fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert köztük pedig a folytatásban Sam Feld, Cookie után, a két DJ-ben pedig több közös is van, amellett, hogy DJ-k és producerek is saját dolgokat csinálnak. Mind a ketten játszanak remekül hangszereken, Cookie is például remekül tud zongorázni és gitározni is, és Sam Feld is több hangszeren játszik, amit rendszeresen használ is a stúdióban, ő nem csak potmétereket kevergető, rendesen leül hangszerekhez is úgy játsza fel a különböző dallamokat. Most az igazi mai slágerben Rosalinnel jön Sam Feld, ez a Heart Like Mine, amit már is indítok.

Ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger, meg Tiesto után pedig Joe Corey, hát példakép után a fiatal tehetség, szerencsére mind a ketten aktívak, de tényleg Joe Corey nagyon sokat nézte korábban Tiestót, és elbűvölte az a technikai tudás, amivel ő dolgozik, és az az alázat, ami egyébként mind a mai napig abszolút jellemző Tiestóra, meg Joe Corey-ra is, csak hát ugye igazi jóval fiatalabb. Galantisszal közösen Joe Corey, ez a Stay a Little Longer, itt a Rádió Egyen. Oh, just...

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, kellemes éjszakát mindenkinek, jó munkát, ha dolgozni kell, jó utat, ha úton vagyunk. Aki üzenne a számunk 0620-311-111, pedig jó munkatárs leszek a következő órában is, nem dumálok feleslegesen, de hozom a legnagyobb kedvenceket, többek között Bibi Rexától, DJ Metzkedvikitől, vagy éppen Raytől, vagy mindjárt a kezdésben Taylor Swifttől a The Fate of Ophelia bekészítve. Perc és a hírek után ezzel indítom a következő zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvívő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezen a hétvégén pedig Dunapart Fest, természetesen Rádió Stage-el, ahol Nyuik is zenél, akinek a saját igazi mai slágerét lett, mint bekészítettem, és ezt hozom mindjárt. Előtte viszont Cashmere jön, ez a Wild Ride, kellemes éjszakát!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egyébként pedig Bibi Rexa, aki majdnem ott hagyta a zenei part néhány évvel ezelőtt, amikor megunta, hogy csak másoknak írt dalt, ő viszont alig kapott lehetőséget. Na aztán ez szépen lassan elkezdett megváltozni, mostanra pedig hát a legnagyobb dalokban énekel, és bizony a dalok jelentős részét ő szerzi. Ezt most egy Faithless dalból csinálta, és óriásit megy. A nyár egyik nagy slágere Bibi Rexa és a New Religion. Ez jön a rádió egyen.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazságot?

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. DJ Metzger Viki remixében Nagy Bogi Dex is a Jó leszek újra, ami jön. Vikit pedig ezen a héten is, és hát igazából egész nyáron 2 órán keresztül lehet majd hallani a Live Mixben, mert hogy Rádió 1 Live Mix Summer Edition az ország legjobb DJ-vel 5-től 7-ig 2 órán keresztül pörögnek az igazi mai slágerek.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, The Weeknd után pedig Ray a folytatásban, egy olyan dallal, amiben keveredik a pop, az R&B, a jazz, és az egész valami olyan jó egységet alkot, ami hát mindenhol a slágerlisták élére repítette a dalt. Ray, Where is my husband? Ezt indítom a rádió egyen.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, attól pedig ma is Balázsék, csak itt a Rádió 1-en, ahogy az igazi mai slágerek is, csak itt a Rádió 1-en szólnak. A következő óra elején a hírek után például lecsillen, és a kamera pár perc, és indítom Siri remixében. Kellemes éjszakát!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Komoly fejlődési problémát okozhatnak a képernyők a kisgyerekeknél. Egy új kutatás szerint a 2 év alatti gyerekek több mint 70%-a használ már valamilyen képernyőt világszerte. A legtöbb országban a hatóságok azt ajánlják, hogy 2, illetve 3 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek semmilyen képernyőt a gyerekek. Magyarországon például 3 éves kor alatt 0 perc képernyőidőt ajánlanak. Általában az óvodás korhoz kötik a változást, de ott sem haladhatja meg a napi 30 percet. Egy friss angliai felmérés szerint az előírásokat a szülők csak kis része tartja be. A kutatás szerint a 2 éves kor alatti képernyő használat elhízáshoz, de alvási problémákhoz, viselkedési zavarhoz és szocializálódási nehézségekhez vezethet. Beszédes adat az is, hogy a szülők több mint 80%-a arról számolt be, hogy nem kapott tájékoztatást az ajánlásokról, sem a gyerekorvostól, sem a védőnőtől. Szakértők szerint a korhatárbesorolásokat is újra kellene gondolni, ugyanis a különböző internetes platformokon egyre több a 0 éves kortól megtekinthető korhatárbesorolás. Arra hívták fel a figyelmet, tévhit, hogy minél előbb meg kell ismertetni a gyerekeket a digitális eszközökkel. 3 éves kor alatt senkinek nem kellene a kezébe adni sem telefont, sem bármilyen képernyőt. A legtöbb szülő ismeri azt a problémát, amikor a hisztiző gyerek kezébe ad telefont. Ezt a pszichológusok digitális cuminak nevezik. A KSH készített korábban egy kutatást is, a 1,5 éves gyerekek átlagos napi képernyő ideje az ilyen pillanatok miatt is majdnem 1,5 órára kúszott fel. Fontos tudni, hogy a 0 és 3 éves kor közötti korosztály esetén ez éppen azért érzékeny, mert ilyenkor alakul ki a figyelmük, a kötődésük és a kommunikációjuk. Sem tehát megnyugtatásra, sem pedig fejlesztésre nem alkalmasak ezek az eszközök, így érdemes a napi használat mennyiségét a minimálisra csökkenteni.
2: A tudáspercet hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, 4 óra után is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. A Jonas Brothers után pedig Alex Kenji, aki néhány éve úgy döntött, hogy ő is megpróbál saját stúdiót és saját kiadót alapítani, és ami azt illeti bejött. Nagyon sok olasz DJ-vel és producerrel dolgozik közösen, ez pedig a nyár egyik nagy slágere tőle. Alex Kenji és a Bambolea Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, ezen a héten pedig újra együtt bulizhatunk a Dunapart Festen, július 2-től 4-ig Ráckevén a rádió esztéset felállítjuk és visszük az összes Rádió 1 DJ-t, minden info ezzel kapcsolatban a radio1.hu-n, pedig jó, a Max már ismert, hogy azt ígértem, hogy hozom a legjobbakat egymás után, az igazi mai slágerek között ez a Szólt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és picivel 3-4 után arra gondolt 3-4-3-4-5 nyugalom, nem? Rosszul mondtam, 3-4-5 után. Egy igazi újdonságot hozok Taylor Swift-től, akiről az a hír járja, hogy kifejezetten romantikus alkat, és nagyon sokszor szereti meglepni a párját is, és sokszor a párja is meglepi őt, szóval ez ilyen otthoni rutin náluk, ami egyébként tök jó, mindenkinek ajánlom, hogy vegye át. Apró kis kedvességek. Jók azok. Ez pedig az igazi mai sláger tőle, persze, hogy listavezető mindenhol. Taylor Swift és az Oplite. Ezt indítom már is a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Indul az aktív nyár program, már épül a tetőszerkezet a lelátó fölé, kezdődik a hazai görög dinnye szezon. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jó hír a mozgás szerelmeseinek, az egészségfejlesztési iroda júliusban elindítja az aktív nyár programját Kecskeméten. Az ingyenes mozgásprogramok szombatonként lesznek, regisztráció sem szükséges. Az első foglalkozást ezen a héten tartják a Kenterben, közös jóga gyakorlásra invitálják a lakosságot. A résztvevőktől azt kérik, saját jókamatracot vigyenek magukkal. A következő hetekben szerveznek még alakformáló tornát, dinamikus gerinc tréninget és haspopsi tornát is. További részletek elérhetők az aktivkecskemét.hu oldalon. Jó ütemben halad a kecskeméti széktúi stadion fejlesztése. A KOL beszámolója szerint már épül a városi oldali lelátó fölé kerülő tetőszerkezet. A beruházás nem csak esztétikailag fontos, jelentősen javíthatja a nézői komfortot is. A portál emlékeztet, a meglévő lelátó alapvetően megmarad, de a mögötte található földtöltést elbontják, és az egész terület korszerűbb kialakítást kap. A beruházás részeként még új fedett nézőteret is kialakítanak, emellett megújulnak a kiszolgáló funkciók is, korszerűsítik a büfét, és megújulnak a vízes blokkok is. A megújult létesítmény várhatóan már a 2026-27-es idény kezdetén fogadhatja a szurkolókat. Kezdődik a hazai görög dinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csak nem 3500 hektáron zajlik az aratás Magyarországon, tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
3: Folyamatos lesz a dinnye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőség magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
2: Térségünkben még ma is igazi forróság várható, túlnyomóan derült, napos időre készülhetünk, majd elszortan növekedhet meg kissé a felhőzet. A keleti és észak-keleti ország részben várhatók záporok, zivatarok, a legmelegebb órákban 35-42 fok várható. Holnap érkezik a változás, egy hideg frontnak köszönhetően egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 32-39 fok várható majd éling szél mellett.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átfivő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

0: Igazi mai sláger megy, már 5 óra 14 perc, azt a mindenit. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Június 30-a van, holnap már július, de ez még csak június. A pálok, a névnaposok, nekik kívánunk sok boldogságot. Regál Lili jön a legújabb dalával, az igazi mai slágerrel. Ez a Heal Me.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nagyon fontos, ma is 2 órás lesz a Live Mix, 5-től 7-ig Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Az ország legjobb DJ 2 órán keresztül pörgetik az igazi mai slágereket minden nap, csak itt a Rádió 1-en. Ő pedig Benson Boone, a nagy kedvencől a Beautiful Things, amit már is indítok.

0: mindenki szép napot, kellemesetet és jó rádiózást a Rádió 1-gyel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Komoly fejlődési problémát okozhatnak a képernyők a kisgyerekeknél. Egy új kutatás szerint a 2 év alatti gyerekek több mint 70%-a használ már valamilyen képernyőt világszerte. A legtöbb országban a hatóságok azt ajánlják, hogy 2, illetve 3 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek semmilyen képernyőt a gyerekek. Magyarországon például 3 éves kor alatt 0 perc képernyőidőt ajánlanak. Általában az óvodás korhoz kötik a változást, de ott sem haladhatja meg a napi 30 percet. Egy friss angliai felmérés szerint az előírásokat a szülők csak kis része tartja be. A kutatás szerint a 2 éves kor alatti képernyő használat elhízáshoz, de alvási problémákhoz, viselkedési zavarhoz és szocializálódási nehézségekhez vezethet. Beszédes adat az is, hogy a szülők több mint 80%-a arról számolt be, hogy nem kapott tájékoztatást az ajánlásokról, sem a gyerekorvostól, sem a védőnőtől. Szakértők szerint a korhatárbesorolásokat is újra kellene gondolni, ugyanis a különböző internetes platformokon egyre több a 0 éves kortól megtekinthető korhatárbesorolás. Arra hívták fel a figyelmet, tévhit, hogy minél előbb meg kell ismertetni a gyerekeket a digitális eszközökkel, 3 éves kor alatt senkinek nem kellene a kezébe adni sem telefont, sem bármilyen képernyőt. A legtöbb szülő ismeri azt a problémát, amikor a hisztiző gyerek kezébe ad telefont, ezt a pszichológusok digitális cuminak nevezik. A KSH készített korábban egy kutatást is, a 1,5 éves gyerekek átlagos napi képernyő ideje az ilyen pillanatok miatt is majdnem 1,5 órára kúszott fel. Fontos tudni, hogy a 0 és 3 éves kor közötti korosztály esetén ez éppen azért érzékeny, mert ilyenkor alakul ki a figyelmük, a kötődésük és a kommunikációjuk. Sem tehát megnyugtatásra, sem pedig fejlesztésre nem alkalmasak ezek az eszközök, így érdemes a napi használat mennyiségét a minimálisra csökkenteni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me feel your love.

0: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Hogy járt egy vendég egy szállodában? Kíváncsi vagyok, hogy ki mit gondol. Csapvíz turista, aki ugye így hívja, csapvíz turista, ő hosszú évek óta pereskedik, ugyanis a Dolomitokban volt egy 5 csillagos szállodában. Nem olyan régen, hát most már pár év eltelt, mert hogy most jött ki a hír, ugye, hogy kártérítési per lett belőle, és véget ért a per. 5 csillagos szállodában hosszú jogi procedúrára ment be, ő ezt nem is gondolta, az olasz legfelsőbb bíróságra. 2019-ben volt ő vendég karácsonykor, és új év idején egy hetet töltött egy gyönyörű síközpont, Dolomitok, Olaszország, Csilli-Villi, hatalmas hegyek, óriási csillesz. Félpanziós ellátással rendelkezett a nő, ugye az italok kivételével az esti étkezést is tartalmazza, és a nő többször kért csapvizet az étkezéshez. Csapvizet.
2: Aha.
1: Na most, ugye felajánlotta egyébként, hogy ő szeretne inni, és ha kell, fizet is érte. A személyzet azonban elutasította ezt, és azt mondta, hogy minden este egy 0,7 literes, 7 eurós ásványvizet kap az asztalára a vacsorához, nem adnak ingyen csapvizet. A nő berágott, 3000 eurós kártérítési pert indított, 5 évig ment a per, és azt mondja, hogy a víz természeti erőforrás egyetemes emberi jog, még a szállodában is. Emellett megfogalmazta, hogy a minimális létfontosságú mennyiség ingyenes biztosítása szükséges az alapvető szükségletek kielégítéséhez, és garantálni kell minden esetben. Beperelte a szállodát, és most hoztak ítéletet. Mi lett az ítélet szerinted?
2: Nyert vagy nem? Nem nyert.
1: Ugye csapvizet kért a szálloda, azt mondta, hogy mi nem szeretett szolgálat vagyunk, mi egy profilra, de
2: már... Megveszed az 5 csillagos szállást a Dolomitokban, tudod mi pénz az? Szilveszterkor?
1: Horror
2: áron, és akkor a 7 eurós vizen kezdesz el hartrágni.
1: Igen. Azt mondja a nő, hogy gazdasági hátrány is érte, de nem emiatt perelt, hanem állítása szerint érzelmi gyötrelem is érte, hogy ő nem kapott egy rohadványos pohár
2: vizet. De miért nem ment föl a szállodai szobájába? Gondolom, hogy ott a csapból iható víz folyik.
1: Valószínűleg nem akart fölmenni. Ő azt mondta, hogy alanyi jogon jár, hozzatok a vacsorához nekem egy pohár vizet. Ingyen, ne pénzért adjátok azt, ami mindenkinek jár.
2: Aha.
1: Az első és a másodfok elutasította a keresetét, a nő nem állt meg, 5 év után tovább ment.
2: Hát van benne spiritus.
1: Nagyon kemény, tovább ment, a legfelső bírósághoz fordult, és ott kimondták, hogy Olaszországban nincs olyan törvény, ami kötelezné az éttermeket vagy a szálloda tulajdonosokat csapvíz felszolgálására, tehát a nő elvesztette a pert, nem kell ingyen csapvizet adni.
2: Kellett neked ugrálni, érted? Most fizetetted az ügyvédi költséget, meg mindent. Igen, itt látom már hozzászólásokat, hogy 7 euró egy palack víz, hogy az milyen sok pénz. Valószínűleg, mivel ez egy 5 csillagos, tehát még egyszer hangsúlyoznám, ez egy 5 csillagos szálloda, ahol valószínűleg mondjuk Eviant szolgálnak föl, vagy mondj valami nagyon drága ásványvizet, nem tudom mit. Igen, az ennyibe kerül. És egy 5 csillagos szorzó van rajta, mint ahogy az 5 csillagos szálloda, a szállodai szoba se 30 ezer forint, hanem ez a Dolomitokban van 300 ezer egy estére. Tehát akkor ne csodálkozz, hogy a víz is 7 euró. És egyébként meg tényleg miért kéne adni?
1: Tehát szereted azt az embert, aki a Flórián téren kiáll egy táblára, és azt mondja, hogy büszke vagyok rád. Igen. De igazat adsz annak a szállodának, aki így nem ad ennek, igen, a nyomorultak egy pohár vizet, igen, ingyen, és azt mondja, hogy így áll, spiné, idd meg, bige, aztán ne így zsibbazd magad, add át az asztalt, érted, lefetyelt fel azt a rohadványos pohár vizet, aztán húzzál, főzessi anyáddal, vagy így áll, bubisat.
2: Igen.
1: Annak viszont igazat adsz.
2: Igen.
1: Érzelmének sanyargatják. De kinn áll a Flórián térdél, a szeretet hiányos félbolond, azt meg azt mondta, hogy igen, azt mondja, hogy büszke vagyok rád, azt viszont szeressük, hogy kiáll egy táblával, hogy legyen ma szép napod, és büszke vagyok rád. Nem. Rám az legyen büszke, aki ismer. Az oké. Okay.
2: Ő a valóság. Ez a nő, ez el van ragadva a valóságtól, érted?
1: Miféle kifancsolódott értékidélet? Miféle zsülfő mutatja
2: a táblát? Büszke vagyok rá. Gyula. Hát én is így jobban megyek bele ebbe a harcba, hogy egy zsül is büszke. Hát hogy ne?
1: Adjon már egy nyomorúság. Tudod, mi van? Emberségből. Semmit nem bukik rajta.
2: De ez nem emberség kérdése.
1: A szálloda feltételezése gennyes, mert ő azt mondja, hogy ha te most kapsz egy pohár vizet, akkor te nem fogod megrendelni a proszekót, meg a bort, meg a vizet, holott közben ez az, figyelj, itt van egy pohár víz.
2: De ő nem
1: meg.
2: kötelez téged vízivásra. Ez a felvetésed abban az esetben állná meg a helyét, ha kötelező lenne megvenni a hogy hívják ott. Mi van, ha ennek egészségügyi okai vannak, hogy a szálloda konyháján nincs éható víz?
1: Érte? A leggennyesebb dolog, két gennyes dolog van az étteremben, elmondom nektek, ami igazán föl tud cseszni. Az 1000 forintos presszó kávé, hogy rohadnátok el, de tényleg 50 forintba kerül nektek, nem érdekes. A másik, hogy kihoztuk egy üvegvizet lehűtve 1900 forintért, úgyhogy valami, azt mondjátok, hogy agyon szűrt, elefántból kicsorgatott gyöngytyúk evián.
2: Nem elefántból van, hanem mamutból.
1: A francia gletszerből szedtétek, föltöltitek szűrt vízzel, berakjátok a hűtőbe, és azt mondjátok, hogy 2002.
2: Igen, a hűtőszekrény,
1: hát a
2: szerinted a hűtőszekrény az fogyaszt áramot? Szerinted az az ember, aki ezt megcsinálja, az ingyen csinálja?
1: Csak
2: meg?
1: Vizet adtok el, most már leüvegezve, ráírva, ráfrancolva, hogy
2: szűrt ásványvizet.
1: Szűrt ásványviz a legnagyobb kamu.
2: Szűrt vizet adunk.
1: Hűtös nagy kamusok vagytok.
2: Nem, hát az... Micsoda?
1: Jó, őszintén.
2: Hát te szereltetted be ide nekünk a szűrt vizet. Ezt az országot te szoktattad rá.
1: De ingyen adom.
2: De neked, nem, neked pénzbe kerül.
1: Az én kontómra isszátok a szűrt vizet, nem isszátok be, a szarklóros csapvizet isszátok,
2: mert
1: érted?
2: Mert azon te nagy lelkűséged, az egy másik dolog, jó, ami itt-ott megmutatkozik.
1: Tök őszintén. Az 1200 fontos kapucsinom.
2: Igen.
1: Mennyiből jön ki?
2: 1190.
1: Hagyjad már kamudat. 50 forint vagy 80 forint a presszó bekerülés jár, hogy te hogy leveszel 800-ért egy presszót. Nekem is kifizetem, nem baj, tudom, hogy étterem bülök. Mennyiből jön ki a presszó? Tudom, áfa, fekete.
2: 1180.
1: Fülöp-szigeteki mosogató, sokat kér.
2: De azt is kell, annak is kell fizetést adni. Te azt gondolod, hogy a rántott hús az ugyanúgy
1: van, tudom, egy csomó minden van.
2: Érted? Hát ráragad, 1200 a cappuccino.
1: És 1350
2: ezer...
1: Nem, nem, nem.
2: 1350-be kerül nekem.
1: De most frankon.
2: Azt neked csak tisztán azért, mert a jó szívünk miatt.
1: Oké, okay, akkor úgy kérdezem, mellé lövök-e akkor, ha azt mondom, hogy az étteremben egy cappuccino 950 vagy 1001, az neked nagyjából a 80 és a 130 forint
2: nagyon
1: között van.
2: Csúnyán. Nagyon csúnyán, 40-ből kijön.
1: Inkább a víz és a cappuccino, a presszó, a legnagyobb fogásotok, éttermesek.
2: De
1: a legtöbbet
2: nem
1: azon
2: az
1: fogtok.
2: Az alapanyag, igen, de a
1: miért
2: gondos...
1: Miért nem eszem meg a csészét, milyen alapanyag?
2: A gondos cappuccino elkészítéséhez az kell, érted, hogy te ezt képezted az emberedet például. Tudod, mennyibe kerül egy barista tanfolyam?
1: Hogy Marika ott áll, meghúzza a kart, berakja a kávét, azt hiszi, megvárja, még lepötyög a kávé, azt addig elmegy.
2: Hát ha te így iszol cappuccinót, hogy lehúzza a kart, akkor téged szivatnak, haver.
1: Kicsit ott lögyből valami tejet, azt csinálj. Meglögybőli a telet, rájönt itt, nesze paraszt, itt megért az 1200-ért. Hát az tudom szeretni.
2: Mondom, az 1200-es kapucsino, az nálunk 1300-ba kerül nekünk.
1: Buktok, érte? Rajta.
2: Azon mi csak bugunk, az csak jótékonyságból tart.
1: De a lebbencs levesen visszahozzátok.
2: Persze.
1: Tudod, mit kívánok neked? Sok Paris Saint-Germain ultrát az étteremben szombat estén.
2: Rohadj meg!
1: Nézzük meg, mi az a mágiarakás Feri módra.
2: Igen, ad égjen!
1: Mágiarakás PSG módra. Százszor inkább egy pohár víz ennek a nyomorultnak, mint egy büszke vagyok egy rá tábla a Flórián téren. Egy vadidegen embertől,
3: az
1: hogy vagy
3: az emberség. Látod, gondolkodásbeli különbség. Az nem az... illik a fine dining narratívába, ezért nem adnak vizet. A legnagyobb haszonkulcsutétel, a legnagyobb a víz meg a kávé.
1: Te is azt gondolod, hogy százszor inkább egy ingyen pohár víz, mint egy szeretlek téged tábla a Flórián téren?
3: Egyetértek.
1: Ugye?
3: Így van.
2: Hát az a víz, ott az nem folyik ingyen.
1: Szóval akkor te... 5 év érzelmi gyötrelem után inkább vagy az étteremmel.
2: Az étterem nyert ebben a perben.
1: Egyébként megnyerte az
2: hölgyeim
1: étterem.
2: Hölgyeim és uraim, miről beszélgetünk? Ez az étterem megnyerte a pert.
3: Ez olyan fura nekem, hogy megnyerte a pert.
2: Megnyerték.
3: Azért tudom, igen. Ez olyan fura.
1: Azt mondták, hogy nem kötelezhetik az éttermeket arra, hogy ingyen adjanak vizet. Nincs olyan törvény, hogy a szálloda tulajdonosoknak kötelező csapvizet ingyen felszolgálni. Megvédte a bírósága az étterem tulajdonos. 5 évig perelt a nő. A hülye nem, számban nem kapott vizet, meggyötörték érzel, meg 5 évileg perelt, és elvesztette. Szerinted igen, egész életében a vizet iszik, mindig ez fog eszébe jutni.
3: Az biztos.
2: Mennyit buktam ezen?
1: És ő mi a perköltség? Ő mit bukott ezen?
3: Hány vizet vehetett volna rajta?
1: De tökös, hogy végigment. Én az egyébként bírom. Szóval 5 évig beleállni egy pohár vizes ügybe, hogy ennek a mindenféle érzelmi tárgyalásra járni, vinni egy pohár vízért, ne a kalappal, hogy vannak azok az emberek, akik ezt végigvizik. Hogy ő beleáll abba, hogy a kis ember megküzd a nagy szállodával, és bepereli őket, hogy nem adhatok így. Tökös a nő.
2: Ez a sok pénzre perelt, vagy valami apróra?
1: Azt nem tudom, hogy pontosan mennyi. 2700 eurós kártérítési pert indított.
2: Ő tényleg nem a pénzért csinálta.
3: Elvei vannak, kérem szépen, elvei vannak.
1: Elvei vannak.
3: Szimpatikus egyébként, abszolút.
2: Mert, na, például itt van egy jó felvetés. Te, mint szálloda tulajdonos, vagy mint alkalmazott, kiviszed ezt a pohár vizet. Megissza a nő, és rosszul lesz. Na, kijön a kölyál, és bejában nincs ilyen, bezárják az egész szállodást, de hát, hogy te nem palackozott vizet adtál neki, ami ugye már nem a te felelősséged, mert nem te palackozott, hanem te csapoltad ki neki hogy hívják ott a folyóvizet, megitta is ettől rosszul lett, bezáratják az egész kótszerájt, ki kell vizsgáztatnod a vizedet, ami folyik a csapból. Na, jó jársz? Hát
1: nem
2: akarja
1: jól.
2: Senki.
1: Nem jársz jól. Azt nem értem, hogy akkor miért nem mondta azt neki a szállod, hogy figyelj, akkor adja 5 eurót is itt egy csapvíz. Érted? Tehát a nő ugye kifizet te volna. Tehát a nő azt mondta, hogy én adok érte pénzt, csak ugye ő azt mondták, hogy nekünk ne adjál pénzt, nekünk itt van a 7 eurós ásványzünk, vedd meg ezt. De akkor a szállod nem fog külön beárazni egy pohár vizet, nem?
2: Egyrészt nem tudod fölütni, érted, ha nincs benne a gébe, tehát ezt be kell vinni, hogy van egy ilyen tételet, hogy pohár víz, 2 euró, nem lehet megtenni. Másrészt, ez egy 5 csillagos szálloda, ez olyan, mintha te bemennél JP úrhoz, hogy az új mergádba te egy videóton kazettás magnót akarsz beszereltetni.
1: Furán néznének
2: rá. Azt fogja mondani, hogy nem fogjuk berakni Balázs, mert ez egy full extrás, kiváló minőségű jármű, és nem rakunk bele ilyet, érted? Tehát, hogy egy csomó ponton ez összeegyeztethetetlen.
3: Na, de ha kérek egy pohár clear water-t, akkor most megfogtam őket. Minden szállodában van, abból hozzon nekem egyszer, most szeretném. Akkor nem történik semmi, az egy gyönyörű szűrt víz.
1: Beült, kérsz egy 0-te szűrt vizet, meg egy kapucsinót, és a rohadt éttermesekkel néz meg a másik oldalon, így dörzsölik a kezüket.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
7: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
8: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lover 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondű szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
9: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Virágzó Kecskemét hamarosan érkezik az európai zsűri, elérhető a kórházi kisokos újabb része. Az edzőtermekben vizsgálódik a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jövő hétfőn érkezik Kecskemétre az Európai Virágos Városok és Falvak nemzetközi zsűrije. A város tavaly elnyerte a Virágos Magyarország verseny fődíját nagyváros kategóriában, ezzel érdemelte ki a részvételt az európai megmérettetésen. A Zöld Kecskemét közösségi oldalon azt írják, azt a szemléletet mutatják be, amely évek óta formálja a várost. Vagyis, hogy hogyan alkalmazkodnak a táj adottságaihoz, hogyan vigyáznak a természeti értékekre, hogyan újítják meg a városrészeket, és hogyan dolgoznak együtt az önkormányzati intézmények, szakmai partnerek, civil közösségek, vállalkozások és önkéntesek egy élhetőbb városért. Elérhető a kórházi kisokos újabb része a Bács-Kiskun vármegyei oktató kórház közösségi oldalán. A betegedukációs sorozat soron következő témája az invazív kardiológia. A legfontosabb felvetésekre Berta Balázs, az invazív kardiológiai osztály osztályvezető főorvosa válaszolt. Olyan kérdésekre kaphatunk választ, mint hogy milyen tünetek esetén lehet szükség invazív kardiológiai ellátásra, hogyan zajlik a vizsgálat, jár-e fájdalommal, vagy hogy meddig tart a felépülés. Ezúttal az edzőtermek számíthatnak fogyasztóvédelmi ellenőrzésre. Elsősorban az általános szerződési feltételeket vizsgálják a szakemberek. A cél annak feltárása, hogy ezek tartalmaznak-e a fogyasztók számára indokolatlan hátrányt, vagy aránytalan kötelezettségeket előíró jogellenes részeket, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Amellett, hogy rendkívül népszerűek az edzőtermek szolgáltatásai, az ASF-ek sokszor egy oldalon indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztókra nézve. Ilyen gyakorlati példák, hogy amikor a határozott időre kötött szerződést automatikusan meghosszabbítják, vagy a fogyasztókat túlzott mértékű fizetési kötelezettséggel terhelik, és igen gyakori, amikor a szerződésről a díjakat egy oldalon módosítják, anélkül, hogy a fogyasztó ebbe beleegyezne. Amennyiben az indokolatlan hátrányt okoz a fogyasztóra nézve, akkor a tisztességtelen szerződési feltételnek minősül, és emiatt a fogyasztóvédelmi is fel kell lépnie.
1: Térségünkben még ma is igazi forróság várható. Túlnyomóan derült napos időre készülhetünk, majd elszortan növekedhet meg kissé a felhőzet. A keleti és észak-keleti ország részben várhatók záporok, zivatarok. A legmelegebb órákban 35-42 fok várható. Holnap érkezik a változás, egy hideg frontnak köszönhetően egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 32-39 fok várható majd éling szél mellett.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a rádió egy hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
5: Kovács Patricia cikkét olvastátok? Egy nagyon jó cikk egyébként.
6: Na,
5: gyerekként neki mivel volt problémája a szüleivel kapcsolatban? Nagyon helyeszik egyébként. Ugye arról szól, hogy a szülők hogyan tudják úgy becézni a saját gyereküket, vagy valami hiányosságra felhívni a figyelmet, hogy aztán az felnőtt korban mennyire marad meg benned.
7: Ezek a bizonyos mérgező mondatok.
5: Igen, ez egyébként egy nagyon érdekes téma. Ha megdicsérték, akkor is hogyan mondtak még mellé valamilyen mondatot, ami kifejezetten mérgező mondat volt. És hogy ez bizony, hát ez mindig próbált őt a földön tartani, és éreztetni, hogy ugye ennek az egésznek az ő a része, de hogy mégiscsak azért valahogy ő az ő szüleit visszahúzta. Vagy az ő szülei visszahúzták a földre azzal, hogy milyen mondatokat mondtak neki. És ez érdekes, mert arról beszél, hogy a pszichológus segítségével ez hogyan terápiázott ki magadból, hogy hogyan hatnak ezek a mondatok a felnőtt életedre, és hogy mennyire meghatározzák az önbizalmadat, az önképedet, a hit vagy hiedelemrendszeredet, amit a szülőktől hallasz. És azon kezdtünk gondolkodni, hogy valószínűleg
7: hány ilyen életre
5: hány
7: szóló,
5: ilyen életre ilyen szóló
7: beégett üzenet van.
5: Igen, mondatot kaptál, vagy kaphattál. Ami nagyon beégett, vagy amilyen nagyon...
6: Ennyire klasszikus, hogy de úgyse leszel semmi, meg ilyenek?
7: Akár, aha.
5: Igen, ugye csak hogy Kovács Pati csak értsétek a hasonlatot, ugye azt mondta, hogy mi a várjuk, amikor megdicsérték, hogy milyen szépet mond merset, vagy milyen helyes kislány, rögtön az anyukája hozzátette, hogy milyen csálék a fogai. De hogy ez nem, nem tűnik annyira erősnek, hát, de hogy ugye szerintem ez egy ilyen önszabályozó rendszer volt a mamából, dicsért is, de azért ne szálljál meg, ne gondolj magadról. Túl sokat azért tud, hogy milyen csálék a fogaid.
6: De ráadásul egy olyan nagy cseszegeted, amiről nem tehet. Szerintem ez a legalja. Érted, hogy csálék a fogaid? Hát arról nem teheted, szegény. Meg akkor mi, anyuka, miért nem viszi el fogszabályzóhoz?
7: 1990. Mészáros Lajosba voltam szerelmes, és várta az iskola
5: azt
7: előtt.
5: Azt hittem, másról folytatsz a Mészárossal.
7: Várt az iskola előtt. A barátaival nagyon röhögtek, és azt mondta, hogy Juli, figyelj, akkora az orrod, mint a bazilika kilincse. És én éveken keresztül utána takargattam az orromat, mert engem halálosan komolyan frusztrált utána, egy olyan magot ültetett el bennem ezzel.
5: De hogy ez mennyire megmarad?
7: Igen.
5: Ez mennyire megmarad?
6: De aztán egyensúly, aztán mert a melműtéttel odaraktam magam halon.
5: És azt mondják, hogy a pszichológus azt mondja, hogy ilyenkor ebben az élethelyzetben, ugye, ha pozitív megerősítéseket kap a gyerek, az ugye kihat a felnőttkorra, az összes hozadékát élvezed, és nyilván egy kiegyensúlyozottabb felnőtt leszel. Míg ha te gyerekedet teleplántálod ilyen és ehhez hasonló negatív megerősítésekkel, az bizony az ő felnőtt korára is kihat. Tehát a mi gyerekkorunkban nem volt azért olyan nagyon divat a pozitív nevelés, nem? Vagy akkor azért így a szülők még így jobban megengedték maguknak azt, hogy felhívják a negatív dolgokra. Kicsit verbálisan erősebben a figyelmet, mint
7: igen,
5: most.
7: Nem halmoztak el minket.
5: Nem volt ennyi szakirodalom, igen.
6: Mondjuk nálunk ebből a szempontból volt jó, hogy nem beszélgettünk. Ugyan dicséretet se kaptunk, de ilyet se, hogy de csálé a fogad meg.
5: De nem volt negatív se?
6: Nem. Tehát az se volt. Pont ezért mondtam, hogy tulajdonképpen jó, hogy mi egy szó nélkül nőttük fel a szüleinket.
5: Apád nem beszélt
6: semmit.
5: Túl sokat. Igen. Ugye hát aztán itt jön aztán a szülő, aki aztán ezt kompenzálja a saját gyerekénél, vagy megpróbálja máshogy csinálni. De biztos van egy csomó hallgatónknak olyan beégett mondat. Nagymama, anyuka, apuka, testvér, nem? Hát gondolom, nyilván a barát is tud olyat mondani, vagy az osztálytárs, de a leginkább, ami beég, az a családtagoktól.
7: Nekem nem
5: egy-egy vagyok, olyan mondat.
7: Nem vagyok elég jó.
5: Ezt mondták így neked?
7: Hát, ez nekem, amikor láttam ezt a cikket, így rögtön eszembe jutott. Hát az, hogy nekem mennyire terhelt a családom, arról már beszéltem egy pár szót.
5: Van némi, de ez irányú terhetség.
7: Amit két óra alatt ki tudnák kezelni valószínűleg. És hát édesapám szenvedélybeteg volt, és édesanyám mindig azt mondta nekünk, gyerekeknek, hogy apátok azért nem tud megjavulni, vagy meggyógyulni, mert mi nem vagyunk elég jó neki.
6: Hú, basszus.
7: És akárhányszor ventilált ismerősnek barátnőnek, akkor mindig ez volt, hogy hát mi nem vagyunk elég jó nekik. És tudod, azon gondolkodtam, hogy ha hárman se vagyunk elég jók arra, hogy apám emiatt kilépjen ebből a szenvedélybetegségből, akkor én egyedül mennyire nagyon nem lehetek jó.
5: És ez anyukád mondta?
7: Igen.
5: És rád meg.
7: De tulajdonképpen ő ezt
5: nem bántásban.
7: Nem volt semmiféle rossz
5: indulat.
7: De hogy ez azért nekem rendesen beégett, és akkor, hogyha beindulnak ezek a mechanizmusok a mai napig, hogy elbizonytalanodom, akkor mindig figyelmeztetnem kell magamat arról, hogy ez egy nagyon régi patyú, amit cipelek, és ez nem a jelenlegi állapotomra vonatkozik.
5: Aha. Igen, hát ez a sértett belső gyermek, aki nincs meggyógyítva, és reagál erre a helyzetre. Igen. Ez egy trauma.
7: Akkor jó,
5: persze,
7: hogyha ezt felismered egyébként, és tudod, hogy valaki hátulról súg, vagy valami program hátul fog.
5: Igen, és ez azért nagyon nehéz mondat, mert ugye egyrészt felmenti az alkoholistát, hogy ő nem magától nem akar meggyógyulni, hanem a gyereké nem elég jó. Plusz a gyerekek ugye az saját önvád mellett még a nyakukba veszik azt, hogy hát apa alkoholizmusáros én tehetek. De ez egy súlyosan terhelt mondat azért.
7: Hát eléggé.
5: Igen, ezt így azért értem, hogy...
7: Hogy miért vagy itt, és miért
6: igen,
7: vagy ilyen?
5: Tök jó állapotban vagy. Tehát ilyen mondatok hangzottak el, teljesen jó. Iszonyatosan instabilnak kéne lenned, labilisnak és mániás depressziósnak és alkoholistának, és járnod kéne nagyon sok terapeutát. Ahhoz képest tök jól lehozod ezt az egészet. Azért ez egy nehéz mondat. Nekem szülinapon mondták mindig, hogy a TSZ-be lehetsz tehén pásztor, mert nagyon intelligens létel, mindig rossz tanuló voltam, buktam is. 21 évesen Svédországba költöztem, 2 év alatt vezető pozícióba tornáztam magam 2 milliós havi fizuval. Lehet, hogy ez a bizonyos mondat sarkalt arra, hogy bebizonyítsam, hogy tévedtek.
6: Akkor te vagy a szerencsés ebben a dologban, aki ezt föl tudta dolgozni, meg jól jött ki belőle.
5: Igen.
6: Úgyhogy most valami igazán durvát olvasd be.
5: Igen. Apám, ha bármit véletlenül elrontottam, vagy összetörtem, mindig azt mondta, te szerencsétlen, nem lesz belőled semmi. Kamaszként elhatároztam, hogy akkor is megmutatom. Elkezdtem dolgozni, távközlési cég ügyfelszolgáltatón, 20 év után ugyanott vezérigazgatói tanácsadóként jöttem el. Szóval, hogy azért ilyen példák is vannak. Igen. Az én apukám mindig azt mondta, nem vagy szép kislányom, na de érdekes. De tudtam, hogy...
6: Jó, de akkor sem van, értem, hogy imád az apád, na de akkor sem mondasz ilyet.
5: Hogy nem vagy szép, hanem érdekes?
6: Igen, hanem úgy inkább érdekes. De rengeteg olyan van, aki például étkezési zavarral küzd a mai napig is az SMS-ek között. Az egyik legnagyobb izé, hogy kövérezték, vagy pont az ellenkezője, hogy bocsáska vagy édes gyerekem, senkinek nem fogsz kelleni, és most 50 éves, és nem sikerült földolgoznia.
5: Aha.
6: Szóval, hogy így ez aranyosan mentünk neki a témának, és tök jó, hogy a pozitívakat olvastad, mert ez egy nagyon jó védekezési módszer, de hogy rengeteg
5: igen.
6: olyan van, ami teljes katasztrófa.
5: Apámtól hangzott el a mondat, belőled soha nem lesz semmi, nézel már magadra, kinek kellene, te idióta vett malac. A szitu után elköltöztem, akkor voltam 20 éves, azóta 11 év telt el, gyermekem van, párom, aki szeret megbecsül, mai napig gombóc van a torkomon, ha valakinek mesélek róla. A középső gyerekként a konfliktusokat úgy kezeltem, hogy elvonultam, sírtam, emiatt a szüleimtől rendszeresen azt hallgattam, hogy idegbeteg vagyok, nem fogok találni senkit. Azóta is nehéz elfogadom, hogy a férjem szeret és kellek neki. 10 éves voltam, amikor anyu a fejemhez vágta, miattad váltunk el apáddal. Mert 5 évesen felvettek egy neves budapesti sportegyesülethez, így vidékről kellett anyukámmal felköltöznünk, mintha 5 évesen én ezt döntettem volna el, és nem ő. Elég sokszor nyomasztott ez az egy mondat. Apám ikonikus szövege, mind a mai napig, ha neki akarok állni valamit megszerelni, vagy megcsinálni, már a kezedben is rosszul áll az a szerszám, rossz nézni, ahogy neki állsz. Mondjuk nem alaptalanul, na de akkor is. Esélyt sem adott megtanulni az ilyeneket, most 34 vagyok. Igen, köszönjük a nővéremnek, 9 év kor különbség van, ő az idősebb, bármit csináltam, bármilyen jó eredményt értem el, mindig az volt a válasz, hogy jó, de a nővéred mindig jobb volt nálad. Ez azóta is elkísér, így 52 évesen is úgy érzem, hogy kevesebb vagyok. Másoknál nagyon helyez az ellenkezőjét bizonyítani magam, és mások előtt
6: elkezdődik. 50 éves egy leélt élet, ilyen mondatok miatt, gyerekek, az kemény.
5: Nem mondj ilyet, hogy 52 éves egy leélt élet, ezekkel mindig szorongani kezdek.
6: Hát 50 éves.
5: A nagy része, igen. Anyám legidegesebb mondata, hogy te vagy a legszerencsésebb a családban. A semmi 19 évesen kellett külföldre mennem ahhoz, hogy valaki lehessek, elvált szülők, nehéz körülmények között nőttünk fel, most saját céggel működöm Németországban, 4 ingatlan tulajdonosa vagyok.
7: Ez nem szerencse.
6: Na de itt van ugye a dundus dunyha, így becézték a kis csajt, vasgyúró kislány volt, alig bírtalak megemelni drágám már kiskorodba is.
5: Jézus okay. Isten.
6: Testkép Jézus és Isten. Táplálkozás az zavarral küzd azóta se. Nem jött össze 3 évig a gyerek, mert nem evett rendesen. Na, érted? Ilyen. Mert milyen aranyos, hogy azt mondjuk, hogy kicsi dundusom. Na, gyere,
5: kicsi ide. Dundus, igen.
6: Azért beleégett rendesen.
5: Igen, általános iskolás koromban anyu mondta mindig, ha valami jól menne nekem, hogy bárcsak a tanulás menne így. De 3-as átlaggal te csak egy közepes ember vagy. 36 éves férfi vagyok. Egyszer vittem haza az iskolai rajzomat, apám közölte, nem én csináltam, szerint ez dicséret volt. Papa milyen jó érzéke van. Megállva, igen. Mamámtól, ha megdicsértek, hogy szép vagyok, mindig csak azért, jaj, ne mondd neki, nehogy elbízza magát. Apámtól egyszer, amikor kicsit 2 kilót hisztam 15 évesen, jó lenne, ha lefogynál, kövéren nem kell lesz majd senkinek, mondat jött. Azóta is állandóan a súlyommal foglalkozom. 51 kiló vagyok, 6 hónappal a szülés után. Igen. Apám ezt mondogatta, ha így folytatod, semmire kellő leszel, vagy börtön töltelék, miattad kár volt letolni a nadrágot. 18 évesen fegyőr lettem.
6: Akkor bejött.
5: Tehát a börtönnel kapcsolatos dolog az összejött. Igen, igen, igen, igen. Nagypapám mondta többször, hogy nem lehetek stewardess, mert ha felszállok arra a repülőre, lezuhan a gép. Sőt, balettozni sem mehettem, mert ott a színpadot féltette a beszakadástól. 58 vagyok, kb. 10 éve tudom, hogy miért voltam állandóan önbizalomhiányos. Miért vártam mindig külső megerősítés, Zsuzsa küldte nekünk. Mi állandóan azt hallgattuk, hogy lusták vagyunk, 3 gyerekek, azóta is megfelelési kényszeresek vagyunk, és a pihenünk lelkiismeret furdalása van mindenkinek. 6-nál tovább nem tud egyikünk sem aludni, mert fel kell kelni akkor is, ha semmit nem kell csinálni. Gyűlölöm a szüleimet emiatt. Csak a lusták alszanak állítólag. És nem is biztos, hogy ártó szándékkal mondja ezt az ember, nem? Csak nem tudod, hogy milyen súlya van ott annak a mondatnak, hát, amit aztán később a gyerek ugye visszamondta, hogy abban az élethelyzetben ott te hányszor mondtad el ezt nekem.
6: Igen, de a törvény nem ismerete, ugye?
5: Ja, hogyne, persze, csak
6: a büntett alól.
5: Nem csak sokszor azt mondom, hogy a negatív mondat mögött is egyfajta biztatás van, csak rosszul.
7: Attila írja, hogy mennyi nyif-nyaf, az élet nem egy idealizált világ, meg hogy legkönnyebb másokat hibáztatni. Nem arról van szó, hogy másokat, illetve elmondasz egy történetet. Ezek az emberek a legfontosabb emberek számodra, a szüleid, akitől a megerősítést kell, hogy kapd. Az, hogy ők mit mondanak, hogy indítanak el téged az életben, az alapvetően határozza meg a te személyiségedet, az önbecsülésedet, a mindent. Hogyha ez egy nagyon rossz csomag, egy terhelt csomag, akkor ezt egész életedben cipeled.
5: Igen, de ez kettő szerintem. Tehát, hogy a terhelt csomag...
7: Igen, ha felismered, és tudsz vele mit kezdeni, és tudod, hogy ez nem a te csomagod, hanem ez valaki más csomagja, akkor tudod kezelni, de akkor is meghatározza
6: nagyon
7: a kapcsolat.
5: Nagyon nagy meló, igen, de hogy közben meg egy ilyen buszerként is működik. Tehát, hogy a fel nem ismerés is közben egy olyan kerozin, meg egy üzemanyag, meg egy hajtás, hogy fura módon sokszor a nagyon sebzett gyerekek akarnak viszik bizonyítani. Aztán nagyon sok mindenre, és állnak színpadra, vagy lesznek színészek, vagy előadó művészek, akik ha egy családi rendezvény nem mertek megszólalni, de ki a 300 elé a Vixi házba, és olyat csinál, mint senki, mert egyébként egy nagyon zaklató gyerekkora volt. Tehát ez az áldás vagy átok, ez egy nehéz kérdés. Nyilván sokszor átok, meg a legtöbbször az. De azt gondolom, sokszor nem véletlen érkezel abba a családba, hogy azt tapasztald meg, ami aztán üzemanyag is lehet, vagy épp az ellenkezőjét akarod bebizonyítani, vagy a sok negatív ad erőt, hogy kitörjél, hogy megváltoztass, hogy átírt, hogy meghaladt, hogy megfejlődt, hogy bebizonyítsd, hogy te mégsem. Szóval, hogy ez egy érdekes dolog, hogy biztos, hogy átok, de ugyanakkor sokszor látom azt, hogy mégis egyfajta motiváló erő, vagy hajtóerő, vagy üzemanyag, hogy bebizonyítsd az ellenkezőjét. Lehet, hogy elkényeztetett érzelmileg körülvett puha családból jössz, akkor nem biztos, hogy ezek a rakéták bekapcsolódnak, ami nem azt mondom, hogy ezeknek a mondatnak helye van, és igenis így kell, de hogy is, csak mondom, hogy ez sokszor egyébként az bizonyos típusú embereknél ez üzemanyag. Van, ahol meg önszabotáló hitrendszereket
6: igen,
5: indít el, persze.
6: Egy olyan családban nősz föl, ahol nem ezek
5: ahol
6: a mondatok.
5: Ahol csak ez van, hogy ne.
6: Igen, na, ugyanoda, tehát egyik oldal, a másik oldal is játszik, ha olyan családban nősz föl, ahol viszont azért a támogató mondatok vannak, ahol érzed, hogy mögötted állnak, akkor lehet, hogy nem fogsz boosterként érted kilőni egy ilyen rakétaként, viszont lesz egy normális igen. életed, az nem rossz.
5: Igen, igen, igen.
7: Ennyire káros, ahol érdemtelenül dicsérik folyamatosan a gyereket.
5: Hát az a másik oldal. Az meg a másik oldal. Az kudarc kerülő lesz, persze félni fog mindentől, ami új, meg nem tudom, emberi kipróbálni, nehogy hibázzon, hiszen akkor elveszíti azt a státusz, amiben őt 20 évig tartották. Ők lesznek egyébként a leginkább kudarc kerülők. Jó, az ugyanolyan szorongás, jaj, nem hibázhatok, mert akkor a kép rólam megváltozik. Engem, ha valaki megdicsért, anyám hozzátette, á, olyan lófejű.
7: Basszus!
5: Nem zavarta, hogy hallom. Igen, igen, azért ez is kemény. Azt mondja, hogy anyám a 10 évesen, amikor megkérdeztem, hogy a bátyám után hogy jött, hogy legyen második, vagyis én, hát felvettük a szocpolt, de már el is költöttük. Felvettük a szocpolt, hát el is költöttük, és hát na, igen. Igen. A tesi tanárom mondta mindig, hogy akkora fülem van, hogy fogom vele a UPC-t. Azt mondja, nekem apukám mondta általános iskolában egy törtes egyenletes matek feladánynál, amit próbált elmagyarázni, hogy hülye vagyok. Belém égett, 30 éves leszek idén, azóta is keresem a helyem. Igen, hát ez a sértett, sebzett belső gyermekgyógyítás, ez egy fontos. Minden terápiának ez kellene, hogy legyen az alapja, hogy valahogy ahhoz a gyerekhez te visszataláljál.
7: Na de ha vissza is találsz, akkor mit csinálsz? Tehát az a bajom...
5: Hát erre nagyon sok technika van.
6: Mert akkor már látod legalább a problémát, de látod, sokan ezt nem látják, hogy mit cipelnek
7: gyerekkortól. Ha valakinek az önbecsülése mélyen sérült, tehát hogy az van, úgy vagy húzalozva, hogy te nem vagy elég jó, te nem vagy elég tökéletes, és sose leszel az, ebben a millióben töltöd az első 20 évedet, ebben a lelki állapotban, ebben a gondolatmenetben, utána jöhet melléd bárki, és az tuningolhat téged, sose fogod igazán elhinni magadról, hogy igaza van.
6: De akkor már legalább látod, hogy mi a probléma, hogy te miért vagy ilyen. Szerintem az az első és legfontosabb lépés. Nem a kezelés az első lépés, hogy akkor ebből jöjjünk ki, és változzon meg minden. A legfontosabb lépés az, hogy tudjam, hogy ma én 40-50 évesen azért működöm így, mert ilyen mondatokat kaptam gyerekkoromban. Ennél fontosabb nincs. Ha ez megvan, akkor már legalább magyarázatod van arra, és nem állsz ott 40-50 évesen, hogy mit nem csinálok én jól az életben, hanem először megtudtad azt, hogy miért nem csinálod jól, és utána kezdhetsz rajta dolgozni, hogy ez megváltozzon, és ne add tovább a gyerekeidnek.
5: Hát ez a nulladik pont, igen, de ez egy belső munka, tehát ez egy önismereti út. Ebből senki nem tud kiúzni, segíteni tud, könnyebbé tenni tudja, de ha belső hiányosságok vannak, azt nem fogja tudni meggyógyítani szerintem. Az neked kell egy belső munka legyen, hogy utána menjél. Sőt, sokan ugyanolyan párt választanak, aki aztán arra a hitrendszerre erősít rá, mit gondolsz magadról. Tehát, hogy ugye ez egy nagy csavar, mert ugye aztán nem tudod, hogy miért mindig olyat vonzol be, de azt a gyerekkori traumát cipeled, és mindig olyat vonzol, aki egyébként meg nem hogy teljesítené, hanem azokat a gombokat nyomja, amivel aztán meg még pláne ráerősít arra, amit te gondolsz magadról. Nyári szünetben 10-ig aludtunk a hugommal, egyik vasárnap anyám azt mondta, hogy milyen nő az, aki délelőtt 10-ig alszik. 9 és 11 évesek voltunk. Azóta 6 után kellek, már rosszul érzem magam, Puszi Kriszti. Szakmaválasztás előtt álltam, szakásnak szerettem volna tanulni, apám azt mondta, nem, nekem való, még kövérebb leszek. Ezért máshova mentem. Apu mindig minden gyerekkoromban nekem mindig azt mondta, hogy trampli vagyok, hülye vagyok hozzá, a mai napig testképzavarom van, 48 vagyok. Szóval ezért ez milyen kemény, nem? Nekem mindig azt mondták, hogy lusta vagyok, és senki nem lesz belőlem. Honnan tudták?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univert.
3: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
4: Három dolog a tudatos babaváráshoz, te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
5: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
7: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a saját dalom a Dreamin'.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Hallgatói mentorkonferencia az egyetemen. Minél előbb tudjuk le a kéményseprést, megkezdődött a kórházi klímaberendezések karbantartása. Demeter Dia vagyok. Hallgatói mentorkonferenciát tartott a GANF műszaki és informatikai kar, számol be a Neumann János Egyetem. Az eseményt idén negyedik alkalommal rendezték meg, az első éves hallgatók támogatására szervezett program zárásaként. A konferencia idei témája az akadálymentesítés volt. A résztvevők két szekcióban 23 előadást hallhattak, több mint 80, többnyire első év folyamos hallgató előadásában. A fiatalok fél éves felkészítését a mentoroktatók és a mentorhallgatók segítették. Bár hőségriasztás idején nem gondolunk a fűtési szezonra, jobban járunk, ha a

0: katasztrófavédelem kéményseprői. Családi házakhoz viszont nem mennek ki maguktól, családi házban élő magánszemélyeknek időpontot kell egyeztetni.
1: 3,6 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására, fejlesztésére, közölte a pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Kármán András azt írta, a harmadfokú hőségriadó idején a legkiszolgáltatottabbak azok, akik egészségügyi ellátásra szorulnak. Tájékoztatása szerint az elmúlt napokban már több helyen elindult a klímaberendezések felújítása, javítása, köztük a Bács-Kiskunvár megyei kórházban is. Pénteken rendezik a 8. ballószögi pikniket, a lakókat kötetlen beszélgetések, sütés, főzés és kertmozi várja. A szervezők emellett különféle gyerek és családi programokkal is készülnek. Lesz habparti, kézműves foglalkozások, arcfestés, lovaskocsikázás, paraszt olimpia is. További részletek az esemény közösségi oldalán. Térségünkben még ma is igazi forróság várható, túlnyomóan derült napos időre készülhetünk, majd elszórtan növekedhet meg kissé a felhőzet. A keleti és észak-keleti ország részben várhatók záporok, zivatarok, a legmelegebb órákban 35-42 fok várható. Holnap érkezik a változás, egy hideg frontnak köszönhetően egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 32-39 fok várható majd éling szél mellett.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Balázsék, most felvételről szólnak. Hű, de deja vu van. Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék.
4: Sokszor beszéltünk arról, hogy világsztárok hogyan próbálnak meg, vagy hát nem világsztárok, hanem pontosabban csalók hogyan próbálnak meg ártatlan nőket és férfiakat átverni, úgyhogy hírességek játsszák el, ugye képletesen, hogy beléjük szerettek. Hát most egy olyat találtunk, ezt már nagyon sokszor megbeszéltük, de hogy mindig egyel újabb szintre emelkedik az ilyen típusú átverés. Sírva, röhögve, ordítva, nem hiszed el, hogy ez megtörténhet. Egy francia nőről van szó, aki most kapaszkodjatok meg, 830 ezer eurót
5: Úristen,
4: fizetett a kórházi kezelés alatt álló Brad Pittnek.
5: Micsoda!
4: Hát de várjál, hát ez a történet, ezzel sokszor hallottuk, ugye, ennek már volt magyar vonatkozása, a pápai jó címe, beleszeretett meg minden, de hogy ezzel a nővel elhitették, azt képzeljétek el, elmondta is, nyilatkozott a nő, hogy valaki először is Brad Pitt édesanyjaként ráírt, Brad Pitt édesanyjaként, hogy Brad kórházban van, és egy ilyen nőre van szüksége, mint ő. Kiszemelték valahogy ezt az ártatlan francia nőt. A profi alapján, a Facebookja alapján helyes, csinos, nem monitorozták, nem tudom. Ráírt a Brad Pitt anyukája, hogy nagy baj van, és egy ilyen nőt keres Brad.
5: Mi az első sor? Kedves Matilda, Brad Pitt anyukája vagyok, igen. Ne haragudj, hogy ismeretlenül zavarlak.
6: Így van, igen. És először nyilván lelki támogatást kért a szegény Brad Pitt számára.
4: A nő nagyon okosan azt mondta, hogy szerintem ez kamu, és ilyen nincsen, és hogy ő ezt nem hiszi el, de azt mondja, hogy nem vagyok jártas a közösségi médiában, így nem igazán értettem, hogy mi történik, emlékszik vissza az asszony, és hát a dolog tovább folytatódott, ugyanis elkezdtek fotók érkezni a kórházi kezelés alatt álló Brad Pittről.
5: Ne.
4: Várjál, és mutatom neked az oldalt.
6: Nézd a fotókat.
4: Nézd meg a fotókat, AI segítségével ilyen rettenetesen nyomorúságosan legenerált fotók, hogy leveszik a fejet, és egy Brad Pitt fotót odaraknak egy fekvő, egy szomorúan néző, egy pizsomás, egy ilyen bemonitorozott szobába, egy comba, amit éppen szúrnak, és a legjobb fotó a jobb oldali lent, ahol egy kicsi Brad Pitt fotót rátettek egy műtött emberre, és két maszkos műtétet elkövető ember éppen fölé hajol Brad Pittnek, és látszik, hogy nyitva van a szem. Hát ez ugye sírsz rajta. Nem hiszed el, egy évig tartott a dolog, 830 ezer eurót utalt el a nő.
5: És ugye, de várjál, Brad Pitt anyukája írt először, hogy Brad Pitt kórházba került, de miért nincsen pénze a kórházba?
4: Nincsen pénze, mert hogy az Angelina Jolie-val való válása miatt elzárták a bankszámláját.
5: Ez a ribanc.
6: Még a pénzét is elveszi.
4: Érkeztek az üzenetek a hamis fióktól, személyes hangvételű versek, sőt, jött egy olyan fotó, hogy Brad tartja a kórházi szobában, hogy szeretlek-em. Ott van az a fotó, az a csajnak a neve I Love You M. Ugye megérkezett a fotó, egy kétségbe se tartó Brad Pitt. Hogy tartja a fotót a szobában kék köpenyben. Nagyon jók a fotók, gyerekek, szenzációsak. A jobb oldali felső, hogy lefésült fejjel, kicsit szomorúan néz az ágyból.
6: Egy 8 éves gyerek szintjén vannak a fotomontások, főleg a legalsó, ugye, hát amit mondtál.
5: Ez csodálatos.
6: Tehát sírsz minden rajta. Gyerekek egy kékbe úszó műtőt képzeljetek, igen, el, minden ilyen picit pasztelszínű, kivéve Brad Pitt arca, ami egész sárgán
4: tűnélesen világít. Oda rakva két maszkos csávunk így fölé hajol, valami látszik a monitoron, nagyon sötét kékes műhűt.

0: Tehát ha ilyen műtői hangulat.
1: Ráadásul és ilyen stockfotó egyébként.
0: Vállalhatatlan az egész. Egy évig tartott a dolog, a férjétől is elvált. Gyerekek, elvált a férjétől, hogy együtt lehessen.
1: Egy éven keresztül kezelték Brad Pittet úgy, hogy neki nem tűnt föl, hogy egyébként, ha néha bekapcsolja a tévét, akkor látja, hogy Brad Pitt forgat, Brad Pitt a Golden
0: Globe. De erre hivatkozott, megkérdezték tőle a francia lapokban, hogy jött rá, hogy végre átverés, és azt mondta, hogy meglátta az új csajával a fotókat, hogy jól van, egészséges, hulla, szerelmes, és együtt van a 35 éves, egyébként olyan helyes csajszival, ugye? És hát ekkor rájött, hogy átverték.
1: És akkor írt neki egy kicsit számonkérő hangvitelű levelet. Kedves Pitt! Kedves Brad!
0: Kedves Brad!
2: Mi lett a 340 millió forintnak megfelelő euróval?
0: Fia, a nő állítólag kikészült, tehát kórházban van, pszichiátriai kezelésen, befizetett 830 ezer eurót, a Netflix már azzal szórakozik, valamilyen francia újság, vagy lap, vagy nem tudom, az megkereste azt a kórházat, és lenyilatkozta, hogy itt fekszik nálunk Brad Pitt, tehát hatalmas bulvárhír van most ebből Franciaországban. Ugye ő egy francia csatornán ugye interjút adott, és hát borzasztó gyűlölet hullám megy a nő irányába. Egészen durva, el kellett távolítani, már nem lehet visszajátszani. Mert hogy lehet ennyire naív, meg hogy csináltál. Ez megkiderült, hogy mentális problémákkal küzdött, súlyos depresszióban szenvedett, vagy azóta nem tudom, már ez van, de hogy kórházba is kezelték a nőt.
2: Gyakorlatilag a kérdés az, amit egyébként a hallgató is felvetett, hogyha ennyire hiszékeny a nő, ennyire átverhető, ennyire, hát hogy mondjam, suta, honnan tudott összeszedni 830 ezer eurót?
0: 830 ezer eurót, igen.
2: Miből?
0: Jó kérdés. A francia csatorna eltávolította a műsort, hogy ne bántsák a nőt, mert hogy egyszer szétszették. És van egy francia futballklub, ami az X-en azt írta, hogy Brad azt mondta nekünk, hogy szerdán a stadionban lesz. Aztán visszavonták a bejegyzést, és közvetítettek egy bocsánatkérést, illetve a franciaországi Netflix is felszállt a trendre, mikor kiírták a közösségi média felületükön, hogy 4 filmet nézzen meg Brad Pitt-tel, valójában ingyen. Feljelentést tett egyébként a csaló ellen a rendőrségen, hát most gondold el, ennek a nőnek vége van.
1: Ha ezek után vége egyszer van. Brad Pitt tényleg beteg lesz, és tényleg kórházba fog kerülni, a kutya nem fogja neki elhinni, hogy valami problémája van. Á, ez csak átverés.
0: Ez is baj, de hogy, tehát hogy hogyan, tehát én nem is értem.
1: De tudod, én azt
0: mondom, mennyire profik, hogy mennyire profin csinálják.
1: Az elmúlt másfél évben folyamatosan azt hallott, hogy ilyen típusú átverések terjengenek. Órán száján mindenki ezt hangoztatja, és ezek után elküldi neked a Brad Pitt a fotóját, ahogy kilóg a kanyula a karjából, és
0: szerintem nagyon elhiszen. Durván monitorozzák őket. Szerintem egészen...
1: De mit monitoroz? Hát a megosztásaimat nézi? Hogy
0: megnézi a képeidet, megnézi a megosztásat, megnézi, hogy férnél vagy, látja a profilodat, hogy milyen karakter vagy, hogy mennyire lehetsz naív. Hát gondolom elküldenek ezret, abból bejön egy, tehát hogy nem ezt csak ennek a nőnek ment, de hogy valahogy nagyon jól profiloznak. És gondold, de 830 ezer euró, az kb. 380-400 millió forint. Plusz elválsz, mert reménykedsz abban, hogy Brett, ha meggyógyul, akkor majd hozzád jön. Ez már nem csak naivitás, ez már egy ilyen szeretethiány, önképzava, nem tudom ebben mi van, azok, hogy nagyon hülye vagy, vagy buta vagy, de hogy ez több mindenről szól.
1: Hogyan küszöbölte ki azt vajon, hogy azt mondta, hogy elmegyek meglátogatni téged?
0: Hát ez egy jó biztos, hogy zajlott.
1: Ezer is egy dolgon alkalom van arra, hogy leellenőrizd azt, hogy valóban...
0: A szeretleken, az szerintem az adj valami bizonyítékot arra, hogy te vagy. Erre beletettek a kezébe egy papírt, hogy szeretleken, és föltartja Brad. Ja, akkor jó. Akkor megnyugodtam. Hát látom, hogy szeret, ott van. I love you. Érted? Arra szerintem lehet, hogy a csaj kért valamit. Hogy küldj valami bizonyítékot. Szeretleken. És meglátod a saját nevedet egy világsztár kezében egy kórházban, lehet, hogy én is utalnék. Nem mond azért, érted, ha Jennifer Lopez nem mondná, hogy Balázs, kórházba vagyok, utalj nekem egy kicsit, nagyon nagy baj vagyok, bent se segít
1: ha
0: már.
1: Ha Brad Pitt azt írja nekem, hogy szeretlek en, akkor nem kezdem el ezt utána mindenkinek mutogatni, és azt mondani, hogy figyelj csak, látod, miben
2: vagyok. És valószínűleg mindenki meg akarta győzni róla, hogy ez kamu.
0: Hát a magyar nő, aki szerelmes ott a Pápa Jocsiba, ő az egész a család azon dolgozott, hogy hidd el, hogy nem.
2: A családja győzködte, hogy figyelj, nem, ő nem a Pápai Jocsi, de ő az, ti nem szerettek engem, kész, már le is van dobva a lánc.
0: Elvált ő is, vagy ott hagyta a férjét, emlékeztek? Hát és a lányával beszéltünk, elmondta, hogy nem tudtak ráhatni, ő ment a Pápai Jocsi klubba, mert a Jocsi szerelmes belé, és csengetett, vagy nem tudom mi volt.
1: Istenem, ez a francia nő, én vagyok.
0: Igen, és hol van a Vekerlei ház? Eladtam, mindent felszámoltam. Antonio Banderasnak utaltam egy brazil kórházban.
1: De most kezdve, de biztos, hogy körbejárt az ismerőseit. Nem hiszem, hogy volt ennyi megtakarított pénze. Valószínűleg felveti.
0: Lehet, hogy vagy kölcsönkért. Igen, erről nem szól a hír.
1: Igen.
0: De hogy is gondolod, egy évig. Tehát egy év alatt azért nem jön szembe egy bredes hír, hogy nem buknak le, hogy elutal 100 000, 200 000, hogy nem gyanús, hogy húzzák az időt, hogy nem gyógyul meg. Tehát annyi ponton eshet azért ez a dolog, hogy mennyire naívnak, vaknak, butának, szeretet hiányosnak. Nem tudom, minek kell lenni. Valószínűleg lehet, hogy ebben volt tényleg valami személyiségzavar, nem tudom, hogy profilozták a nőt, de azért ez bődületesen sok pénz. Nagyon sok pénz a 830 ezer euró.
1: Borzasztó sok. Azért azt a beszélgetést...
0: Egy világsztárnak, aki nyilván tele van. Tehát még nem is az, hogy egy ártatlan ember.
1: De hát nem fér hozzá, mert az a ribanc Angelina Jolie, az elzárta a csapokat.
0: Ez igaz, ez mondjuk meggyőző.
1: Még egy ilyen kiszolgáltatott állapotban is szerencsétlen. Én is biztos, hogy entől kérnék segítséget.
0: Igen. Mesterséges intelligenciával akár FaceTime videóhívást is lehet csinálni Brad Pitt arcával. Egyébként igen. Tehát ez van, amiről ugye mi is beszélünk, hogy az AI-jal összemosódik a valóság, a realitás, a fikció, tehát hogy egyre durvább csalások lesznek. Szerintem a hang a következő, amikor följön majd az anyád a telefonon.
1: Hát már hív.
2: Na, persze.
0: És AI által generált. Nagyon sok ilyen programot nézek én is. Betáplálod az AI-ban a hangodat, egy fél órát, 2 perc múlva ott van a hangod. Bárkit föl tudnak hívni. Én föl tudlak téged hívni, Feri, hogy legyen valami jelszó, amit megbeszélünk.
2: Jó?
0: Jó. Legyünk okay. A tücsök. Ja, várj, nem mondom be.
2: Nem jó.
0: Igen, nem jó, nem mondom, ne a tücsök. Tehát ez lesz a következő, hogy az AI által a hangján hívják majd föl, és a képével egy videóhívás. Tényleg, ez nem a következő, ez már itt van. Tehát ez létezik, hanggenerátor.
2: És ha figyelsek, a pénzt például nem lehet nyomon követni?
0: Hát szerintem ügyesek.
2: Nem, hogy egy számlára kell utalni a pénzt.
0: Hát a kriptó akkor biztos nem, ha nő lehet, hogy megtanított, hogy utalj kriptót. Aha. Mert hogy a bankszámlára nem tudsz, mert azt letiltják. És levezetem.
2: Angelina Jolie elveszi.
0: Igen, világos. De utalj kriptót, elment, leváltotta, beutalta, megtanították. Tehát nem azért ők ennél ravaszabbak, hogy Monsieur Julien, Párizs, de nem tudom, Champs-Élysées 26 tudott. Tehát hogy valahogy nyilván úgy csinálják, hogy nem. Vagy egy, nem tudom, egy nemzetközi bankszámlára, vagy nem tudom, Oxford cég. Nem tudom, hova utalják. Ez egyébként jó kérdés. Hogy hova ment azért az a 830 ezer euró? Hova utalod? Annak azért csak van egy nyoma.
1: Benne van a megmentés faktor is, hogy egy kicsit úgy érzem, hogy én mentem meg Brett Pittet.
0: Hogy ő téged választott.
1: És hogy ő engem választott. Persze. Ez a jó képű
0: fiatal. Hát te vagy az ő kiválasztottja. Igen. Hát ebbe azért kicsit beleszeretsz így ebben a formában. Hát most holnap rád írna. Nem tudom.
1: Például rám írnál.
0: Tessék.
1: Rám írnál
0: Angela
1: azzal.
0: Merkel.
2: Nagy bajba vagyok, se pozíció, Luzi se
0: Tonzi. Pénz. Igen, se pozíció, de Angela Merkel. És rájöttem, szeretem a magyar fiatal műsorvezetőket. Hát azért nem mondta, hogy nem írná vissza valamit.
1: Dehogy nem. Én?
2: Szerintem igen. Simán.
0: Nem tudom. Ehhez azért tényleg borzasztó. Föltesszük majd a Facebookunkra, nézzétek meg. Itt igazából ez a hír már százszor volt, de hogy a fotók miatt nagyon érdekes. Hogy hiába ilyen generálta, hát azért önmagában teljesen vállalhatatlan a jobb oldalja.
1: De felülről a második fotó tényleg eléggé csapzott.
0: Igen, és a harmadik is. Hogy egy ilyen nagyon szomorúan nézen rá. Igen.
1: Elképzeled ott a kórházi koszton.
0: Persze, ha csak ez 830 millió euró, akkor éves szinten ez hány milliárd dollár, hány milliárd euró cserél úgy gazdát, hogy ez csak a csalókhoz megy. Ez nem 1 millió, ez nem 10 millió.
1: És ez csak egy, az sokból, és mert abszolút, nyilván, csak hogy lehet, hogy az első kórházi kezelésre még nem csak en, hanem még Matilda is akárki is utalt, csak az már nem jut el a rendőrségre, mert hogy annyira szégyelli. Arra is kíváncsi lennék, hogy milyen volt ez a beszélgetés, amikor en leült a férjével megbeszélni, hogy akkor válasz.
0: Hogy elválok? Hogy gondolod, hogy elválok, igen. Brennál. Anyámmal nem tudnának megszivatni, mindig részeg, azt nem lehet utánozni. Mondjuk a Zenusa FaceTime hívásban pakisztáni akcentussal beszél a Brad. Igen, ez mondjuk egy kicsit durvább. Azt a mindenségi gyerekek. Hát igen, ez van.
1: Szerintem ti simán be tudnátok rántani bárkit.
0: Hát az én arcommal rengeteg ilyen kriptós befektetés okay. megy.
2: Fizetünk is rengeteg,
0: igen, rengeteg ilyen fejlős. Én már nem is próbálom tiltani, meg ügyvédben nem érdekel, mert annyi van, de hogy mindig elmondom, hogy semmi gyerekek, és mégis küldik, bedőlnek, megveszik. Kriptós befektetésből van 30 darab, ami az én arcommal, és ez csak a kriptó. Nem, és ez nagyon béna, mert ott az Index címlap régi, és akkor ott van fölött, és nem tudom mi. Meg beszélgetéseket is csinálnak már, hogy én beszélek valamilyen befektetésről.
1: És akkor tehát, állsz egy ilyen golfklub előtt, ilyen karbetett kézzel, ilyen nagyon magabiztosan mosolyogsz,
2: legyen ön is nagyon gazdag.
1: Nem, én már tudom a titkot.
0: Nem,
1: vagy,
0: kivesznek hogy? Podcastekből részletet, ahol én mondjuk beszéltem valamilyen podcasten a kriptóról, és akkor az alá írnak valamit, hogy ebben a podcastben én erről beszélek. De én már láttam hanggenerált által is megcsináltat. Tehát, hogy van
1: te ilyen beszél a saját hangodon, igen, ajánlod igen. Azt, hogy vegyél tőlem.
0: Igen, kivágnak egy részletet, és igen, abszolút megcsinálják. Nagyon durvák vannak, úgyhogy tényleg legyen. A kardosak, és csak azokban a befektetésekbe vágjatok be, mert én rángatlak bele benneteket. A saját oldalamon.
2: De jó, de az korrekt.
1: Én nem, már csak egy ugrás, hogy te is valamelyik kórházi osztályról jelentkezz be, Balázs.
0: Van az a híresség, aki ráírna egy pillanatra, elgondolkoznátok? Vagy már tök hihetetlen. Nincs, nem? Tehát há? Írna Sakira, hogy el akar jönni az étteremben vacsorázni.
2: Akkor igen.
0: Csak nem tud felszállni, mert nem tudom, mi van. Küldjél a magángépébe
2: 200 milliót,
0: meg kerozíra kell.
1: Most bármelyik kötök írna nekem, azzal, hogy Juli, bajban vagyok, mert elraboltak.
0: Szerintem te utalnál.
2: Hát de a sztori maga nem, mi az, kellene, hogy elraboltak?
1: Nem, arra? Hívnálak azonnal. Nem, de és akkor, hogyha meg lenne a hanggenerátor, akkor visszaszólnál, igen, hogy tényleg. Hát a bajban vagyok, gyorsan utalak.
0: Te leszel az első, az biztos, aki valahogy a mi hangunk által belőled igen. fognak lóvét kiszedni. Igen. Mondom, IBAN 36, 11, 70, 30. Utalom, várj, hova utaljon?
1: Bali, diktáld még egyszer. Nem sikerült felírnom, a buszon vagyok.
0: Igen, de te ilyen jótét lélek, hogy te mennél, akarnál segíteni, utalnál. Tehát, hogy téged így elfogna ez a jótéteskedés. Nem, hogy persze segítesz. Nem ismerülne föl, hogy nem valid a hívás.
1: Ott állnék a szakadó esőben egy esernyővel a kaputok előtt.
0: Éppen 10 000 adsz egy hajléktalannak, aki nem, az csak látta, hogy jössz és eléd feküdt.
1: Bali, itt vagyok, Bali! Jöttem segíteni!
0: Azt a mindenit. Hogy állsz ebből talpra? Sehogy,
2: sehogy.
0: Mi?
2: Sehogy.
0: Ez egy életre. Oda pénzed, a férjed.
2: Lelkileg, mentálisan, mindenhogy.
0: Franciaország rajtad röhög. Mindenki téged parodizál. Ez egyébként borzasztó lett. Szerencsétlen. Igen, nagyon kemény.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lover 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
4: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
5: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
6: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
5: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
6: Szállás.hu.
5: Úgy is tett.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
9: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
10: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
9: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
11: Július 30. augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások. Július 30. augusztus 1. Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
12: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
13: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
12: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés.
13: Mi így építjük a jövőt.
12: Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet.
13: Légy te is a csapatunk tagja.
12: A jövőt mi alakítjuk.
13: Benne vagy?
12: jelentkezés@infineon.com.
14: Carglass javít, Carglass cserél.
15: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
16: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
15: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Kecskeméten, az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
14: Carglass javít, Carglass cserél.
17: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
18: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
19: Házépítésben gondolkodsz?
20: A LEGO Home a generált kivitelezőt Kecskeméten és Vonzás körzetében.
19: Szakmai tapasztalat, árgarancia.
20: Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
21: Július 3-án hangolódjunk együtt a gyárra a Sheraton teraszán.
22: Smashburger, garnélás spagetti, látványgrill, koktélok.
21: A zenéket Kincses Szabi válogatja, tehát én is ott leszek.
22: Foglalj asztalt most!
21: www.bistorantkecskemét.hu.
23: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong. Reklámot hallottak.
24: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
25: Indul az aktív nyár program, már épül a tetőszerkezet a lelátó fölé, kezdődik a hazai görög dinnye szezon. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jó hír a mozgás szerelmeseinek, az egészségfejlesztési iroda júliusban elindítja az aktív nyár programját Kecskeméten. Az ingyenes mozgásprogramok szombatonként lesznek, regisztráció sem szükséges. Az első foglalkozást ezen a héten tartják a Kenterben, közös jóga gyakorlásra invitálják a lakosságot. A résztvevőktől azt kérik, saját jókamatracot vigyenek magukkal. A következő hetekben szerveznek még alakformáló tornát, dinamikus gerinc tréninget és haspopsi tornát is. További részletek elérhetők az aktívkecskemét.hu oldalon. Jó ütemben halad a kecskeméti széktói stadion fejlesztése. A KOL beszámolója szerint már épül a városi oldali lelátó fölé kerülő tetőszerkezet. A beruházás nem csak esztétikailag fontos, jelentősen javíthatja a nézői komfortot is. A portál emlékeztet, a meglévő lelátó alapvetően megmarad, de a mögötte található földtöltést elbontják, és az egész terület korszerű kialakítást kap. A beruházás részeként még új fedett nézőteret is kialakítanak, emellett megújulnak a kiszolgáló funkciók is, korszerűsítik a büfét, és megújulnak a vízes blokkok is. A megújult létesítmény várhatóan már a 2026-27-es idény kezdetén fogadhatja a szurkolókat. Kezdődik a hazai görög dinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csak nem 3500 hektáron zajlik az aratás Magyarországon, tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
26: Folyamatos lesz a dinnye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőség magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
25: Térségünkben még ma is igazi forróság várható, túlnyomóan derült napos időre készülhetünk, majd elszortan növekedhet meg kissé a felhőzet. A keleti és észak-keleti ország részben várhatók záporok, zivatarok, a legmelegebb órákban 35-42 fok várható. Holnap érkezik a változás, egy hideg frontnak köszönhetően egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 32-39 fok várható majd éling szél mellett.
23: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
27: Hölgyeim és uraim!

0: Megérkezett hozzánk vendégünk, Várkonyi Gábor, autópiaci szakértő, aki egyébként közgazdász és talán politológus is, egyszerre nagyon komplexen nézi az iparágat, és sokszor beszélünk vele, nagyon szeretjük, volt már vendégünk is, és itt van most újra. Hello Gábor, jó reggelt!
1: Ciao. Jó reggelt, sziasztok!
0: Túl egy elektromos autózáson, Amsterdamban talán, vagy hova?
1: Igen, az ID Cross-nak a bemutatója volt, ugye ez a kis elsőkerékhajtású elektromos Volkswagen, ami jönni fog. És úgy voltam vele, hogy akkor ne repülőzzünk, akkor megpróbáljuk ezt nyugati irányba egy tisztán elektromos autóval, egy olyannal, aminek kicsit nagyobb a hatótávja. 3200 kilométer lett, és meg kellett küzdenem, de megcsináltam.
2: Mikor bántad meg?
1: Egyébként nem bántam meg. Az egy más kérdés, hogy minden létező körülmény alapvetően adott volt ahhoz, hogy ez relatíve kényelmes legyen, tehát nincsen főszezon, nem indul el fél Európa egyszerre a tengerpartra, nincsen túl hideg, nincsen túl meleg, tehát egyébként ideális körülmények ahhoz, hogy viszonylag nyugodtan tudja villanyautózni, plusz, hogy a nyugati irányba indulsz el, nem keleti irányba, ami azt jelenti, hogy egyébként Ausztriában, Németországban, Hollandiában ezek a gyors töltők, ezek viszonylag jól ki vannak építve. Működött, a 3200 kilométer alatt 15 darab megálló volt ebben, ez kicsit drámaibbnak hangzik, mint amilyen volt valójában, mert itt azért nem órákra kell megállni. Megállsz, nagyjából 20-25 perc, arra kell odafigyelni, hogy 20% alá nagyon ne menjen az akkumulátor, 80 fölé nagyon nem kell tölteni, de van egy pár dolog, amit így végig kell gondolni.
0: Megőrülnék.
3: Fűtöttél?
0: Megőrülnék.
1: Nem nagyon kellett.
3: Nem. Ja, nem kellett.
0: Ez egy másfajta gondolkodás, ez egy másfajta idegrendszer, ez egy másfajta tervezés, ez egész elektromos autózás, tehát ez nagyon meg kell szeretni, vagy nagyon meg kell szokni. Én nem bírnám, hogy nem ülsz le egy seggel és mész 800 kilométert. Ez a megállok, töltök. És neked sem volt ennyire könnyű, mint ahogy most elmeséled.
1: Nem, és a konklúzióm is az volt, hogy én azért maradnék a belső égésűnél, plusz nekem nyilván van egy személyes kis, hogy mondjam, idegrendszer gyógyító hatása annak, amikor korlátlan autópályán, üres autópályán ki tudod élni azt, hogy gyorsan akarsz menni, és én gyorsan szoktam menni, hát az ezzel nem
2: adott. Szereti.
0: Na, hol tart most az iparág? Mesélj egy kicsit, amikor legutóbb itt voltál, ugye elképesztő, megdöbbentő, érdekes, és olyan szomorú dolgokat mondtál egyrészt arról, hogy az Unió, Németország, és mindenki az Unióban hogy lőtte tökön magát azzal, hogy szabályozzuk a belső égésű motorokat, talán 30-ra, 35-re, és hogy közben a kínaiak milyen iszonyú versenytempóban húznak el mellettünk, mind az elektromosban, mint pedig ugye hát ők tanulják és veszik át a belső égésű, de hogy nem törődnek itt mindenféle szén-dioxid kvótával, hanem egyszer leuralják a piacot. Van most ebből visszahátrálás? Kezd rájönni az Unió, hogy tökölöttük magunkat? Nagyon nagy a baj, vagy még mindig megyünk a jéghegy felé úgy, hogy süllyed Németország és vele együtt egész Európa?
1: Nagyon jó vidáman kezdtétek itt, hallgattam idefele, jövett.
0: Húzzuk rá az ajtót, csapjuk rá.
1: Megvan az a mém, amikor keresztbe áll az iskolabusz és jön a vonat.
0: Aggasztó volt, amit akkor mondtál, hogy egyszer nem érted, döntéshozók mibe hisznek, és dráma, ami történik, az érdekes, hogy változott-e a drámai helyzet.
1: 50 ezer munkahelyet fog megszüntetni csak a Volkswagen a következő években. 50 ezer munkahely, és amikor olvassuk ezeket a számokat, meg nézzük a beszámolókat, meg beszélgetünk arról, hogy gyakorlatilag kontinens függetlenül, mert egyébként ez nem csak Európára igaz, ugye az észak-amerikai autóipar is jelentős leírásokat volt kénytelen elkönyvelni az elektromos autózással kapcsolatos beruházásai kapcsán. Hát nem olyan nagyon jó helyzet, csak mi nem nagyon adjusztáljuk a kurzusunkat, mindenki más meg erősen a piaci realitások felé veszi az irányt, és itt nem azt akarom ezzel mondani, hogy ennek így nincs értelme, vagy a villanyautózás egy hülyeség, abszolút nem erről van szó. Arról van szó, hogy elsődlegesen a business of business is business, ugye? Tehát mégiscsak, és talán ezt múltkor is így beszéltük meg, hogy azért egy vállalatnak az elsődleges dolga az az, hogy a részvényeseit kielégítse, hogy profitot termeljen, és mindezt lehetőleg fenntartható módon tegye. És ehhez kéne megteremtenie szerintem a politikának a megfelelő környezetet. És amikor egy öncélé válik az, hogy valami zöld legyen, függetlenül attól, hogy ennek van-e értelme közgazdaságilag, piaci kereslet szempontjából, infrastruktúra szempontjából, és a többi, tehát amikor ez öncélé válik, és nem piaci mechanizmusok irányából közelítjük meg ezt az ügyet, akkor jönnek a zöld tervgazdaságnak ezek a nagyon durva, nem kellemes hatásai.
3: Tehát az európai autópiac az úgy akar zöld lenni, hogy ez biztos, hogy zsákutca és bukta. A kínai az miért tudja megcsinálni?
1: Ezt így nem jelenteném ki, hogy biztos, hogy zsákutca és bukta. Ahogy mi csináljuk határidőre, mereven, széttörve gyakorlatilag évtizedeken át épített ipari struktúrákat, tehát nem agyusztálva, hanem széttörve és erőszakkal végig verve az egész rendszeren, ez így bukta. Kínában meg ugye az van, hogy keressünk pénzt. Ja, hogy ez egyébként éppen most a zöld bulival is lehet és nagyon jól lehet, hát akkor keressünk pénzt ezzel.
0: Mi a szándék? Mi az érdek? Mi a mögöttes álló lobby? Segíts megérteni. Tehát van egy húzó iparágunk, mint a német autóipar, a belső égésű motor, aminek, de most mondtad, évszázados, nem tudom hány száz éves hagyománya van, sok, nem században, de hogy években mérhető. Jól megy, mi exportálunk a világ minden részébe, vagy próbálunk exportálni. Ott van a Volkswagen koncern, verhetetlenek vagyunk benne. Ezt a technológiát mindenki csak más tanulta hosszú évtizedekig keresztül, amit az európaiak elértek. Jön valaki, és azt mondja, hogy arra van a jéghegy, elindulunk, lefejezzük az iparágat, és azt mondjuk, az elektromos autózási a jövő, miközben Európa gazdasága pont emiatt fölbeáll, elbocsátások, Németországban mennyi a külkereskedelmi mérleg hiányuk? Hát mondtál egy számot, egészen megdöbbentő.
1: 90 milliárd, ha emlékeim nem csalnak, Kínával szemben.
0: Euró, mert igen. A kínaiak meg nem veszik meg már tőlünk a drága belség, és vagy előállítják, vagy elektromos autóznak. Miért csinálja ezt Európa? Van valahol egy lobby, aki azt mondja, hogy szét kell cseszni Európát? Mi az oka szerinted?
1: Hát szerintem az ideológia vezérelt gazdaságvezérlés.
0: Az ideológia, aha, de szépen finoman fogalmaztál.
1: Szerintem ennyi. Hát,
0: az ideológia vezérelt gazdasági vezérlés.
1: Menjünk bele keményebben.
0: Vágjuk le a fejös tehenet, és vezessük jéghegynek Európa gazdaságát, hogy ne legyen belső égésű motor.
1: Attól zöldek leszünk, és az jó lesz.
0: De nem is értjük ezt a technológiát, nincs meg az infrastruktúránk, értjük, tanuljuk, de azt vesszük el, amiben igazán jók vagyunk.
1: Árnyaljuk ezt egy kicsit, és most akkor lehet, hogy az lesz, hogy én leszek egy picit az ügyvédje ennek az egésznek. Helyet cserélünk, és azt mondom, hogy voltak és vannak nagyon jó eredményeink ebben a kérdéskörben is. Hát például Magyarországon gyártják jelenleg a legfejlettebb európai elektromos autót. Ennek mi örülhetünk, hiszen egyébként technológiai szempontból ez a duma arról, hogy Kína megelőzött minket, ez engem irritál.
0: Ez a BYD, nem? Tehát ezt kimondhatjuk, nem?
1: Ez a BMW.
0: Ja, ez a BMW.
1: Ez a BMW Debrecenben.
0: Ja, Debrecen, mint BMW, mint elektromos autó.
1: Az X3 az jelen pillanatban a Mercedes CLA-val karöltve két olyan modell, ami technológiai értelemben szerintem tehát utolérhetetlen mások számára. És jönnek még bőségesen ilyen jellegű autók Európából. A kérdés az, hogy az egész értékláncnak a hangsúly eltolódása az, hogyan néz ki, és ebből ki fog a nap végén profitálni. Az, hogy baj van, azt szerintem abból lehet nagyon egyértelműen lemérni, hogy Európa is készül, és az európai törvények és törvényhozás is készül olyan jellegű intézkedésekre, amelyek valahogyan itt akarják tartani a termelést. Ez ugye a Made in Europe label, amiről beszélgetnek itt most már hetek óta. Állítólag ma lesz arról valami fajta döntés, vagy talán a héten, hogy ezt egy kicsit konkretizálják, ami ugye arról szólna, hogy legalább 70%-át annak, ami egy autót kitesz, azt Európában kellene gyártani, az akkumulátor cellákat Európában kéne gyártani, és csak akkor lehetne egy-egy autót bármilyen formában támogatni, akár adókedvezménnyel, akár konkrét hozzájárulással, akár közbeszerzésen való részvétel lehetőségével, ha ez egy Made in Europe labelt tud viselni. Nagyon-nagyon jól hangzik, csak nem tudom, hogy hogyan fogjuk a nyersanyag ellátási láncot ehhez passzolva megoldani, hiszen itt még mindig komoly lemaradásunk van, mondjuk Kínával szemben.
0: Úgyhogy közben jönnek a kínai elektromos autók, amik olcsóbbak, lehet, hogy minőségében nem tudják ugyanazt hozni, mint mondjuk egy BMW, de hogy iszonyatosan fejlődnek, 5 év alatt, 10 év alatt akkor átléptek, mint mi 50 év alatt se fogunk az elektromos autógyártásban, és meg fognak verni piaci alapon, akár árképzésben is, nem?
1: Sőt, mondok ennél egyel még félelmetesebb ügyet. Mi most azzal vagyunk elfoglalva, hogy itt a sebeinket nyalogassuk. Valamit kezdjünk azzal, ami történt, amiben saját magunkat manővereztük bele. Kínában ugye az autóipar az 5 éves tervekben folyamatosan top prioritásként volt kikiáltva.
0: Állami támogatással.
1: Pontosan.
0: És nagyon sok állami támogatással.
1: De az egész infrastruktúra, minden, nem csak az infrastruktúra, az egész üzleti környezet, minden arra volt kihegyezve, hogy nagyon-nagyon rövid idő alatt, nagyon-nagyon komoly kapacitások kiépítésével egy új technológiára, áthelyezve a hangsúlyt, olyat tudjanak alkotni, olyan üzleti környezetet tudjanak megoldani, ami világszinten export verő lesz. Mindenkinél több autót szeretnének gyártani és eladni mindenfelé a világban. De ez ugye alapvetően egy gyártás és autóipar fókuszú ügy. Ha felületesen nézzük az eseményeket Kínában, akkor azt mondhatjuk, hogy erről most levették a kezüket, de ez nem igaz. Azt mondják, innentől fogva Kínában, hogy kész vagyunk, a projekt első része lezárult, az autóipar a következő 5 éves tervekben nem szerepel további fókuszként, mert nincs miért támogatni őket. Van egy nagyjából 60%-os kihasználtsággal működő nagy infrastruktúránk, az azt jelenti, hogy a gyárak azért nincsenek teljesen kihasználva, ezeknek egy része el fog tűnni újra, és mindent át fogunk helyezni a mesterséges intelligenciára az autózásban. Tehát minden fókuszunkat, minden pénzünket, minden fejlesztési erőnket egy olyan szoftver alapú autózásba fogjuk fektetni, ahol, vagy amin keresztül a következő értékteremtés meg fog valósulni az autóiparban.
0: Félelmetes, hogy mi megint egy olyan dolog után megyünk, mint az elektromos autózás, ami már rég megvan, és megint kettővel előrébb vannak, és hozzák az AI technológiát, és már azon vannak, hogy az önvezető autó, ami egyébként tele van már Kína bizonyos városai, már önvezető taxik vannak.
1: Hogy ez mennyire működik, vagy nem, arról lehet.
0: De hogy megint előrébb vannak. Igen.
1: Teljesen más a mindset.
0: Igen. Azt mondd meg nekem, hogy ha az Unió arra törekedik, hogy mentsük meg a világot, de csak az Unióban tiltjuk be a belső égési motort, Ázsia már gyártja magát. Dél-Amerikában rengeteget exportálnak a kínaiak. Tele vagyunk mindenhol belső égési motorral. Milyen víziója van az Uniónak? Kit kell megmenteni valójában? Hogy tudjuk megmenteni a Földet úgy, hogy vagyunk itt 300 millióan az Európai Unióban, van egy négyzetkilométer kitettségünk, és mindenki szarrá fossa a világot belső égési motorral, és azt mondják az indiaiak, a dél-amerikaiak, kínaiak, hogy szarunk-e a kvótára, mi gyártjuk, mert ebből mi pénzt akarunk szerezni. Mi meg az Unióban azt mondjuk, hogy megmentjük a levegőt, meg a kvóta, meg a széndioxid, de nem tudjuk, mert a világ más részét elárasztják a belső égési motorok, mert nem érdekli őket a kvóta.
1: Az a stratégiánk, hogy legyünk öngyilkosok, mielőtt meghalunk.
0: Ez egyébként tényleg elképesztő.
1: De ez, én ezt így tudom jellemezni.
0: De ez egy gyönyörű mondat, és ez történik.
3: Hát nem, de legalább büszkén halunk meg, hogy mi megtettünk mindent, hát olyan, mint a többiek nem.
1: Nem felé az olyan, mint hogy mi irányítanánk, nem?
0: Igen, tehát mi gondoljuk azt felsőbbrendűen, hogy majd megmondja. Miközben ugye hát Dél-Amerikát megnézzük, a Indiát megnézzük, tehát vagy a kínai exportot, akár a belső égésűben megtanulták azért.
1: Hát hogyne, sőt.
0: Előnyünk volt, de behozták és megtanulták.
1: Nézzük a Mercedes példáját. Két darab kínai tulajdonosa van a sok-sok tulajdonos közül részvényesi oldalon. Mind a kettő nagyjából egy 10%-os csomaggal rendelkezik. Ez a két 10%-os csomag, ez egyfelől egy teljesen állami szereplőhöz köthető, tehát lényegében egy kínai állami szereplő van benne félig, könnyékig a Mercedesben, a másik pedig a Geely csoportnak a tulajdonosa. Na most, ha van egy olyan tulajdonosi szerkezeted, ahol a részvényeidnek az ötöde olyanok kezében van, akiknek nem feltétlenül érdekük az, hogy neked sikered legyen, plusz az abból származó pénzt arra használják föl, hogy keresztfinanszírozzák a saját fejlesztéseiket, ami közvetlen konkurenciája a te autóidnak, akkor szerintem valami baj van. Most ilyet a büdös életben nem engedne egy kínai a saját vállalatában. És az, hogy ők azt a stratégiát követték, hogy kell egy olyan tulajdonosi szerkezet a piacra lépéshez, amiben ugye egy kínai jelenti az 51%-os tulajdonot, ezt már ugye rég elengedték, ennek megvan az oka. Ugye az volt az oka, hogy azokat a vállalatokat, azokat a cégeket, akik Kínában csak azért voltak, hogy kvázi egy ilyen védőernyőt adjanak a nyugatiaknak, hogy bizniszelhessenek ott, ezeket leválogatták, hiszen ezek nem jelentettek pluszt eredményt a gazdaság szempontjából. Megerősödve az első hullámban kijött egy potensebb autóipari szereplői gárda Kínában, és most már ott tartunk, hogy abszolút semmi szükség nincs nyugatiakra. Mindent tudnak maguktól. Ez nagyon rövid idő leforgása alatt történt meg. A kérdésem az, hogy ugyanezt a stratégiát miért nem tudtuk mi adott esetben Kínával szemben alkalmazni Európában. Tehát miért nem tudtuk azt mondani, hogy felismertük, hogy van egy stratégiai problémánk nyersanyag és technológiai oldalon, akkumulátor és elektromos autózás kapcsán. Ahelyett, hogy mi itt mindent megtennénk arra, hogy a lehető legkönnyebb piacot prezentáljuk tálcán a kínaiaknak, tessék, gyertek ide, vegyétek el. Ahelyett mondhattuk volna azt is, hogy gyertek ide bizniszelni, 51% európai tulajdon mellett. Erre nem mondhatja senki azt, hogy ez nem egy igazságos megoldás, hiszen az előző 40 évben így csináltátok ti is velünk. Ehhez kellett volna egy gazdaság stratégia. Nem a dolgok után való futkorászás, amit most
3: nem akartad az 51%-ot, érted? Csak magadnál tartani, nem akartál 49-et odaadni. Nem?
0: De így most a 49 helyett lett az író.
3: Igen.
0: Tehát a 49 legalább 49, vagy az 51.
1: Meg most semmi, ott meg rá lettél volna kényszerítve, hogy kóperelje velük, és ugyanazt a dolgot, amit ők megcsináltak velünk, tanulni, vagy adott esetben magadévá tenni technológiákat, és akkor szépen körülírom a dolgot, azt megcsináltuk volna mi is ugyanezzel a cinizmussal, hiszen business of business is business. Egy, kettő. Nehogy ilyen Nógrádi Györgyös legyen.
0: Igen.
1: Szóval a második dolog, amiről érdemes beszélni, mit tettünk annak érdekében, hogy ne rohanjanak le minket. Ugye volt egy ilyen védővámos sztori. Védővámos sztoriról kiderült, hogy ez így nem fog működni, mert abban a pillanatban, hogy kínai elektromos autókra, a dömping áron árult kínai elektromos autókra védővámot vetettünk ki, azonnal, hogy mondjam, adjusztálták a stratégiájukat, és belségésű, valamint plug-in hibrid autókat kezdtek el dömpingáron Európába hozni. Nagyon szépen növekszik a piaci részesedésük. Mi a harmadik megoldás akkor, amit kitalált az EU? Legyen minimum ár. A minimum árnál egyszerűbben kijátszható szabály nincsen. Minimum ár. Értitek a problémát?
0: Félelmetes.
1: Tehát, hogy a minimum ár az az, amikor azt mondod, hogy igen, ez a minimum ár, egyébként meg, hogy mennyi kedvezményt adtam, azt ellenőrizze már valamelyik hatóság. Sok sikert kívánok hozzá.
2: Ugye az EU-s célkitűzés az az, hogy 2035-re 100%-os elektromobilitást kellene elérni. Az infrastruktúra erre fel van készülve, tehát elérhető egyébként 2035-re ez a cél. Például tisztán elektromos árammal tölthetőek ezek az autók. Van egy rendszer, ami ezzel ezt megoldható?
1: Én azt gondolom, hogy tehát mindent el lehet érni. A kérdés az, hogy van-e értelme, és van-e gazdasági, hogy mondjam, business case mögötte, és ezt nem látom. Főleg nem egy olyan korszakban, ahol az elektromos áramnak a kereslete az robbanásszerű ugrás előtt áll. Többek között például a mesterséges intelligencia miatt. Tehát nyilván erre lehet azt mondani, hogy olajkitettségünk is magas, és azzal is probléma van, lásd a jelenlegi helyzetben, de az olajat azért sokkal-sokkal több helyről lehet például importálni, mint mondjuk az akkumulátorhoz kapcsolódó dolgokat. Ezzel nem azt mondom, hogy az egyik jobb vagy a másik, hanem azt, hogy mielőtt azt mondjuk, hogy azért akarunk megszüntetni egy valamilyen függést, mert az jó nekünk, és közben nem veszük észre, hogy rohanunk bele egy másik függőségbe, a gazdasági mozgásterünket kellene növelni, és jelen pillanatban Európa a saját maga által állított szabályok kapcsán nem növeli a mozgásterét, hanem gyakorlatilag mindenben csökkenti.
0: Ki finanszírozza a korrupciót? Kínai nagy tőkések? Amerikai nagy tőkések? Kinek az érdeke akkor? Ki győzi meg azt a 10 döntéshozott Európába, hogy csinálj hülyeséget, vezesd jékének az autóipart, mert abból mi Kínába, Amerikába, de mit, ami a szarra keresünk magunkat? Tehát hova lehet visszavezetni a láncot, amiért most éppen Európa szerinted legalább autógyártásilag totálisan tönkretesszük, és az autógyártás begyűrűzik. Tehát az elbocsátás, akkor csökken a fogyasztás, munkanélküliség van, tehát ez egy ilyen piramis, ami elkezdül lebomlani, és az leszivárog a legaljára.
1: Tehát amikor beindul a spirál, akkor ezt visszafordítani rettenetesen nehéz, ha egyáltalán lehet. Hát ugye szerintem ebben egyrészt tényleg az van, amit te is említesz, tehát egy kőkemény gazdasági lobby, amit pénzzel vívnak. Másrészt meg ugye egyszerűen van egy olyan társadalmi közeg, van egy olyan ideológia, ami nagyon-nagyon beette magát Nyugat-Európába.
0: A zöldnek, piszinek.
1: Degrowth és társai.
0: Aha. Tehát ide, ahogy mondtad, egy Trump kéne, aki vissza tudja fordítani. Hát ez visszafordítható, ez egy visszafordítható
1: ide
0: folyamat?
1: Egy olyan politikai átállás kellene, ami arról szól, hogy minden egyéb ilyen meta problémát, azt most elengedünk egy picit, mert nem abban a helyzetben vagyunk gazdaságilag, hogy azzal tudjunk foglalkozni, hogy ilyen luxus problémákat oldjunk meg magunknak, mint hogy jó emberkedünk meg egyebek, hanem gazdasági kérdések előtérbe helyezése. Ez a lényeg szerintem. És erre én nem látom egyenlőre a kísérletet Európában.
4: Hú, micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
3: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
6: Rendelek.
5: És a mosókapszula is.
6: Rendelek.
5: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
6: Sejtettem, azt is rendelek.
5: És mikor lesz itt?
6: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
5: Akkor én meg figyelem a készletet.
6: Persze, ahogy eddig is.
7: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
8: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos, földszinti, kertkapcsolatos, saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre a Gomép vadonatúj lakópartjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
10: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Hogy senki ne maradjon le, meghosszabbítottuk. Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. A kampány ideje alatt 50% szemüveglencse kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat. Személyre szabott multifokális szemüveglencséinkkel élesen láthat minden távolságra egy szemüveggel. Tapasztalja meg ön is a tökéletes látás élményét. Jelentkezzen be most a Trendoptikában, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
11: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
12: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
11: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
12: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
11: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
13: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos, belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
14: Kárglász javít, Kárglász cserél.
15: Gergő, 34 éves Kárglász autóüveg szerelő.
16: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Kárglásznál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
15: Ne várjon vele! Keresse a Kárglászt Kecskeméten, az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
14: Kárglász javít, Kárglász cserél.
17: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten, a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkész.hu.
18: A tikkasztó hőség ellen most szereltessen klímát. Akár 0 forint befizetéssel és 0% THM-mel. Klímák szereléssel együtt már 229.900 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Az akció részletei Nagykőrösi, Lajosmizsei, Kiskunfélegyházi és Kecskeméti üzleteinkben. Elérhetőségeinket kattintson

0: ezzel érdemelte ki a részvételt az európai megmérettetésen. A Zöld Kecskemét közösségi oldalon azt írják, azt a szemléletet mutatják be, amely évek óta formálja a várost, vagyis, hogy hogyan alkalmazkodnak a táj adottságaihoz, hogyan vigyáznak a természeti értékekre, hogyan újítják meg a városrészeket, és hogyan dolgoznak együtt az önkormányzati intézmények, szakmai partnerek, civil közösségek, vállalkozások és önkéntesek egy élhetőbb városért. Elérhető a kórházi kisokos újabb része a Bács-Kiskunvár megyei oktató kórház közösségi oldalán. A betegedukációs sorozat soron következő témája az invazív kardiológia. A legfontosabb felvetésekre Berta Balázs, az invazív kardiológiai osztály osztályvezető főorvosa válaszolt. Olyan kérdésekre kaphatunk választ, mint hogy milyen tünetek esetén lehet szükség invazív kardiológiai ellátásra, hogyan zajlik a vizsgálat, jár-e fájdalommal, vagy hogy meddig tart a felépülés. Ezúttal az edzőtermek számíthatnak fogyasztóvédelmi ellenőrzésre. Elsősorban az általános szerződési feltételeket vizsgálják a szakemberek. A cél annak feltárása, hogy ezek tartalmaznak-e a fogyasztók számára indokolatlan hátrányt, vagy aránytalan kötelezettségeket előíró jogellenes részeket, mondta rádióknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
1: Amellett, hogy rendkívül népszerűek az edzőtermek szolgáltatásai, az ASF-ek sokszor egy oldalon indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztókra nézve. Ilyen gyakorlati példák, hogy amikor a határozott időre kötött szerződést automatikusan meghosszabbítják, vagy a fogyasztókat túlzott mértékű fizetési kötelezettséggel terhelik, és igen gyakori, amikor a szerződés vagy a díjakat egy oldalon módosítják, anélkül, hogy a fogyasztó ebbe beleegyezne. Amennyiben az indokolatlan hátrányt okoz a fogyasztóra nézve, akkor a tisztességtelen szerződési feltételnek minősül, és emiatt a fogyasztóvédelmet is fel kell lépnie.
0: Térségünkben még ma is igazi forróság várható, túlnyomóan derült napos időre készülhetünk, majd elszórtan növekedhet meg kissé a felhőzet. A keleti és észak-keleti ország részben várhatók záporok, zivatarok, a legmelegebb órákban 35-42 fok várható. Holnap érkezik a változás, egy hideg frontnak köszönhetően egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 32-39 fok várható majd éling szél mellett.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Best of Balázsék, a legjobb pillanatok.
4: Vendégünk továbbra is Várkonyi Gábor autópiaci szakértő, akivel ugye itt a Európai Uniós anomáliákról, a jéghegynek vezetésről beszélgettünk, és hát közben itt vannak a kínaiak, és pont most olvasok egy cikket arról, hogy hogyan jönnek haza európai vezetők mindig Kínából. Hogy fogják a fejüket, most éppen a Macron nyilatkozott, hogy tettek megint Kínába egy utat, és hogy tehát hogy elképesztő, ami ott van, hihetetlen high-tech ökoszisztémát építettek a kínaiak, miközben az európaiak mindig azt hangsúlyozzák, hogy tessék többet dolgozni, akkor majd itt is rend lesz és fegyelem, miközben megdrágítottuk az energiát a kontinensen, a klímapolitika érdekében agyon szabályoztuk az élet minden területét, a kínaiak megfelépítettek egy alig felfogott bélységű high-tech ökoszisztémát, amit már szinte nem is értünk. És ugye pont itt hagytuk abba, hogy az autózás szintjén is építik, ők már az elektromos autózáson túlmenve, már ugye az önvezető infrastruktúrát és az AI vezérelt autózást építik gőzerővel.
5: Nyilván erre ugye alkalmasabbak a városaik is, hiszen ezek fiatalabb városok, tehát maga az infrastruktúrának ez a utca szintű lebontása is azért könnyebbé teszi a dolgukat, de ami ennél lényegesen fontosabb, hogy ugye a szabályozás az olyan, hogy nagyobb teret ad neked az innovációra. Ez egy nagyon érdekes filozófiai kérdés, és szerintem ebben nem feltétlen vagyunk mi rossz úton, mert Európában azért a zero hibázási lehetőség irányából közelítjük meg az önvezetés fejlesztését.
6: Ott meg, ha átmegy két gyalogosan, akkor azt mondják, hogy
5: az még mindig vagy akkor
7: is marad is.
5: Kis túlzással ugye ez egy nemzeti érdek. Aha. Hogy ebben gyorsak legyenek. És ugye az igaz, hogy az ilyen jellegű technológiáknál az van, hogy aki először képes ezt uralni, annak a standardja lesz az, ami alapján ugye megy tovább a dolog.
4: Hát igen, de aki nem vállal kockázatot, nem nyertet. Az európai intézmény rendszer eleve kockázatellenes és kockázatkerülő.
5: Teljes mértékben.
4: Tehát, még a kínai azt mondja, hogy kockáztatunk megyelőre, százszor elbukunk, százegyszerre viszont vezetjük igen. A világot. Tehát ők más a gondolkodás.
5: Ezt
4: nem?
5: A németek úgy hívják, hogy folkaszkó társadalom.
4: Igen, de ez az agyon szabályozott kockázatkerülés fogja megölni Európát
5: igen.
4: Valójában.
5: Igen, igen, én ez abszolút egyetértek. Tehát mi nem hagyunk csődbe menni vállalatokat, mi nem hagyunk nagyot esni, ne legyél túl gazdag, ne legyél túl szegény, minden szépen legyen kiegyenlítve. De ebből ugye nem jönnek ki olyan vállalatok, amelyek világszinten nagyot tudnak tarolni. Az utolsó ilyen iparág

0: Megunk ugye az iparág volt, amit éppen halálra szabályoztunk.
1: Amit éppen tökölöttük.
0: Igen.
1: Hol tartanak ők AI-ja meg az autóiparban? Most éppen mind dolgoznak? Tehát azon... ez lesz önvezető városok, ahol igen. már igen. önvezető autók, tömkeleg egy városban, ahol már nem vezet senki.
0: Igen, tehát egy zárt ökoszisztémát akarnak kialakítani, amiben tulajdonképpen az autó az egy eszközé degradálódik, a mindennapjaidnak a segítője, de nem vagy rászorulva arra, hogy közlekedj, mármint, hogy vezessed.
1: Aha, engednek ők ebbe betekintést, vagy nagyon titkosan kezelik, vagy szívesen megmutatják, hogy hol tartanak?
0: Nagyon-nagyon-nagyon érdekes kérdés. Mi jelen pillanatban ugye azon dolgozunk Európában, hogy megtartsuk az iparunkat. Ők azon dolgoznak jelen pillanatban, hogy szoftver és szoftverhez kapcsolódó dolgoknak a korlátozása legyen, tehát hogy ne lehessen ezeket a dolgokat nyugatra vinni.
1: Tehát, hogy ne tudjunk oda menni. Ők mindent elvisznek, ellopnak, megcsinálják, de az, amit ők jöttek rá, azt levédik, és nem.
0: Hát nyilván mindenki magából indul ki.
1: És amikor elhívnak egy bemutatóra, akkor 5 évvel ezelőtti dolgokat mutatnak, hogy ne tud, hogy mi a legfrissebb technológia, és azt mondják, igen, mi most kezdtünk el taxizni. Miközben nem most kezdtünk el taxizni Wuhanból, hanem önvezető taxik járnak konkrétan.
0: Ez nagyon érdekes, szerintem. Tehát egyfelől azt a munkabírást és azt a munkaetikát, amit én kint láttam, azt a 100 000 számra megsüvegelném, mert hogy tényleg nagyon akarnak, és ez nagyon érződik. És szerintem ez olyan, amit el kell ismerni. Az, hogy mit engednek látni, tehát hogy hogyan akarják alakítani a gondolataidat arról, hogy ők hol tartanak, azt nagyon úgy érzem, hogy... Szóval az nem a realitás, amit nekünk mutatnak. Sok szempontból sem. Tehát bizonyos kérdésekben úgy érzem, hogy nyilván megy a sikerpropaganda, bizonyos kérdésekben meg azt érzem, hogy sokkal előrébb tartanak, mint amit be akarnak mutatni nekünk. Tehát ez nyilván arról szól, hogy a megfelelő percepció legyen az agyadban akkor, amikor őket közelíted meg valamilyen szempontból.
2: Lehet, hogy butuska kérdés, de hogy ugye legutóbb, amikor itt jártál, akkor azt mondtad, hogy az, hogy ezek a kínai autók milyen minőségűek hosszú távon, azt most még ebben a pillanatban nem lehet megmondani. Miközben egyébként meg pontosan tudjuk, hogy a Mercedes meg a BMW már ilyen szuper elektromos autókat gyárt. Hogy nem lehet, hogy hosszú távon egyébként visszatalálnak majd a vásárlók az európai piacra, és azt mondják, hogy Európából vásárolok elektromos autót is, mert tudom, hogy ez már bizonyított. Azelőtt is működik, most is működik, nem veszem meg a kínai gagyit, mert lehet, hogy 5 év múlva szétesik.
0: Én ezt különösen Magyarországon nem feltétlenül látom. Nyugat-Európában még egyébként igen, de ott sem fog ez sokáig kitartani. Tehát amikor az emberek elkezdenek rosszabbul élni, akkor még inkább meg fogják számolni azt, hogy mire és mit költenek el. És akkor ez a nemzeti büszkeség, ez egy kevésbé fontos érv lesz akkor, amikor valami mellett kiadjuk a pénzünket.
3: Meg most úgy veszel kínai autót, hogy 7 év garancia van rá. Igen. Most néztem, 7 év. Na, miről beszélgetünk?
0: Meg itt mindig tegyünk egy nagyon fontos megkülönböztetést arról, hogy tervezési minőség, meg hosszú távú minőség. Ez két külön ügy. Tehát az, hogy egy autó jó, meg az, hogy egy autó megbízható, az marhán nem ugyanazt jelenti egyébként. Az európaiak szerintem technológiai szempontból, hogyha a klasszikus értékeket nézzük, milyen vezetni, mennyire ergonomikus, stb., ezekben még mindig eléggé verhetetlenek. Hogy hosszú távú minőség szempontjából lényegesen jobb, mint bármi más, erről ugye nem vagyok meggyőződve, ezt nem feltétlenül tudom empirikus úton igazolni. Az, hogy az újak hogy fognak muzsikálni ebben a tekintetben, marha jó kérdés. Én csodálom azokat, akik nagy pénzeket, tehát nem a 10 millió vagy az alatti kategóriáról beszélgetünk, most bármennyire is fura, de azért ma már ez új autó szempontjából sajnos nem számít sok pénznek, hanem mondjuk ilyen 20 milliós kategóriákról, ahol olyan autókért, független attól, ki a gyártó, olyan autókért mernek emberek pénzt kiadni, aminek semmifajta track rekordja nincsen. Ez szerintem egy nagyon izgalmas kérdés, és nagyon látszik, hogy a márka az abszolút nem fontos már ma. Ez lehet, hogy így túlzásnak tűnik elsőre, de hogy az a megtartó erő, ami 10-20-30 évvel ezelőtt volt egy márka értékben, az generációs különbség miatt is, fogyasztói társadalmi változások miatt is, nagyon, technológiai változások miatt is nagyon-nagyon-nagyon erősen csökkentette a jelentőségét a választásainknak. Nyilván ez alól vannak nagyon erős kivételek is, tehát nyilván egy német prémiumnak még mindig megvan a felhajtó ereje, ez kétségtelen, de hogy tömegmárka szintjén most ez számít-e egy átlag vásárolónak, hogy egy Nissanba, egy Fiatba, egy Citroenbe, vagy egy mit tudom, mibe ülünk?
1: Az ár számít. Nem leginkább. Számít. Igen.
0: Ez már nem számít.
3: Nagyon sokan kérdezik a japán piacot, hogy azért ugye egy Toyota még ma is piacvezető, hogy ők mit csinálnak ezzel a helyzettel? Ők mit tudnak, amit mi nem?
0: Nem volt ideológia. Ennyire egyszerű.
3: Csinálták,
0: amikor mindenki ment abba az irányba, hogy mi 5 év múlva már csak elektromost fogunk gyártani, és független attól, hogy mit akar a vásárló, mi ezt fogjuk beleverni a fejébe, ők azt mondták, hogy jó, értjük, mi kiegyensúlyozottan minden piacon nagyon-nagyon jól teljesítünk, ez egyébként a legnagyobb erőssége a Toyotának. Nincs világpiaci hátránya sehol sem. Mindenhol nagyon-nagyon erős állásai vannak, és azt nézi, amit a vásárló akar, nem azt, amit a politika rá diktál. Ezért ők egyetlen egy milliárdot sem írtak le, szemben mások 20-30 milliárdos leírásaival elektromos autózás kapcsán, és amikor a hangos villanytálib közösség 4-5 évvel ezelőtt... de ez van, tehát...
1: Villanytálib közösség.
0: De ez, de a mai napig ez van, hogy, hogy bármi is történik, az megvan magyarázva az ő lencséjükön keresztül. 5 évvel ezelőtt arról szólt minden ilyen hozzászólás, hogy a Toyota csődbe fog menni, a BMW csődbe fog menni, azért, mert ők kitartanak amellett is, hogy belső égésűt is fejlesztenek, hiszen portfóliót növelünk, több vasat tartunk a tűzben, nem tudjuk, mi fog történni. Egy csomó olyan világpolitikai esemény volt, mondjuk 5-6 évvel ezelőtthöz képest, amit nem lehetett kiszámítani. Trump vámjait nem lehetett kiszámítani. Az ukrán háború hatását nem lehetett kiszámítani. Iránt nem lehetett kiszámítani. Ha te egyetlen egy sapkát húzol mindenre, hát akkor baj van. Na, ez a baj nincsen jelen pillanatban a Toyotánál, meg egyébként alapvetően a BMW-nél sem. Az való igaz, és ezért történt egy vezetőváltás a Toyota élén is, egy car guy-ból, egy autóbolondból lett egy number guy, tehát egy könyvelő, és ez azért van, nem azért, mert ők nem szeretik az autókat, vagy mert vissza akarják csavarni az ilyen jellegű ambícióikat, azért, mert egy olyan reziliens ökoszisztémát akarnak építeni a japán autóipar kapcsán, ami ezt a típusú költségnyomást, amit Kínából szenvednek el a saját alappiacaikon, ezt valahogyan menedzselni tudják. És ugye itt Kelet-Ázsia, vagy Ázsia összességében, illetve Afrika, vagy Dél-Amerika is mind olyan terep, ahol, hogyha az ember nyitott szemmel jár, erről is talán beszéltünk múltkor, és szerintem ugye ti is sokat utaztok, látjátok, bérautós szinten kínai autókat látsz. Vagy Toyotát. De európait gyakorlatilag ezeken nem látsz.
1: Nem.
0: És ilyen szempontból közvetlen konkurensük az, amit ugye államilag dotálnak Kínából, de nekik ugye piacgazdasági szinten némi állami hátszéllel kell tudniuk felvenni a versenyt ezzel, és azt minőséggel lehet, meg nagyon-nagyon hatékony gyártással. De a japán autóipar nem szenvedi el azokat a problémákat, amiket az európai autóipar. Legalábbis messze nem abban a méretben, arányban, vagy igen. Arányban, így van. És akkor itt ez szerintem a legjobb válasz arra, hogy akkor most okos vagy nem okos döntés volt ez az, ahova vezettük az európai autóipart, amit ugye azzal a felkiáltással vezettünk egyetlen egy megoldás irányába, hogy csak ezt szabad csinálni, mert különben le fogunk maradni. És ugye az érv a mai napig amellett hangzik el, pont az ilyen közösségekben, hogyha ez nem történt volna meg, akkor Európa nem tudna ilyen jó villanyautókat csinálni, ami szerintem a legnagyobb tévedés, mert tiltásokból, meg állami beavatkozásokból nem következik innováció.
2: Az előfordulhat, hogy az Európai Unió, ugye 2035 a kitűzött cél, a következő 9 évben a fejéhez is azt mondja, hogy oké, nem erőszakoskodok tovább, hanem akkor adok erre mondjuk nem 9 évet, hanem 15 évet.
0: Ez már mindegy.
2: Mindegy.
0: Ez már mindegy. Tehát amikor törés következik be egy beszállítói ökoszisztémában, akkor nem úgy működik, hogy mi nálatok itt nyomsz egy gombot, és akkor arrébb rakjuk a potmétert egy másik irányba. Hát ezek lassan, sok százer embert foglalkoztató mamutvállalatok, amelyeknek a pici irányadjusztációja is rengeteg szempontot kell, hogy a fejedben, hogy mondjam, figyelembe véve, mozgatva történjen. Ez nem történik meg. Tehát mi itt rántottunk egyet a kormányon, és örülünk, ha nem borul fel a hajó.
1: Igen. Hát ez azért az okok oda visszavezethetőek, hogy érdemes azért azt ugye geopolitikailag is megvizsgálni, hogy kinek nem érdeke, és miért nem érdeke, hogy az olcsó orosz nyersanyag összeálljon a német technológiával. És hát, akkor innen kezdve azért nem olyan bonyolult levezetni, hogy mi történik Európában, és mi történik háttérben. Hogyha azért az a kettő összeáll, mint olcsó előforrások és német technológia, abból mi tud lenni. De az egyiknek le kell válni a másikról, akkor az értjük, hogy miért történik, és ez kinek jó, és kinek nem. Szóval és ugye, nem kell zseninek lenni, hogy értsd, hogy mi történik.
0: Ha ilyeneket kimondasz, akkor nyilvánvalóan azonnal jönnek a megfelelő.
1: De ez nem bonyolult, ez geopolitika, ez még csak nem is magyar propaganda, vagy magyar, az, hogy használják a magyar politikában, az rendben van, de ez geopolitika, azért az túlvezet a magyar határokon.
0: Balázs,
1: azért...
0: a realitások az összeesküvés elméletek, ezt most már megtanulhatnál.
1: Vagy tehát... én megkaphatom, nem érdekes, igen. Jönnek úgyis az SMS-ek, de nem ez van?
0: Hát tehát, abszolút,
1: ne álljon össze az olcsó energia a német gazdasággal, mert a kettő együtt életveszélyes, kire veszélyes, nagyon sok minden kire veszélyes, aki ezt nem akarja.
0: Ugyanez a kérdés. Ursula bejelenti, hogy ez egy stratégiai hiba volt. Jó reggelt kívánok, tényleg? Hát ezt ki gondolta?
1: 30-20 éve mondják, hogy ez egy stratégiai hiba lesz.
0: Ugyanez fog történni a belső égési kapcsán is. Majd amikor már vége van az egész dalnak, amikor már tök mindegy lesz, akkor majd ki fognak állni, hogy hú, hát ezt elkottáztuk.
2: Hát de ma most is mondják.
0: De megint nem lesz egyetlen egy felelős sem, és még egy olyan politikai környezetben élünk Európában, hogy semmilyen ilyen komoly elbaltázásnak soha semmilyen politikai felelőse nincsen, addig végtelenül lehet ezt folytatni.
1: Tudok-e 10 év múlva V12, Brabus, G63, 800-as Brabuszt V12-be vásárol, ez az egy érdeke. Fogsz tudni,
0: csak hát nyilván ugye te nem az átlag társadalmi realitásokat rajzolod itt le.
1: Egy belső égésű mindig fog állni a garázsba. Én ezt mondom, lehet bármi.
2: Nem lesz
1: mit tankolni, mindenről leválunk, mindenhonnan leválasztanak, akkor is ott fog állni. Igen? Abból nem adunk, hogy ott áll egy benzines.
0: De az egész
1: V8-as.
0: Az egész keretezéséhez azt tegyük hozzá, hogy ezzel nem egy technológiát bántunk, vagy nem bántunk. Tehát nem arról van szó, hogy az elektromos autónak nincs meg a helye. Megvan a helye, abszolút megvan a helye, sőt most már egy kicsit, ha az európai autóipart, megfelelő szerelemmel nézem, akkor azt kell mondanom, hogy de azért most már vegyetek villanyautót, létszi, mert ha nem, akkor nagyon nagy baj lesz, úgyhogy kell mind a kettő. Kell mind a kettő, és meg is van a létjogosultsága mind a kettőnek. Ez is egy fontos szempont.
1: Tehát, hogy kell a villanyautó, is azt mondod, vagy hogy van egy mire használod, vagy hogy használod?
0: Meg kell nézni, hogy ki hogyan használja az autóját, és addig, ameddig ilyen jellegű adókedvezmények egyébként életben vannak, valójában sok pénzt lehet vele spórolni, és van egy csomó olyan előnye, pláne ilyen agglomerációs közlekedésben, ami tagadhatatlan. Uh-huh. Tehát egyébként tök jól esik a dugóban villanyautóval állni.
2: Be is írom, nem... napelempályázat.
0: Ennyi, energiatárolás, napelempályázat, dotált villanyautó, így van.
1: Mikor érnek szerinted a kínaiak oda, hogyha egyszer majd beengednek, vagy ki tudunk utazni, vagy látunk ilyen kínai város, hogy közlekedik 1 millió autó és 1 millió önvezető, mintha a Visszajövő című filmben lennénk, hogy ott állsz, és azt látod, hogy már sehol egy sofőr. Hogy mi mikor érünk ide, ezt meg se kérdezem, mert...
0: Hát és gondolj bele abba, hogy ez milyen gyorsan zajlott le csak a villanyautó kapcsán. Tehát, hogy 5 évvel ezelőtt tök más volt a kérdés.
1: Ők 5 év alatt csinálták meg, azt szóval nekünk 20 év alatt sem sikerült eljutni. Lényegében.
0: Tehát a nagyvárosokban azért már nagyon túlnyomó többsége van a villanyautóknak. Tehát ott már belső égésűt nem nagyon látsz. Nem nagyon hallasz. Tehát egyébként csendesek a városok ennek. Mert van egy ilyen nagyon jó mellékhatása, egy olyan kellemes mellékhatása, hogy csendesek a városok. Hát ugye a smogból ki se láttak értelemszerűen, de nem azért, mert olyan autókkal közlekedtek, mint mi 5 évvel ezelőtt, hanem azért, mert ott volt egy komplett technológiai időszak, amit ők kihagytak, ugrottak egyet.
1: Tehát, egészen durva, hogy evolúciós folyamatokat lépnek át egyébként, ahova egy európai ország 50 év know-how-ja, ahol tudással jut el, ők felvásárolják a mérnököket, kivisznek mindenkit, és megcsinálják 5 év alatt.
0: De most gondolj bele, hogy amikor mi is éhesek voltunk még a háború utáni időkben, mi is ekkorákat léptünk rövid idő alatt. Aztán majd ők is eljutnak a társadalom fejlődés egy olyan fázisába, amikor belassulnak, de mi a 60-as megérkezett üzletember vagyunk, aki már nem nagyon akar kockázatot vállalni, már nagyon kényelmesen él, már nagyon jól el van, ő neki már köszönjük, így már meg lesz. Ő meg a 20 éves feltörekvő vállalkozó, aki még mindenen át akar gázolni.
1: Hát a 20 éves feltörekvő vállalkozó, akinek az állam azért azt mondja, hogy itt vagyok, segítek, finanszírozlak egy ideig, aztán állj meg a lábadon.
0: Az állam maga a vállalkozó.
1: Az állam maga a vállalkozó, igen.
0: A 20 éves vállalkozó, aki
1: 100-at most... megtol, 80-at elenged, de a 20 az viszont letarolja
3: az
1: a világot.
3: Nem tudja, hogy az állam élete múlik rajta. Érted?
1: Hogyne? Hát, erős egészen más gondolás. Egészen más gondolás.
0: Másba vannak.
1: Mi a 2030-35-re önvezető városok? Mi lesz szerinted?
0: Szerintem 5-6 éven belül ez egy demokratizálódó technológia lesz Kínában. Abszolút, igen. És ugye az autó egyszerűen átmenet nélkül fog beilleszkedni az összes eszközödbe. Már most is így van. Ugye az autó nem az, ami nekünk. Tehát egyszerűen azt kell megérteni, amikor a kínai autózásról beszélgetünk, hogy náluk az autónak más státusza, más jellege van. Egyszerűen mások kapcsolódtak be ebbe az egészbe. Tehát olyan típusú emlékeik, mint amilyenek mondjuk nekünk vannak, hogy amikor gyerekek voltunk, akkor egy-egy típus az mit jelentett, meg milyen volt megjelenni egy új, mit tudom én mivel, és akkor így tátott szájon. Ez nekik nincs, ez nincs. Ez másról szól, más státuszt jelent. De ez nem jó vagy rossz, egyszerűen ők máshol kapcsolódtak ebbe bele. És mi szerintem akkor teszünk jót magunkkal, hogyha az autózásnak ezt a szeretetét és legendáját, amiben mi jók vagyunk, a dizájn, a vezethetőség, ezek a dolgok, ezeket azért nem dobjuk ki az ablakon. amellett, hogy nem állunk meg ezeknél, mert akkor viszont biztosan veszítünk. És most egy picit ez a mindent is egyszerre akarunk csinálni, de mindent is egyszerre, ez nem fog menni, erre nincs pénzünk. Tehát ki kell találnunk azt, hogy milyen fókuszú autóipar irányába fogunk tovább fejleszteni. A mérnökeink, a tudásunk abszolút megvan hozzá, hogyha a modern, tehát a legfrissebb modelleket nézzük Európából, akkor semmi szégyenkezni való nincsen. Tényleg jók.
1: Az lobby, vagy kacsa, vagy csak egy felfújt hír, hogy egyébként akik elektromos autóban ülnek, az egészségüket veszélyeztetik, ez a belső égésű lobby, vagy ez hír, hogy ugye lemérték, megmérték, hogy az a mennyiségű akkumulátor, amint te ülsz, az hosszú távon milyen egészségügyi hatásokat okoz. Én már ezeket kétkedve olvasom, mert nem tudom, hogy ki íratta a cikket. Már az egészséget is lekutatták ugye az akkumulátoroknak és annak az elektromosságnak, amiben te ülsz 6-8 órát.
2: De 8-10 éves tapasztalataink vannak, hát hogy tudják ezt még kutatni?
1: Hát kérdés, hogy mennyi elektromosságon ülsz, és azt ott megnézik. Nem tudom, olvastam egy cikket erről.
0: Egy olyan világban élünk, ahol mindenkinek mindenről kell, hogy legyen véleménye, mert ha nem, akkor hülyének nézik. Szerintem nyugodtan ki lehet mondani azt, vagy én legalábbis nyugodtan ki merem mondani, hogy nincs meg a tudásom arról, hogy ebben nyilatkozzak.
1: Nem érezted magad szarabbul, miután kimentél?
3: Ugyan. Tudtál pisilni a végén?
2: Az ülésfűtésed nagyobb károkat okoz.
0: Még az 5 nap az nekem is megvolt, ugye?
1: 5 nap Amsterdam oda-vissza. Na jó, hát nagyon izgi ez a dolog. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Figyeljük azért az eseményeket, aztán ha van új, akkor
0: jövök
1: úgyis.
0: Jövök szívesen bármikor, még jó.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Dunapart Fest ezen a héten

0: a Portfest. Ezen a héten Rácz Kevin Budapestől egy hívnyire. Vár az év bulija a Dunaparton a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
5: Mi?
4: Ne!
5: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
4: Ugrunk egy bombát!
5: Szállás.hu. Úgy is tett.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Szalonár AI Ecomaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
9: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják, akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
10: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
11: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
12: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonat.hu.
13: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38. www.autóüvegkft.hu.
14: Ismerős a hang, amikor a...
15: Na, így jobb. Szóval, ismerős a hang, amikor a nyári hőségben beülsz az autódba, ami olyan, mint a szauna, és ordít a klíma. Válaszd inkább a Malomközpont hűvös parkolóházát. Árnyékos, biztonságos parkolás, pár lépésre az üzletektől, éttermektől. Malomközpont. Kényelmes parkolás a belváros szívében.
16: Gyönyörű átvétel, már a Fudóránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás, és egy... Újabb rendelés teljesítve! Válogassa Foodora világbajnok ajánlatai közül! Foodora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója!
17: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
18: Az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbért. A maradék 7% pedig valószínűleg Volkswagen Taigót vezet. A kezdet? A Taigo Airline Max modellhez hozzáadtunk még 3 extrát, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taigo Airline Max már 9.190.000 forinttól. Részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
19: Volkswagen.
1: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 gong. Reklámot hallottak.
19: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
20: Hallgatói mentorkonferencia az egyetemen, minél előbb tudjuk le a kéményseprést, megkezdődött a kórházi klímaberendezések karbantartása. Demeter Dia vagyok. Hallgatói mentorkonferenciát tartott a GANF műszaki és informatikai kar, számol be a Neumann János Egyetem. Az eseményt idén negyedik alkalommal rendezték meg, az első éves hallgatók támogatására szervezett program zárásaként. A konferencia idei témája az akadálymentesítés volt. A résztvevők két szekcióban 23 előadást hallhattak, több mint 80, többnyire első év folyamos hallgató előadásában. A fiatalok fél éves felkészítését a mentoroktatók és a mentorhallgatók segítették. Bár hőségriasztás idején nem gondolunk a fűtési szezonra, jobban járunk, ha a következő hónapokra időzítjük a kéményseprést. Ilyenkor ugyanis kevésbé leterheltek a szakemberek, könnyebben lehet időpontot kapni, osztotta meg rádiunkban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
21: A kéményseprők ilyenkor a fűtési szezonon kívül nyáron is elérhetők. Nyáron sokkal gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, és a nyári szabadságok miatt, mivel többet vagyunk otthon, könnyebb időpontot találni a kéményseprőknek a fogadására is. Aki társasházban él, annak nincsen feladat, oda automatikusan kimennek a katasztrófavédelem kéményseprői. Családi házakhoz viszont nem mennek ki maguktól, családi házban élő magánszemélyeknek időpontot kell egyeztetni.
20: 3,6 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására, fejlesztésére, közölte a pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Kármán András azt írta, a harmadfokú hőségriadó idején a legkiszolgáltatottabbak azok, akik egészségügyi ellátásra szorulnak. Tájékoztatása szerint az elmúlt napokban már több helyen elindult a klímaberendezések felújítása, javítása, köztük a Bács-Kiskunvár megyei kórházban is. Pénteken rendezik a 8. ballószögi pikniket, a lakókat kötetlen beszélgetések, sütés, főzés és kertmozi várja. A szervezők emellett különféle gyerek és családi programokkal is készülnek. Lesz habparti, kézműves foglalkozások, arcfestés, lovas kocsikázás, paraszt olimpia is. További részletek az esemény közösségi oldalán. Térségünkben még ma is igazi forróság várható, túlnyomóan derült napos időre készülhetünk, majd elszortan növekedhet meg kissé a felhőzet. A keleti és észak-keleti ország részben várhatók záporok, zivatarok, a legmelegebb órákban 35-42 fok várható. Holnap érkezik a változás, egy hideg frontnak köszönhetően egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 32-39 fok várható majd, éling szél mellett.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a rádió egy hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék!
22: Nagyon helyes történetet találtunk az interneten, ilyen szülő-gyerek viszonyról. Ugye ez mindig érdekes viszony, hogy szülő leszel, és akkor hát azért ott, hogy neveled a gyerekedet, meg milyen igazi arcodat mutatod meg mit nem. És én nem is tudom ezt, hogy milyen oldalon, vagy hol posztolta egy szülő, aki szerintem könnyítve a saját lelkiismeretén és lelkén kiírt egy történetet az ő szülőségéről valójában. És a történet nagyon megmosolyogtató, nagyon kedves, de ugyanakkor valószínűleg sokan járnak ebben a cipőben, hogy nem feltétlen őszinték a gyerekeikkel minden helyzetben, minden pillanatban.
23: Nagyon tudok menni ezzel a történetben. Mind a két oldalról megtapasztaltam már ezt az érzést, amit most ezt meg fogunk ismerni.
22: Igen. Ugye a történet arról szól, elmesélte ez a szülő sok-sok évvel ezelőtt.
23: Reddit.
22: Hát az a jó öreg Reddit. Hát ott mindig lehet számítani. Ott mindig el lehet erre számítani, igen. A jó öreg szülő, aki ugye 24 éves történetet mesélt el, hogy azt hiszem talán a gyereke, ugye?
23: Tehát, az volt, hogy az első ajándékot, sose vett még gyerek, 5 éves lett a gyerek. Igen. Ugye ez az első, az akkor, amikor már felmérett, hogy az apádnak születésnapja, tehát neked is meglepetés kell okozzá.
22: Igen.
23: És ezért a gyerek sokat kutatott, vett neki egy lamantinos bögrét. Odaadta a bögrét, és hogy a gyerek ugye közelről nézte az apja arcát, hogy mit fog hozzá szólni, de az apja ugye nem, kicsit ilyen rezignáltan reagált rá, mint rögtön megbánt, úgyhogy helyette mondta, hogy ez csak a kezdeti sok volt, úgyhogy eljátszotta, hogy nagyon örül neki, hogy honnan tudta, hogy ez a kedvenc állata. Hát neki ez a kedvenc, sosem beszélhet, ez a kedvenc állata, a legjobb dolog a világon ez a bögre, soha ilyen jó ajándékot még nem kapta. és az információ beégett a gyereknek az agyába.
2: Igen, apa?
23: Én örökké ilyen boldognak akarom látni az apámat. Mindig ezt az érzést akarom látni az arcán, és onnantól kezdve 24 éven keresztül minden alkalomra karácsony, születésnap, névnap, évforduló, csak lamantinos cuccokat vett az apjának.
2: Szerencsé.
23: De olyan szinteken, hogy nem is tudta, hogy gyártanak lamantinosat, már az alsógatyája is lamantinos, már a söralátét is lamantinos.
22: Igen, mindent elmondott. Nagyon jól írja le egyébként a történetet ugye angolul, hogy ez hogy nézett ki valójában, hogy ő mennyire megbántotta a gyerekét azzal a reakcióval, ő rájött, hogy hibázott, és akkor ő változtatott, amit Eszter is elmondott, a saját viselkedésén. Nagyon örült, onnantól kezdve ez a dolog, ez átfordult egy rémálomba. Egy lamantin terrorba fordult a dolog, onnantól kezdve a gyerek 30 éven keresztül nagyon terrorizálta az apját. Mindenféle, a világ minden tájékáról megrendelt, hozott, megvásárolt, mörcsként megkapható lamantines cuccba. Úgy, hogy ez egy 5 évesen elkövetett hazugság volt a gyereknek, hogy igen, jaj, de arra is, hát de nagyon kedvencem a lamantin. Igen. Mennyire szeretem
2: ezért
22: én a
2: lamantin. Ezért nem szabad hazudni a gyereknek, látjátok? Mert rátok ég.
23: Boldog akarta tenni a gyerekét, a gyerek meg onnantól az öröki, ezt akarta az apjától, hogy ilyen boldog legyen.
22: És azt mondta, és bevallotta, azt mondta, hogy az igazság az, hogy nem érdekelnek a lamantinok, nem is utálom őket, de igazából az van, hogy közömbösek. Tehát, hogy semmit nem váltanak ki belőlem ezek a lamantinok, és hát ő most ugye azon tűnődött, hogy mit csináljon, vagy hogy el kell ezt mondani a gyereknek, vagy hogy most mit csinál a gyerek érzésével, egy 25 évig felépített hazugságra. Te mit csinálsz a gyerekeddel kapcsolatban?
23: De ez betetőzött ráadásul, mert képzeljétek el, hogy a gyerek azt mondta, hogy 30 éves lett, ugye ez az a kor, amikor már van valamennyi saját pénzed, tehát már akkor dolgoztál eleget, hogy tudsz visszaadni a szüleidnek.
22: Most jön a cuki része.
2: Figyelj,
22: egy cuki sztori, nagyon kedves.
23: És azt mondta, hogy apa, karácsonyra nagyon megleplek, és lefoglalt egy utazást Floridába, hogy elmenjenek, és személyesen együtt tudjanak úszni a lamantinokkal.
2: Úgyhogy a gyerek, pater retteg a víztől.
22: Fidel, a gyerek 30 éve a pszichózisban az apja imádja, és befizette őket, hogy együtt tudsz majd úszni a lamantinok. Apa, én vagyok 30, te 55. Tudom, hogy ez neked egy nagy álmod. Megvette és bebúkolta egy közös lamantinúzás.
23: És most ezt csak ki akarta így ventilálni magából, hogy tulajdonképpen ez van, hogy nem tud már kiszállni. Ezzel a ponton már nem lehet kiszállni ebből a hazugság spirálból, nem? Tehát igen. Most már azért a floridai utazás az már egy pont egy olyan dolog, amire nem lehet azt mondani, hogy
22: igen. A gyerek az elmesélte mindenkinek a történetet, hogy mennyire jó, hogy apám a lamantinnal fúzni. Az ex-felesége is mondta, ugye, mert valószínűleg közben elváltak, hogy ez szenzációs, és hogy ez milyen ajándék is.
2: Apád egész életében erre várt.
22: Apád imádja a lamantint, és alig várja, hogy lamantint. Azt mondja, hogy természetesen ő elmegy. Tehát, hogy most már ezt végigviszi ezt a dolgot. És
2: majd
22: 55
2: a halálos ágyán fogja megmondani, hogy fiam.
22: Igen,
23: nem lehet kiszállni.
22: Büszke rá, elmegy, jól fogja magát érezni, lesznek közös emlékek, de hogy ő elmegy erre a lamantinúszás, leszarja a lamantinokat, egyáltalán nem értek. De elmegy, és végigcsinálja, mert ez a szülő feladata, hogy egyszer
2: ez lehőző. Mi lesz még? Mi? Tehát ennél tovább hova mehetsz?
23: Az, hogy átoperálnak lamantinnál. Vagy ő magát operál, vagy egy tetoválás, igen. Az lenne a legdurvább amúgy. A fiú, a gyerek magát tetováltatni egy lamantint, az apám emlékéül. Tudod?
2: Nem, apámmal közösen megyünk tetkot csináltatni.
23: Nem, nekem az jobban fájna, hogyha a gyerekem lenne olyan tetoválás, ami nekem teljesen közömbös, és ugye rám lenne hivatkozva.
2: Most már ráadásul szerintem nem is közömbös gyerekek, ő most már gyűlöli a lamantint.
22: Valószínűleg
2: a faternám átfordult.
22: Tehát a gyerek 5 éves korától minden egyes ünnepre neked valamilyen lamantinos cuccot ad, és azt, hogy elmegyek, ott leszek, eljátszom majd, hogy jól érzem magam, és eljátszom, hogy mennyire örülök, hogy találkozhatok egy ilyen SeaWorldben a kedvenc állatommal a lamantin. De mennyire cuki ez a történet közben? Szól az apa-fia kapcsolatról, a gyerek mennyire akarja boldogát tenni, mert neki 5 évesen ott az apja arca bevillant, hogy apa nagyon örült, ez a kedvenc bögréje. És föntartanak, vagy hát az apa meg föntart valamit, amit szerintem már nem is lehet nagyon átírni.
23: De
22: nem?
23: Ti ezt csináljátok a gyerekkel?
2: Olyan, Pepe, mindenki csinálja, nem mondd már, hogy te nem csinálod. Hát az első főzése a gyerekednek, mikor oda kerül, és megcsinálja egy olyan szartojás rántottát, hogy sírsz, mert el van sózva, mert túlsütötte, vagy nem sütötte meg.
23: Ezek a te bíne gyerekeid, ez egy csodálatos dolog.
2: Hogy eszed meg? Hát, édesem, hát ilyen finomat én még soha.
23: Én ugye ezt mondtad a süteményemre.
22: És azóta minden karácsonyon és születésnapon a tojás rántottát süt a gyerek.
2: Így van, és nem fogod megmondani, mert jó, mert mégiscsak büszke vagy rá, mert hol fordítod meg? Mikor mondod azt, hogy figyelj, ez nem jó.
22: Jó, de akkor lehet, hogy szülőként hazudsz a képességeiről, vagy az ének tudásáról, vagy a hangszeres tudásáról, hát, vagy az okosságáról. Tehát akkor valljanak már nekünk szülők tényleg. Oké, egy kicsi vizsgálatot tartva, hogy mi az a fórum, ahol mondjuk most itt nyilván is elsősorban 8-10 éves gyerekekről van szó, mert persze ott ez fenntart az bizonyos hazugságokat. De mondjuk egy 20 éves gyereknél, egy 25 éves gyereknél, egy 19 éves gyereknél. Tehát ott mi az a fórum, ahol te hazudsz? Hazudsz a frizurára rájól? Hazudsz, hogy jó tanulnak tartott? Hazudsz, hogy szerinted ő okos?
2: Milyen
22: hazudsz,
2: ügyesen focizok kicsit?
22: Hazudsz egy képességét, és fenntartott, hogy a gyereket te 20 éve ügyes focisták mondod, és tudod, egy botlábú a gyereket, de nem mondod el neki. Szerintem egy csomó ilyen van. Hány szülő nézi végig a partvonalról, hogy a gyereke élvezi azt a sportot? De soha büdös életben nem lesz semmi, mert olyan botlábú, fakezű. És elmondom neki, hogy ügyes voltam, a persze kicsi, mert úgy focizol, úgy szkassolsz, úgy nem tudom, mit csinálsz. És közben tudod, hogy nem. De nem töröd össze, és elmondott, hogy igen.
23: De már most jönnek, nagyon jók vannak. Egyszer tanítónéniként feltűnően örültem egy bagolynak a kis tanítványomtól. Ez annyira elterjedt, hogy a 8. ballagásra is kaptam bagyos dolgokat, sőt, évekkel később még kollégától is karácsonyi húzásra, majd várandós voltam a gyerekemmel, és még ő is bagyos játékokat kapott.
22: Ez becsilingel, tehát ez valahogy beáll, és onnantól kezdve megvagy. De ez a történet kívül nagyon helyes. És ő elmegy, és azt mondta, hogy ő most már nem leplezi le, és hogy ez most már igazából így az ő...
23: Egy életet fog leélni egy hazugságban. Tehát csináltak neki egy kamu identitást, amit ő elfogadott kedvességből.
22: Nincs az a pont, ahol te megmondhatod a gyereknek. Összetörsz ezzel egy 30 éves, valószínűleg a szülőkről már levált, önálló életét, hogy figyelj, 55 vagyok, gyere el, elmegyek, megnézem. Én ezt most el akarom neked mondani, hogy a büdös életben vastagon lefostam a lavantinokat. 30 éve tömsz ezekkel a szarok.
2: Meg.
22: Nem mondod
2: nem
22: meg?
2: Lehet, gyerekek, nem lehet, főleg egy ilyen.
22: De minden pillanatban hazudsz. Minden pillanat, minden ajándéknál hazudsz.
23: Szerintem tudjátok, ki hajlamos ilyesmire? Tudod ki az, aki ilyeneket csinál? Zsül. Szerintem Zsül az, aki kedvességben egy csomó dolgot hagy, hogy ráigjen, tudod így, és ki tudja, mennyi mindent kap azért, mert azt gondolják róla, hogy kedveli. Nem? Tehát ez az ilyen néma kedvesség. Igen, persze.
2: Szóval nem törheted össze a gyereked álmát, főleg nem ez, 25 éve. Ez van benne, és rohadt sok pénzt megmozgatott érte.
22: Bődületes mennyiségű lamantinos ajándékot kapott a gyerek, persze.
2: Plusz most ott adott az utazás, érted? És tulajdonképpen együtt vagytok, lesz közös élményetek. Most ezt azzal keresztül húzni, hogy figyelj haver, én tulajdonképpen gyűlölöm a lamantinokat. Nem teheted meg.
22: De nem feladatod egy bizonyos ponton, most nem is ez nyilván, de hogyha a gyereked valamiben nem jó, hogy 8-10-15 évesen fenntartasz egy hazugságot, azt hogy ne törd össze, de 20-25 évesen elmond neki egyszer az igazat, hogy
2: te nem tudsz énekelni,
22: hogy nem tudsz énekelni, hogy nem focizol ügyesen, hogy nem biztos, hogy oda föl fognak venni, ahova menni akarsz, mert nincs meg az a képességed. De hogy ezt előbb-utóbb azért nekem mondani, okay. Nem?
23: A kirek hallgatók, hogy szerintük ez kiderült egy ponton, tehát az van, hogy megtudta a gyerek, hogy ez nem egy igazi rajongás, és hogy lehet, hogy most már csak megy a meccs közöttük, tudod, hogy kiadja fel hamarabb.
22: Nem, szerintem ahogy ez a pasi ezt leírja, ez szerintem egy ilyen kétségbe esett, hazudtam egyet, és benne vagyok, és fenntartok valamit. Szerintem a gyerek nem, szerintem ezt nem tudja. Apád boldog arca 5 évesen, ez be tud annyira égni, hogy innentől kezdve a lamantin.
23: Azt kérdezik, hogy a Fási Ádám és Zsülike között lehet-e ilyen? Hasonló összefüggés.
22: Igen, én nem hazudok a fiaimnak, simán megmondom nekik, hogy legalább egyetemet nem kell fizetni, Dani küldte. Nem tudom, hogy mi a jobb, igen, valamilyen valóságban tartod, vagy könyörtelenül megmondod. De mi szüleink megmondták, nem? Szülők, nagyszülők, ott elmondták. Félem olyan botlábú vagy, sose leszel focista. És akkor tudtad, helyén kezelted, és úgy szertefoszlott az álmod, de legalább nem kergettél illúziókat.
2: Nem mondták meg nekünk se, nem?
22: Szerintem simán. Szerintem az a generáció simán.
23: Nem, én emlékszem rá, hogy anyám még dolgoztak kinek kertben, és akkor én akartam nekik ebédet csinálni, úgyhogy csináltam egy magi leves kockából, meg laska tésztából egy húslevest. Tudod, a laskatiszt, hogy nem jön fel a tetejére.
2: Az aljára.
23: Igen, és meg az a magi leves kocka, és olyan boldogan adtam át nekik, és tudod, gyakorlatilag egy íz van, ez az ilyen sós mű íz, és ott kanalázták, nagyon finom.
2: Na, és eljátszották, finom. Hogy finom, tessék.
23: Így van, mai napig arra gondolok, hogy meg kell lepnem őket egy újabb adaggal.
2: Laskás magival.
22: Hát igen, konkrétan a írják sokkal, hogy az X-faktor, meg aztán annak vége lenne, a szülők őszinték lennének.
2: Hát nem lenne jelentkező.
22: Botthangú, süket, rosszul éneklő, a szülők által valamilyen álomvilágban te gyereket nem látsz, mint egy X-faktor castingon, ahol semmi hangja a gyereknek. De nagymama, a nagypapa, a szülők elhitették, hogy kislány, te olyan szépen énekelsz. Kislány, te olyan tehetséges vagy, mint a nap, úgy énekelsz, ahogy a Tóth Gabi meg a Tóth Vera soha együtt. Nem fog énekelni. A kislány olyan süket, érted? Olyan süket, mint az ágyú. Nem, hogy énekelni nem tud, hát nincs hallása, semmilyen nincs.
23: Szerintem az egészen, hogy a homokozóban kezdődik.
22: Minden ott kezdődik. Igazából minden ott kezdődik.
23: Minden homokozóban kezdődik, hogy ahány homokpogácsát kellett nekem őszinte érzések az arcomon megennem, meg megdicsérnem, meg várakat, meg mit tudom, micsodát, hogy szerintem az
22: hogy ott indul a pszichózis, ahol te eljátszott, hogy ez nagyon finom, de ez a homokpogácsa még sose ettem ilyen jót.
23: Igen, valójában... Egyáltalán nincs macskapis izzaga.
22: De nagyon finoman megeszem, igen, kár, hogy egy darab
23: kurszat. Világít az arcok a boldogságtól, hogy jó dolgot csináltak, és onnan indulunk el, és utána jönnek a rajzok.
22: Igen.
23: Mindenből ugyanaz. Én már lefűztem szerintem 3 köbméter
2: rajzpapír. A gyerekrajzra is azt mondott, hogy de gyönyörű.
22: Igen, de a gyerekrajz, igen, de a gyerekrajz még abban a korban, amikor be. De persze, itt van, tessék, 12 éves lányom, 3 éve karatézik. Na, az már 12 éves kiskamasz, tehát hogy várj, ez már nem egy 8 éves gyerek, akinek megdicséred a rajzát. Nagyon béna. Mindig megdicsérem, mert szereti nagyon, és örülök, hogy mozog. Valójában,
2: akkor és, jó, de jó a
22: döntés.
2: Vele,
22: ez egy jó döntés.
23: Plusz, nyugodt vagy, mert még tudod, hogy most is meg tudnád verni.
22: Igen, nem lesz rád veszélyes, amikor feketőves lesz, mert
23: igazán... Én ezt mindig mondom, olyat ne tanítsatok nekem, mert ellene tud fordulni, jó? Tehát olyan még nem volt, hogy valakit halálra sakkoztak.
22: Igen, egyébként nem kell elmondani. Tehát ha szereti, szívesen jár le, látod rajta, hogy nem egy Bruce Lee, de jól érzi magát, közösségben is mozog, akkor menjen. Nem feladatod neked azért azt ott összetörni. 18-20-25 évesen már lehet, hogy egy kicsit jobban feladatod.
2: De látod, itt a nem? Másik oldala nincs meg, hogy azt mondják, hogy te nagyon ügyes vagy, kicsim, és egyszer világbajnok leszel karatéból.
22: Azt nem kell hozzátenni.
2: De
22: csak
2: akkor...
22: az, hogy jó volt az edzés, igen. Ja. Na, menjünk. Jó tetszett? Igen, jól érezted magad?
2: Azt járunk el, hogy az edzőbácsi mit mondott.
22: Ennyi, persze. Tehát 12 évesen nem feladod. Lehet, hogy összetöröd, nem megy le többet, és végignézed, hogy a gyereket 3 évig nem sportol, mert otthon ül, mert mondták 2 rosszat. Akkor inkább menjen és érezze jól magát. Hát tudod, hogy nem egy Bruce Lee, nem? Nem fogadjon be, de minden mozog, közösségben van, jól érzi magát. 20-25-30 évesen már azért nagyon feladatod elmondani, talán, ha a gyerek rossz nyomon van. Nem,
2: de hogy a Dinga meg már... évesen még mindig azt gondolja, hogy ő jó énekel, igen. Akkor igen.
22: Tehát, hogy 25 éves a gyerek még mindig úgy énekel, hogy egy teljesen botfülű, akkor azért azt el lehet mondani.
23: 33 éves vagyok, most hétvégén raktam össze egy pergolát a kertben. Szörnyen néz ki. Anyám szerint a legszebb épület a világon.
22: Látod. De ez hát szuki. Ez kedves. Ez
23: besül kedves. Meg a mamát, miért ráborul a pergola.
22: Igen. Tudja, hogy az afrikai olimpikon úszónak is hűletettek a szülei, írja Adrián. Ja, hát igen. Erik az angolra. Várj, nem volt 50-es medencéjük olyan országban.
2: Igen,
22: jött.
2: Igen.
22: Tehát Erik az angolra nem, látott még 50-es medencét, amikor ő beúszta magát az olimpiára. És ott úszott először 50-es medencében.
23: Én imádom azt a palit. Példakép.
22: Erik az angolán?
23: Abszolút.
22: Volt Magyarországon. Igen. Én nem tudom, én szeretem ezt a lamantinos történetet. Ez egy nagyon kedves, közös történetetek, amit fenntartotok. Valószínűleg soha nem szabad elmondani.
23: De rengeteg ilyen van. Egyszer mondtam apám új élettársának, hogy finom a kukoricás lepénye. Azóta az süti, ha megyek.
2: Utálom,
23: mint a szar. És, nem mondod meg. Apám a puliszkával volt így, ezt mindig kellett tenni a szorolt puliszkát.
22: De sosem mondtátok meg neki, hogy figyelj, nem finom. Nem figyelj, akarjuk alapból, megenni, nem jó.
23: Alapból az nem tudom, hogy jól emlékezettem, ezt a gyerekkorát akartam mindig megvalósítani, hogy megfőzte ezt a sűrű puliszkát, amire ráöntöttük a tejet. Tehát, hogy tudod, és ez úgy állagában a kettő valami.
22: Aha, nem is.
23: És egy nagy mosoly az arcán kanalazt, hogy ez a gyermekkorom ízett.
22: Ugye milyen finomat főztem.
2: Tehát látjátok, az első találkozásnál kell vigyázni nagyon a hazugsággal, mert itt is az történt, ugye?
23: Igen.
2: Ugye elsőre azt mondja, de finom.
22: Szüleink egész gyermekkorokban hazudtak nekünk, fogtündér, megfogadtam, nem hazudok neki. Azóta sír, ha vezet, mert mindig elmondom, mennyire nem tud.
2: Szemét vagy.
22: Főzés ugyanez. Persze, ő hagymára fogja a sírást. Érted? Tehát neki hazudtak a szülei, ő megfogadta, hogy nem fog a gyerekének hazudni, és nyílt színen belegázol a lelkébe állandóan.
2: Kegyes hazugságuk, gyerekek, néha bele kell, hogy férjen. Itt van anyám házi kovászos kenyerét, még nem tudjuk enni, de ezt sosem rejtjük véka alá. Ennek ellenére mindig hossza meglátogat minket. El se tudom képzelni, mi lenne, ha azt hazudnánk, hogy ízlik. Látod?
22: Na most kezdődött.
2: Van ilyen szülő is, akinek azt mondod, hogy a mama, szar a kenyér, ne!
22: Szar a kenyér, ne hozd, de hozom.
2: Tessék.
22: De nekem ki van mondva? De szar a kenyér, amit csinálsz, ne hozd, érted? Ez így... Ez teljesen.
23: Életem egyik legkeményebb időszaka volt, amikor a fatalom kitalálta, hogy kenyer fog sütni otthon, és vette kenyérsütőgépet. Emlékeztek arra? Akkor felütötte a fejét. A
22: kenyérsütőgépe 90%-a egyszer használatos.
23: Sajnos, hogy ilyen brikettet tudsz vele sütni, nem? Tehát egy ilyen
2: szép tégla.
22: Igen, egy téglát feketén.
23: De abból tehetetek már jó ízűt?
22: Nem, soha.
23: Az nem tud megtörténni, nem? Tehát az óriás. Az egy hatalmas
22: nagyon innováció. Bekevered, nagyon megveszed, sütsz kettőt, harmadikra kicsit belerohad, negyedikre nem nyúlsz hozzá. A konyhaigépek 90%-ának ez az evolúciója.
23: Igen, meg az, hogy fel lehet vezetve. Megváltozik az életünk. Adagmentes, friss kenyer leszünk minden reggelire.
2: És tudod, este láttad, hogy apád vagy anyád azzal telik a lefekvésre, hogy öntögeti bele az különböző dolgokat, mert ez reggelre friss kenyér lesz.
23: Magukat teszek a tetejére, és sokkal egzotikusabb lesz az íze, és akkor ott ültök felette ilyen, ez igen, hú.
2: Létezhetetlen héja volt, emlékszel?
23: Igen.
2: A héjára?
23: Igen, nem is értem az egész részt. Aki kitalálta, az egy zseni volt különben.
22: Én az egészségemről szoktam hazudni az anyámnak, mindig azt mondom, hogy nincs baj. Pedig
23: Jaj.
22: De ez kegyes.
23: Ez kegyes.
22: Szerintem ez kegyes. Ez a nem mondod el.
23: Nem tudom.
22: Nem mondod el, mert nem akarod terhelni, mert tudod, hogy rászorog.
23: Én nem akarok ilyen, viszont a gyerekemmel, én tudni akarok mindenről, és aztán magamra akarom tépőzározni, hogy egy életen át együtt legyünk.
22: És nem fogom engedni.
2: Már sajnálom a gyereked.
22: Nem fog kirepülni sehova, nem megy.
23: Nem fogod sajnálni, mert nem fogtok találkozni.
2: Húzzik ilyen hülye közelébe.
23: Csak anyucival akar lenni ez a gyerek. Nem értesz?
22: 26 éves vagyok, anya, most már, hogy engedj el egy kicsit, nem mész sehova, világbeszélyes. A világbeszélyes, sehova nem mész.
23: Na,
22: az jó. Igen, de azt, hogy nem mondod el, hogy beteg vagy, azt kicsit adom. Tehát az egy ilyen védem, megóvom, nem terhelem, nem?
23: Hát nem tudom, szerintem ez egy hülyeség.
2: Olyan jó, de miért? Az anyád, te vagy mondjuk 50, és akkor odamész, hogy mama, nagy a baj.
23: Hát akkor már tudja, hogy ne idegesítsen engem. Ha most már ne idegesítsél, hát már félig itt állok a közöbben, most már ne idegesítsél.
22: Nekem bármilyen egészségügyi probléma volt, én sem beszéltem meg az anyámmal. Egyrészt napot háromszor átcsörök, kettő-ötször megkérdezi, hogy hogy vagy, elkezd izgulni, és jobban izgulsz érte, hogy mennyire izgul és szorong, mint hogy te hogy vagy. Tehát hogy ne terheljen azzal, hogy hogy van.
23: Ez még mindig, amikor levették az anyajegyet a lábujjadról?
22: Igen, ez egy nagyon durva szemölcs, amit a seggemről operáltak rá.
23: Hát akár keresztül a hatás alatt voltam, de nem beszéltem anyámnak róla.
22: Nem mertem elmondani az anyámnak, hogy kivettek egy tyúk szemet a talpamból.
23: Erre gondolsz, ez nagyon intenzív
22: időszak. Nem, szerintem ez sokan vannak így, hogy tudod, hogy terhes lesz az anyuka, apuka aggódása, és akkor inkább nem.
2: Miért is az a házas pár, akinél a hapsit kirúgták, és egy évig járt el minden nap a bárhova, mert nem merte elárulni a feleségének, mert akkor ő egy szar férfi lesz a feles, ezt gondolta.
22: Kirúgták, ez jó nyomorult.
2: Kirúgták
22: ez
2: a nyomorult. Csávot, és reggel puszi anya, fogta a táskáját, elment, és üldögélt parkokban meg plázán.
23: De látod, hogy a home office...
2: Egy évig, mire kapott egy új melót.
22: Egy és évig közben... nem mondtál a feleségének, nem. Hogy kirúgtak
23: amúgy
22: kicsit?
23: Amúgy életeibe volt szerintem.
22: Szevénye, olyanokat bandázott. Goldfinger masszázsklubokba járt, szoláriumozott, sportolni járt, és a legkirályabb volt egy évig.
2: Egy évig, érted? Hazudott otthon.
22: De ez közben. Egy szar kapcsolat. Szóval, hogy az...
2: Hát egy szar önértékelés először is, ahol azt gondolod, hogy te a feleséged előtt egy senki vagy, mert kirúgtam.
22: Nem tudjuk, hogy asszonyka nem bánt-e úgy veled, hogyha valóban kirúgnak, tényleg egy senki lesz.
2: Akkor viszont tényleg szar a
23: kapcsolat. Nem vagy egy senki.
22: Igen, nem tudjuk, hogy aztán te tényleg nem vagy egy senki. Tehát azért várjál, ez sem ilyen egyszerű.
23: Sok sebből vérzik ez a dolog, de igen, erre jó a home office, mert a home office-nál el se kell menni otthon, hogy eljátsz, hogy dolgozol, csak leülsz.
2: Csak pattingatod a gépet.
22: És nyomod, igen.
23: Hagyjál! Ennyi az egész, és kész vagy.
22: Azt mondjuk azért ott lehet, hogy az 30 éve megtett mindent, hogy legyalulja a férfi önértékelését és bizalmát.
23: Hát vagy lehet, hogy a férfi már négyszer veszítette a munkát az elmúlt 5 évben, mert van vele valami probléma.
22: És tényleg egy here. Tényleg egy hülye egyébként, igen. Igen. Egyszer kirúgtak a munkáján, mert munkanélküli voltam, napközben lementem kutyát sétáltatni, anyukám is pont akkor volt lent a kutyával. Szaladtam hazáig észrevegyen. Ez milyen? Amikor lemész gyerekbe, tudod, bekapcsol a gyermekén, és elszaladsz anyád elől, mert éppen kirúgtak és kutyát sétáltat. 36 évesen futkározol anyád elől, hogy ne vegyen észre, hogy ki vagy rúgva.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Egy évvel a Hunor program történelmi küldetése után a reflektorfény ismét a tudományé. Hol tartanak a Kapu Tibor által végrehajtott kísérletek most? Milyen hatással lehetnek ezek hétköznapjainkra? A válaszokat most kutató űrhajósainktól élőben ismerheted meg. Gyere el június 26-a és július 15-e között a Huniverzum Magyarok a világűrben megújult kiállításra, ahol erre az időszakra kedvezményes belépést is biztosítunk. Részletekért kövesd a Hunor program és a Huniverzum közösségi média felületeit.
4: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
5: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Velhello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: I guess you moved on really easily.
1: A rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Indul az aktív nyár program, már épül a tetőszerkezet a lelátó fölé, kezdődik a hazai görög dinnye szezon. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jó hír a mozgás szerelmeseinek. Az egészségfejlesztési iroda júliusban elindítja az aktív nyár programját Kecskeméten. Az ingyenes mozgásprogramok szombatonként lesznek, regisztráció sem szükséges. Az első foglalkozást ezen a héten tartják a Kenterben, közös jóga gyakorlásra invitálják a lakosságot. A résztvevőktől azt kérik, saját jogamatracot vigyenek magukkal. A következő hetekben szerveznek még alakformáló tornát, dinamikus gerinc tréninget és haspopsi tornát is. További részletek elérhetők az aktivkecskemét.hu oldalon. Jó ütemben halad a kecskeméti széktói stadion fejlesztése. A KOL beszámolója szerint már épül a városi oldali lelátó fölé kerülő tetőszerkezet. A beruházás nem csak esztétikailag fontos, jelentősen javíthatja a nézői komfortot.

0: Ő lesz a piacokon, boltokban. Idén csak nem 3500 hektáron zajlik az aratás Magyarországon, tájékozta terráriunkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
1: Folyamatos lesz a dinnye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét, ennek megfelelő és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
0: Térségünkben még ma is igazi forróság várható, túlnyomóan derült napos időre készülhetünk, majd elszórtan növekedhet meg kissé a felhőzet. A keleti és észak-keleti ország részben várhatók záporok, zivatarok, a legmelegebb órákban 35-42 fok várható. Holnap érkezik a változás, egy hideg frontnak köszönhetően egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 32-39 fok várható majd éning szél mellett.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ez a Best of Balázsék! A legjobb pillanatok!
4: Időjárás jelentés?
5: Szuper!
4: Szuper!
5: Szuper! Köszönjük jó, szépen. Egyre melegebb!
4: Meg is támogatjuk!
6: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
4: Exes téma, ez mindig jó téma, nem? Ma úgy látszik, hogy ilyen kicsit ilyen páros, meg exes, meg bacheloros témáink vannak párkapcsolatot illetően. Elítélték azt a 25 éves nőt, aki fingós videókkal terrorizálta a barátja exét. Ez már így önmagában azért így...
7: Elvesztettünk egy embert, Balázs.
4: Igen. Igen. Szóval soha nem gondoltam volna, hogy egyszer a fingás miatt fogok bíróság elé kerülni, nyilatkozta az ítélethirdetés után a fiatal velszínő. Egy egészen bizarr online zaklatási ügyet tárgyaltak egyébként, ahol kiderült, hogy egy fiatal nő olyan videókat küldözgetett a barátja exének, amiben azt örökítette meg, hogy kamerák előtt hangosan szellem. Az elkövető rögtön beismerő vallomást tett, azt írja a cikk, szerdán a tárgyalás első napján ítélet is született. BBC beszámolt a hírról, további 4 videóval folytatódott a zaklatás, az áldozat viszont olyannyira nem viselte jól a kéretlen videóüzeneteket, hogy időközben bejelentést tett a rendőrségen, amiről ugye a csajt is figyelmeztették, de ez őt nem érdekelte, ezért új évnapján megint küldött egy ilyen videót.
5: Van tartás.
4: A hatóságok felkeresték és letartóztatták. Értitek, milyen bizarr ez az ügy? Küldesz 3 fingos videót és letartóztatták. Ez
7: hogy
4: a világ, ilyen világban már nem akarok élni, ahol nem tudsz jó ízűen videókat küldözgetni. Holnap küldök 2 az Eszternek, és rám hívja a rendőrséget, és letartóztatnak.
7: Tudod, hogy nem csinálom.
5: És megvan a bírósági tárgyalás, ahol akkor most nézzük meg ugye a videókat.
4: A videókat, ahol felfedik, hogy mi történt.
7: A fiatal nyilvános nő... volt a tárgyalás, vagy zárt?
4: Nyilvános volt a tárgyalás. A fiatal nő beismerte a letartóztatásnál az online zaklatást, azt sugallta, azért küldte a videókat, mert úgy érezte, hogy az áldozat igazságtalanul bánt a partnerével. Rossz indulatú szándék lett belőle, 100 font büntetése kötelezték per költség megfizetésére, és 15 alkalmas rehabilitációs kezelésre kellett menni, vagy kell menni a nőnek.
5: Ott mi történik?
7: Ez pubizánokat kap meg be.
4: Igen. Gyerekek, ez az exes bosszú, azért ez egy ilyen kimeríthetetlen téma. Ugye, fordítunk rajta egyet. Tehát ugye...
7: Ez volt ilyen amúgy?
4: Zaklasson, vagy jöjjön, vagy ne nyugodjon bele abba, hogy neked van egy új kapcsolatod, hogy ki mutatja akkor ki, és hogyan a fog a fehérjét, meddig tart egy exnek a jelenlegi, hát hogy is mondjam csak, kínzása. Mert szerintem arra kevesebb SMS jönne, hogy a jelenlegi kapcsolatban hogy terrorizálta valaki az exét, nem? Ez egy ritkább eset, hogy te már együtt vagy valakivel, de te még az exet elkezded. Biztos nyilván ez is van, de még elkezded terrorizálni, együtt vagytok, rendben van. Itt a bosszúszomjus férfiak nem szokták például elfogadni, hogy van egy férfi, vagy van egy nő a másik oldalon, és abból indulnak a kicseszések.
5: Amikor már van
4: nem?
5: párod, akkor már nem fog.
4: Visszafele ezt nem igen. tudom, hogy mennyire megy.
7: Milyen kell lenni ahhoz, hogy van egy párkapcsolatod, és arról szól, hogy az előzőt, valakinek az előzőjét csesztetitek. Az milyen, mekkora gyökérnek kell lenni ehhez?
5: Mert a te szerelmedet bántja az exe, érted? Ő azért pukizott, és azért küldött videót, mert a mostani szerelmét bántja valaki a régmúltból. Ezt de akartam, mert csak... ez egy védelmező anyatigris. Ja, nem láttok a finktól.
7: Ez egy védelmi reakció. Ja, értem.
5: Érted?
7: Nem volt szakértőnk, és nem tudtam megmondani, miről szól ez a dolog.
4: Mit csinálsz egy ilyen ex-barátnővel, egy ex-baráttal? évek óta véget ért a dolog, hosszú ideje nem vagytok együtt, bosszút áll, jön, nyomoz, megkeseríti a párkapcsolatodat.

0: kapcsolat. Hogy tudsz egy ilyet leszerelni? Milyen eszközöd van? Vagy azért, mert őrült, vagy nem tud ebbe belenyugodni. Tehát nem tudod, hogy hova viszi, de már mondjuk régen szétmentetek, neked már új, nem tudom, pasid van, de a régi pasid egész egyszerűen képtelen ebbe belemenni, és jön, és túráztat, és nyomja folyamatosan. Ez nagyon nehéz helyzet.
1: Az uniós megoldás mondja, vagy a nyíregyházi?
0: Hogy intézitek ti ezt ott a nyírségben? Vidéken. Mi történik vidéken ilyenkor?
1: A nyírségben először is meg végig gondoltam, hogy milyen férfi rokonaid vannak. Azok milyen fizikai erővel bírnak, és utána le kell követni őt egy ilyen hazafelé úton, és meg lehet velük beszélni. Valahogy sötétben, ilyen zárt terekben jobban lehet velük beszélgetni, mint amúgy telefonon szoktak. Nem, amúgy szerintem az van, hogy ki kell hangosítani mindig a problémát. Írni kell róla egy posztot, ahol leírod azt, hogy figyeljetek, ide együtt voltam Sanyival 27 éven keresztül, akkor nem tűnt fel, hogy az egy retardált. És akkor most így ezek történnek, hogy legyetek óvatosak, mert ha összejöttek Sanyival, akkor ez van.
2: Ez szerintem olaj a tűzre.
1: Ez olaj a
2: tűzre. Sanyinál, hát Sanyi is ír majd egy posztot, de Sanyi nem ír posztot, mert vélhetőleg már nem bír írni, vagy még nem bír. És ő erőszakba fog torkolni, hogy ja, te ezt írod rólam, akkor megvárlak, megkereslek. Szerintem rosszabb.
1: Na hát szerintem ezek ilyen nagyon sokfajta típus van, de szerintem egy csomó férfinak, vagy elmegy a kedve ettől, hogyha rájön, hogy ez nagyobb hatással lett az életére, mint amilyennek indult. Mert gondolj be, hogyha már megtudják rólad a munkahelyedem, megtudják rólad az ismerőseit, hogy beteg vagy, meg hülyeségeket csinálsz. Azért az ritkán szokott úgy esőlni, hát ez csak a Zsanyi, tudod.
0: Mi a hozadéka? Mit akar? Tehát, hogy megkeseríteni, tönkre menni? Beteg, nem megy bele, ex, elváltatok, szétmentetek, eltelt egy csomó idő. Mi jön ezzel?
2: Kikerül a kezedből az irányítás.
0: Kikerül a kezedből az irányítás,
2: van, bosszút, nem a tiéd a csaj,
0: bosszút,
2: vagy a fiú.
0: Állsz, és megkeseríted az ő életét is, vagy kivonod a forgalma jelenlegi. De nem érsz elve, attól ő nem fog visszamenni hozzád. Attól nem fog. Nem leszek újra együtt. Az csak az lesz, hogy maximum megkeseríted az életét. Tehát igen, valós hozadéka.
2: Szenvedj te is.
0: Ja, hogy nekem rossz.
2: Nekem rossz legyen, nekem.
0: Aha,
2: rossz.
0: Tehát akkor szenvedj te is, ha nekem igen. Velem nem ment, ne menjen mással.
2: És ráadásul, ha úgy hagy el, hogy már megy a másikhoz, tehát azt látom az exen, hogy ő boldog az új hapsival, vagy új csajjal, akkor egyértelmű, hogy az még olaj a tűzre, érted?
0: Aha.
2: Nekem rossz, és neked jó, na neked is legyen rossz. És akkor itt jön az, hogy hiába írod ki, Sanyi akkor is keresztbe akart.
0: De most ez nagyon kemény lehet azért.
1: És azt írek, hogy azt hiszem, hogy inkább az anyagi megtorlás az erős ebben. Tehát mondjuk véget ér egy párkapcsolat, és akkor valaki jobban jár. Vagy a másoknak vannak, ugye?
2: De az már válás.
0: Az már szerintem inkább a válás, nem? Mm. Az a kategória.
1: Nem, hogy hát akkor miért, egy sima szétköltözésben is van olyan, hogy valakinek a tévét el kell vinnie magával.
0: Ja, hát abban a pasik szerintem szenzációsak, hogy kicsavarják a körtét és elzik. Abban szerintem a pasik sokkal inkább bosszúállóak, sokkal durvábbak, hogy rendben van, mondjuk válunk, na akkor nézd meg majd akkor nélkülem mi lesz, és kicsavarja a körtét, meg leszereli a mosdót.
1: Aztán becsavar egy körtét.
0: Aztán becsavar egy másik körtét, igen. Szóval, hogy azért ez egy nehéz kérdés, de biztos, hogy borzasztó hosszú időn keresztül megkeserítő lehet, nem? Egy ilyen excess sztoriba így benne lenni, hogy valahogy kik hajlamosak erre inkább, a férfiak vagy a nők? Vagy ebben nem lehet általánosítani, van őrült férfi őrült. Kik csinálják többször,
1: szerintem
0: hogy szétkínozzák a jelenlegit, mert ők a múltban valami
1: aki kudarcot. Nem látja a jövőt, aki nem hisz a jövőben, azt csinálja. Aztán nem férfi nő, hanem az, aki nem tudja elképzelni, hogy ez le fog záródni benne ez az életszakasz, hogy ez egyszer nem fog neki semmit jelenteni, és tud majd rajta röhögni, hogy ez mennyire rosszul sikerült, vagy mennyire kellemetlen volt. Hanem azok csinálják ezt, akik azt gondolják, hogy megállt itt az életük, meg most így.
0: Jó, nincs tovább. Hogy és ha nekem nincs tovább, akkor neked se legyen tovább.
1: Igen, meg hogy elvetett tőlem azt, amit gondoltam magamról. Most kiderült, hogy ez nem az vagyok, akit gondoltam magamat, és ezért most téged megbüntetlek.
0: Aha. Ez nagyon kemény, igen. Nekem egy évig jött a pasim a nője, a pasim nője utánunk. Bejött a lakásba éjszaka, nézte, ahogy alszunk, gyerekek! Azt
1: hát akkor
0: mindenit.
1: Be is tehát lehet, volna, nem?
0: Hírek után azért visszahívjuk a csajszit. Éjszaka nézte, hogy alszunk. Követett a munkába, hívogatott. Na, utána mentem, kapott, hát nem értette
2: és
0: meg.
2: És se érti meg,
0: látod? Na, de azért, hogy jön be a lakásba? Néztem, hogy fölállsz, és ott ügyni egy fésül egy babát, és nézi, hogy alszotok. Atyaisten. 13 éve váltunk a férjemmel, ő és a jelenlegi felesége folyton igyekeznek megkeseríteni a jelenlegi életünket, rendőrségtől bíróságig minden volt. Nem tudom, mi a bajuk, de már nem is érdekel. Tehát ott az ex-férj és felesége nyúl vissza a mostani...
2: Hát ugyanígy ex.
0: Ex.
2: Igen.
0: Ez nem is
2: de ráadásul ott a hapsimá egy boldog elméletek,
0: na,
2: boldog
0: de felesége van
2: egy
0: a felesége. Igen. Ott na, akkor már mit veszel le 13 év után, még mit csinálsz?
2: Hát ott szerintem az új az, hogy egy kicsit ludas ebben ott szokott történni, hogy az a szemétszípírt jó.
0: Igen? Aha. Ja, hogy az új kerjeszti a régire.
1: Aha. Meg ez a másik, hogy az önismerettel, tehát ez a leszámolunk, tehát nem nézem meg, hogy velem mi van, hogy ja, én milyen ember vagyok, milyen hatás volt máskor az én döntéseimnek a sorozata, hanem hogy az idegenekre projektálás, ez annyira klasszikus dolog, hogy mások a hibások az én szar életemért, meg az én rossz döntéseimért, ezt sose fogjuk kilőni.
2: Ez még egy téma egyébként, hogy az exednek az új párját utálod. Amit te mondasz, hogy nem én vagyok a hibás, hanem az a szemét, aki
0: elszerelte.
2: Azaz,
1: igen.
2: És ez pedig, ez... nézd már egy kicsit szét, hogy te rontottad el.
1: Hát nem csak, hogy te rontottad, elromlott tudod.
2: Okay. Tehát, de nem, igen, egymáson, igen.
1: Teljesen mindegy, hogy te meg amúgy igazából tudod, ez egy nem egy tünet, hogy véget ér egy kapcsolat, annak a tünete, hogy a másik egy seggfej, hanem egyszerűen tudod, ebben így lehet, hogy ennyi volt.
2: Igen, és akkor, nincs benne több, nem életetek végéig vagytok.
1: Igen. És ebben is olyan jók vagyunk, nem, hogy ragaszkodni az üres csokis papírokhoz, hogy ezt szerintek, nem, igen. Hogy két kézzel fogni, és azt mondod, hogy ez egyszer finom volt,
2: és
1: nem érted? Finom volt.
0: És most is finom lesz, igen.
1: Én még érzem a szagát, igen. Hogy ez finom volt, és felesleges teljesen.
0: De jó lenne valaki követni, legalább foglalkozna velem valaki.
1: Van egy jó szervkereskedő ismerősöm, majd felhívlak.
0: Igen. Engem az ex-barátom, akkori barátnő hívogatott minden alkalom, amikor összevesztek, faggattott, hogy keresette engem a veszekedésük után, megnyugtattam, hogy nem beszéltünk, de utána kiderült, hogy a srác, akivel beszéltem már hetek óta Facebookon, van randira hívott, az ex-barátom egy álprofil alatt. Aha, ez jó, ehhez kalambónak kell lenni, hogy én ezt megértsem. Ez nekem most nem jön. Tehát azt mondja, hogy nálunk barátnőm ex-pasia petárdázott az ablakunk alatt, kocsival kapart, zenét bömböltetett, ha meglát, utánunk fordult a kocsival és követett. Elég para a figura. Azért az milyen?
2: És ennek
0: az
2: mit milyen? Magyarázol?
0: És egy kicsit a csajból is kiábrándulsz, tudod, hogy figyelj, veled ez jár. Tehát értem az exeket, mert az egy kezdő kapcsolat, és azt mondja valaki, hogy ha veled ez a pasi jár, akkor figyelj, lehet, hogy ezt oldjátok meg, én ebből most így ebben a fajban nem kérek, és az ex eléri, főleg, hogy kezdő kapcsolat. Meglátod, hogy ilyen hülyét, aki petárdázik az ablakodat, kocsival kaparsz, nem? Zenét bömböltetek.
1: Kati, hozzájöttek.
0: Én lehet azt mondani, hogy figyelj, Kati, tök jó, zárjátok, beszéljétek meg, és ha meg vagy keres. De hogy nem, ebben nem akarok részt venni. És gondolod, de elég para figura.
1: Képzeld el, hogy
0: utána
1: mi van?
0: Fordul kocsival és követ, érted? Hát azért az így, ebben a formában nem annyira jó.
1: Snit, eltelt 10 év, és te leszel ugyanez az ember. Hogy neki ez a mágikus képesség, hogy teljesen normális emberekből ilyen embereket csináltad, aki utána csak engedj vissza, csak engedj vissza.
0: Igen. Igen. Az én exem tudta, hogy a kocsi nyitva szokott lenni, éjjel beült, levelet hagyott ott, és befújt a parfümmel, hogy tudjam, ott volt. Réka, észrevettem. Réka, észrevettem. Geri küldte nekünk.
1: Évezredekre visszanyúló ilyen átverés, amivel nőket butítják, mióta tudunk olvasni, kb. Erről szól minden, hogy a feromonok, hogy vegyél ilyen parfümöt, mert olyan feromon van, meg ezt megjelzi rajta, és a feromon, és a és szerintem ezt elültették ezeknek a szegény lányoknak a fejében, hogy ez a férfi megszagolja ezt a borítékot, és közben a szívét elönti a szeretet, és azt mondja, hogy úristen, sziányzik.
0: Igen, az illat. Tehát az akkor itt erre játszott akkor Réka, hogy akkor az illatod alapján konkrétan. Megérzed, hogy hiányzol, és visszamegyek hozzá.
1: Konkrétan szerintem ez történt.
0: Engem 5 éve zaklat a pára, folyamatosan minden nap kocsi szélvédőjébe fenyegeződnek e-mailek. Majdnem megfojtott az autóba, megvárt lent, követ, soha nem lesz már vége, gyerekek. Azért milyen nyomás alatt élnek? Gondolom, nagyon belefáradt már, de én sem tudom, hogy mi lehet a jó. 5 év. Nem tudsz, mit csinálsz.
2: Mit csinálsz?
1: De úgy erre vannak jelek.
0: Nem tudsz.
1: Vannak jelek, szóval, hogyha összejössz valakivel, aki folyamatosan kattog a múlton. Ez egy ilyen mintázatnál, tudod, hogy mindig valakit hibáztat, mindig rágja a múltat, tudod. Folyamatosan felhozza ugyanazokat a történeteket.
0: De ez kiderül, ez nem lehet, jelek? Hogy valaki akkor kattan meg, amikor szétmennek, és akkor jön belőle elő, vagy van előtte jel, nem lehet, hogy normálisan indul valami, de egyszerűen átkattan, egyszerűen bekattan.
1: Olyan is lehet, de szerintem ez egy fogyatékosság, egy érzelmi fogyatékosság, érted? Hogy nem tud megküzdeni ezzel a veszteséggel, nem tudja feldolgozni a saját kudarcait.
2: Igen. Túlmutat azon, hogy
0: valószínűleg nem tud megküzdeni, fáj. Ez a megküzdési stratégiája, a bosszú vagy, hogy valami. De ezt kellene éjszaka fölhúzni az ablakot, bemászni valahova, érted? Bemászol.
1: De ezt a mondatot hallod a saját szádba, hogy hát szakított fel a Pisti, de tegnap megkattoltam az autóját, úgyhogy végül is akkor most egában vagyunk.
2: Mert az nincs. A rohadék szemét itt hagyott. Hát persze, hogy megkapcsolom a kocsiját. De...
0: Ez egy beszűkült tudatállapot, ahol te valahogy egyenlíteni akarsz, és a benned lévő fájdalmat nem tudod kezelni, azáltal, hogy ártasz, egy kicsit oldódik a fájdalom.
1: De
0: valószínű,
1: nem oldódik.
0: Nem oldódik, csak egy kicsit könnyebb lesz vele együtt élni, hogy visszaadtál, érezd, amit én érzek. Szenvedj, mert én is szenvedek.
1: Engem megölnem még a bűntudat pluszba. Tehát el is lettem hagyva. Cserében még egy ilyen bűntudatom is lenne, hogy ilyen kretén vagyok, hogy ilyeneket csinálok, nem? Hogy ez mennyire szánalmas a 10-es skálán.
0: Lakásban laktam, és az ex-csajom beleszott a cipőmbe, ami kint volt hagyva. Beöntött a levélbe dobott fékolajat. Ezek után messzelen képeket dobott be ugyanott, mert tiltotta mindenhol. Az egyik boxoló barátnőm rendezte le. Azért a menyecskében van lendület, gyerekek. Exem rúzsal rajzolt egy ideig az autómra, egy darabig szívet, majd később egy...
2: Igen?
0: Aztán ráállt a körömlakra. Az még mindig az autón van, nem tudtam úgy hazajönni, hogy ne álljon a ház előtt. Meg volt beszélve a válasz, de bosszú édes, írja valaki, az összes ruhámat darabokra vágta, a közös fotókról a fejemet kivágta. Hab volt a tortán, amikor 2 éves autóm tankjába cukrot öntött egy kis vizelettel keverve. A rendőrség nem értette, miért aggódom. A rendőrség milyen megértő.
2: Igen, hát nem értjük, mi a baj?
0: Hát nem értjük. Hát egy ollóval kivágta a fejét a fotókról, és készúrt a szívébe. Nem értjük az aggódást. Ő nekem hogy egy bosszúszomjas nő, akit megcsaltak, félreléptek, nem tiszta elmenetel volt, hanem egy félrelépés, megcsalás, megtorlóként akkor azt mondta, hogy igen, gyere babám, hadd szóljon.
2: Jobb lesz,
0: ilyenkor megnyugszol. Itt szerintem a Pali hibázott. Nő írta, és a Pali hibázott először. Kiderült, és a csaj azt mondta, akkor rock and roll baby. Akkor hadd szóljon, igen.
1: De amúgy utána nem önt el a rossz érzés?
0: Nem.
1: Hogy ez, de
0: nem vagy kapcsolódva a saját érzéseit, ez igazán szerintem. Vagy bizonyos részeidről kapcsolódva. Nincs lelkiismereted, nincs lelkiismeret furdásod, a bosszú szomjad elvakít. Nem kapcsolódsz ahhoz a részhez, ahol megszólalna a lelkiismeret furdás.
1: Nincs ilyen része, ami nem kapcsolódik a bűntudathoz. Azon,
0: De magadat
1: egy
0: is bűntetett bűntudat.
1: Egy speciális fajta vagyok.
0: Iszol egy presszót és egy óráig bűntudatod van.
1: Megérdemeltem ezt
0: egyetlen? Igen, való nekem ez a kávé. Jogos volt, hogy most ittam délbe egy kávét. Ihatok én egy kávét.
1: Nem is voltam igazán fáradt.
0: Nem is kellett volna kávét élni. Nem is vagyok jól ettől a kávétól. Basszus, egy rosszabbul vagyok. Miért ittam meg?
1: Ez egy kicsit személyessé vált ez a beszélgetés vele. Kicsit úgy érzem, hogy beletaláltunk valamiben, de nem biztos, hogy neked helyed van.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Balázsék hamarosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó.

0: egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopronfest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
3: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Szolonár AI Ecomaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
5: Önnek a Protexin kell.
6: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
7: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Emlékszel még, milyen nagyszerű érzés volt életmentő segítséget nyújtani másoknak a Plazma Centerben? Na és arra, hogy mi mennyire hálásak voltunk hozzájárulásodért egy jobb világhoz. Ha már több mint másfél éve nem jártál nálunk, természetes, hogy megkoptak az emlékek. Hadd frissítsük fel őket. Újra alkalmasítás követő első plazma adásod 25 ezer, a második, harmadik, negyedik és ötödik pedig 18 ezer forint juttatást jelent. Ez azt jelenti, hogy ha júniusban alkalmasítasz újra, 5 plazma adással összesen 97 ezer forintot zsebelhetsz be. Így azért már is szebb a nyár. Irány a plazmacenter.hu.
10: Az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbért. A maradék 7% pedig valószínűleg Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? A Taygo Airline Max modellhez hozzáadtunk még 3 extrát, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól. Részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
11: Volkswagen.
12: Bármennyit is üt az óra, csobbanj a vadkertítóba. Új varázslattal vár a vadkertító partja. Gyere hozzánk Solt vadkertre, ne legyél a barátunk. Tóparti élményekkel szeretettel várunk. Vadkertító. Oázis a homokhátság szívében.
13: Vendéglátós vagy, de unod a bizonytalanságot? Főzzünk ki valami jót együtt! A Delirest Kft. Munkatársakat keres a Mercedes gyár éttermébe. Írj nekünk a munkakukat delirest.hu címre, és tarts velünk!
14: Roncsautó átvétel, Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24, gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
15: Gyönyörű átvétel, már a Fudóránál a labda, elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura, már is a 16-oson belül, pontos a beadás és egy újabb rendelés teljesítve. Válogassa Foodora világbajnok ajánlatai közül. Foodora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
16: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Hogy senki ne maradjon le, meghosszabbítottuk. Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. A kampány ideje alatt 50% szemüveglencse kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat. Személyre szabott multifokális szemüveglencséinkkel élesen láthat minden távolságra egy szemüveggel. Tapasztalja meg ön is a tökéletes látás élményét. Jelentkezzen be most a Trendoptikában, Kecskemét, Kossuth tér 6.
17: Július 3-án hangolódjunk együtt a gyárra a Sheraton teraszán. Smashburger, garnilás spagetti, látványgrill, koktélok. A zenéket Kincses Szabi válogatja, tehát én is ott leszek. Foglalj asztalt most! www.bistorantkecskemét.hu.
1: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 gong. Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
11: Virágzó Kecskemét hamarosan érkezik az európai zsűri, elérhető a kórházi kisokos újabb része. Az edzőtermekben vizsgálódik a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jövő hétfőn érkezik Kecskemétre az Európai Virágos Városok és Falvak nemzetközi zsűrije. A város tavaly elnyerte a Virágos Magyarország verseny fődíját nagyváros kategóriában, ezzel érdemelte ki a részvételt az európai megmérettetésen. A Zöld Kecskemét közösségi oldalon azt írják, azt a szemléletet mutatják be, amely évek óta formálja a várost, vagyis, hogy hogyan alkalmazkodnak a táj adottságaihoz, hogyan vigyáznak a természeti értékekre, hogyan újítják meg a városrészeket, és hogyan dolgoznak együtt az önkormányzati intézmények, szakmai partnerek, civil közösségek, vállalkozások és önkéntesek egy élhetőbb városért. Elérhető a kórházi kisokos újabb része a Bács-Kiskun vármegyei oktató kórház közösségi oldalán. A betegedukációs sorozat soron következő témája az invazív kardiológia. A legfontosabb felvetésekre Berta Balázs, az invazív kardiológiai osztály osztályvezető főorvosa válaszolt. Olyan kérdésekre kaphatunk választ, mint hogy milyen tünetek esetén lehet szükség invazív kardiológiai ellátásra, hogyan zajlik a vizsgálat, jár-e fájdalommal, vagy hogy meddig tart a felépülés. Ezúttal az edzőtermek számíthatnak fogyasztóvédelmi ellenőrzésre. Elsősorban az általános szerződési feltételeket vizsgálják a szakemberek. A cél annak feltárása, hogy ezek tartalmaznak-e a fogyasztók számára indokolatlan hátrányt, vagy aránytalan kötelezettségeket előíró jogellenes részeket, mondta rádióknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
18: Amellett, hogy rendkívül népszerűek az edzőtermek szolgáltatásai, az ASF-ek sokszor egy oldalon indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztókra nézve. Ilyen gyakorlati példák, hogy amikor a határozott időre kötött szerződést automatikusan meghosszabbítják, vagy a fogyasztókat túlzott mértékű fizetési kötelezettséggel terhelik, és igen gyakori, amikor a szerződésről a díjakat egy oldalon módosítják, anélkül, hogy a fogyasztó ebbe beleegyezne. Amennyiben az indokolatlan hátrányt okoz a fogyasztóra nézve, akkor a tisztességtelen szerződési feltételnek minősül, és emiatt a fogyasztóvédelmet is fel kell lépnie.
11: Térségünkben még ma is igazi forróság várható, túlnyomóan derült napos időre készülhetünk, majd elszortan növekedhet meg kissé a felhőzet. A keleti és észak-keleti ország részben várhatók záporok, zivatarok, a legmelegebb órákban 35-42 fok várható. Holnap érkezik a változás, egy hideg frontnak köszönhetően egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 32-39 fok várható majd éling szél mellett.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: Hölgyeim és uraim!

0: Szülési fájdalmak, ez jó téma? Szülés. A nőknél a szülés, vicces szüléseket várunk, gyerekek, nehéz szüléseket.
1: Vicces szülés.
0: Hát amikor valami olyan dolog történt, ami azért úgy fura, igen. Gyereket szülni nem nagy szám, ugye ezt gondolják férfiak még mindig. Ez egy sajnos sokszor ez elhangzik a szánkból, hogy ne, semmi, hát kapsz egy érzéstelentést, ez nem nagy szám. És ugye hát történt egy eset, ez Kínában történt egész egyszerűen, ami arról szól, hogy egy nőci azt mondta, a párján szeretné letesztelni a szülési fájdalmakat, és fölrakott a hasára egy férfinek egy gépet, ami szülési fájdalmakat húz, szülési fájdalmakat utánoz, és összehúzza a hasát, izomstimuláló gépet rakott a hasára Kínában. Nem lehet tudni, hogy a férfi miért ment bele a tesztbe, de az volt a lényeg, hogy bélelhalás indult el nálam. Emiatt sürgősségi műtét várt rá, és azt mondta, hogy ő nem akarja elvenni ezt a nőt, aki kitalálta, hogy kicsi mielőtt hozzám jött, szeretném, ha tudnál, hogy én mit érzek át szülésnél, és a férfi erre igen mondott, kínai párról van szó, és azt mondta, hogy rendben van, én a vőlegényen vagyok, én meg akarom érteni, hogy te mit élsz majd át, ha közös gyerekünk lesz. Hogy jó, azt akarta a nő, hogy a férfi jobban odafigyeljen a feleségére a varandóság alatt, és hevesen ellenezte, majd végül azt mondta, hogy oké, tedd föl rám a gépet. Bélelzáródása lett, műteni kellett, bélelhalás alakult ki nála. 3 órán keresztül kínoszta a nő a férfit a géppel.
2: Három órán keresztül.
1: Hosszú szülés, hát...
0: Három órán keresztül mondsz ezt a szerencsétlen.
3: Nem jött át az üzenet egy óra alatt, vagy mi?
0: Felmondta az eljegyzést, be akarja perelni a nőt, és azt, hogy én ezt a nőt szerettem, és korábban feleségül akartam venni, de már semmi. Ma már semmi. Úgyhogy egészen elképesztő a dolog. És ugye azt mondta a nő, hogy egy szülési intézménybe vitte el a kínai pacákot, a mennyasszony nővére vezette ezt a szülési intézményt, és ott rakták föl rá ezt a gépet, és 3 órán keresztül kínozták ezt a nyomorultat. Azért na!
3: De ő is hülye, miért nem állt fel?
1: Ugye, mert szerelmes.
3: Hát de most, nem, most valamire kiderül, hogy rossz, akkor azt miért kell végigcsinálni, hogy
1: mert
3: rossz.
1: Érted, kicsim, ezt is megcsinálom.
0: Volt már rajtatok ilyen gép?
1: Hát nem emlékszel, rajtad is volt.
0: Figyelj, tudod, hogy mennyire fáj? Ez ilyen izomstimuláló, kifejezetten a szülési fájdalmak, hát elektromos impulzust.
3: Te elmagyarázod nekem, hogy mennyire fáj a szülés?
0: Figyelj, te nem hiszed el. A szülés nagyon fáj.
3: Elképesztő?
0: 3 órán keresztül áramütésekkel sokkolta a pacákat. Ez ennyire balek volt. Ő 3 óráig ott feküdt. Már bélelzáródás, bélcsordás. Már minden volt neki. Bélelhalás, minden.
3: Ez nagyon durva. Meg az benne a kemény, hogy mit akart kihozni belőle?
0: Hogy amikor majd én terhes leszek tőled, akkor jobban odafigyelj rám, megértsd, hogy nekem mi megyek keresztül, hogy ez mennyire
3: fáj. Ez nem azért van, nem azért odafigyelj, mert már a szülés nagyon fog fájni, hanem azért, mert a terhesség egy megváltozott állapot, amiben az embernek támogatásra van szüksége. Tehát az, hogy van ennek egy horrorisztikus végkimenetele, az semmiben sem számít. Tehát ez nem az, hogy kitűzték a halálod dátumát, és akkor addig legyél velem kedves. Ez fura, nem?
0: Hát fura, persze, de hát nyilván a kínai pacák meg azt mondta, hogy oké, belemegyek, és jöjjön. Na de mesélj egy kicsit a te szülésedről.
3: Az akarok szülésemről? Tudni. Hát arra minden. Stand-upok szólnak, az mindenki hallotta, az semmi.
0: Jó, de 100 évvel ezelőtti stand-upokat nem hallgatok.
3: Ja, nem, ez 5 évvel ezelőtti volt az.
0: Nem ismertelek, akkor még nem hallottam.
3: Ja, igaz.
0: Zökkenőmentes volt? Semmi bökkenő? Bementél? Ki voltál?
3: Semmi olyasmi nem történt, amire számítanál. 42 és fél hétig voltam terhes, ami szerintem egy világrekord.
0: Azt a mindenit. Hol kell megszülni? 36?
3: Hát én arra gondoltam, hogy 38 körülbelül nagyon vígan már majd foglalom majd a utazásokat hajdúszoboszlóra.
1: Még egy hónap, mi?
0: A gyerek, aki 12 hónaposan született.
3: Konkrétan, 42 és fél hét, felfoghatatlan volt. A végén már gondolkodtam rá, lehet, hogy csak a fejemben zajlik ez az egész, tehát ez már nem. És akkor utána mondták, hogy kosan menjek be, mert azért ez gyanús. Ezért nem nagyon szokták, hogy megenged, hogy ilyen sokáig legyen terhes, de nem volt itt.
0: De hagyták.
3: Igen, hagyták, nem valami probléma.
0: Milyen érzés, amikor valaki mocorog a hasadban? Nekem szokott lenni, de nyilván a kettő nem ugyanaz. Milyen, amikor tudod, hogy te láttad már Alien filmekben, láttad egy csomó helyen, de hogy tudod, hogy ott nő a gyereked, és mozog a hasadba egy gyerek. Ez csak úgy hozzászoksz? Vagy ez baromi fura először, hogy csak rúg egyet, és látod, hogy kidudorodik a hasad.
3: Egy végtelenül lusta gyerekem volt, és nem mozogott, nem, abszolút ilyen. Hát néha, hogy igen, megbeszélni kellett hozzánk simogatni, hogy lássa, hogy vannak jelek, meg a végén már nagyon kevés hely volt neki, mert nagy gyerek volt is.
0: De volt olyan, hogy ettél valamit, és akkor ő mocorgott egy kicsit, vagy jelezte, hogy ez ízlik neki.
3: A magnum az nagyon ment. Ugye a dupla csokis magnum az egy olyan dolog volt, hogy lehettem volna az arc, egy nagy plusz magnum már, ha nem változtam az már önmagában. De nagyon durva önkontrollra volt szükség, hogy ott. De, és kézzel nem volt terhes cukra meg semmi, de mondom, megláttam, hogy ropog. Tehát van az a videó, hogy ropog a magnumnak, tudod, csokia. Aztán éjszakán lejátszódott a fejemben végig, a gyerek küldte vissza az üzeneteket.
0: Mi a legjobb és a legrosszabb egy terhességben? Tehát mi a legjobb, amire azt mondod, hogy fú, ezt újraélnéd, vagy újra csinálnád? A szülés, a születés, semmi, nincs benne jó, kínszenved, ezt is el tudom fogadni, tehát nem kell szeretni ezt a dolgot.
3: Nem tudom, szerintem az attól, hogy milyen lelkiállapodom, mert ha nagyon készül valaki rá, akkor nyilván az egész egy diadal. Hogyha meglepő a szituáció, akkor ugye fel kell ocsúdnod a sokból. Nekem ilyen vegyes érzéseim voltak, mert engem alapból rögtön beletaszított az egész egy egzisztenciális krízisbe, hogy akkor ezt hogyan kell csinálni, mert nem nagyon éreztem ebben a kompetenciát magamban. És de közben nagyon vágytam is rá, szóval, hogy egy ilyen mélyrepülés volt az egész. Közben meg nagyon sok rosszat hallasz előtte, és akkor azt érzed, hogy kényszeres oda kell figyelni dolgokra, azt egy pont azt egy feladod. Szóval az egész inkább az, hogy kivesznek így a természetes közegedből a fizikai létformát, tehát hogy minden, amit tudtál testedről, az mostantól nem igaz. Tehát hogy minden, amire tudod, hogy mit jelent, azt el kell engedni, az nincs.
0: És akkor nem tudom, hogy irigyeljem ezt.
1: Nem. Pillanatra
0: nem tudom, hogy most így vagyok-e vagy nem. Hogy ezt meg akarnám egyszer élni, vagy nem akarnám egyszer megélni.
3: Nem, abszolút nem akarod megélni, szerintem ilyen formán, mert hogy neked ugye nem is kell, de hogy az benne szerintem a nehéz, hogy akkor hogyan vagy okos, amikor nincs rálátásod mindenre. Plusz hát ugye...
0: Jó, de amikor kiveszik és ráteszik, az faja, nem?
1: Az faja, de az király.
0: Azt próbálom egy kicsit lazítani itt a dolgot. Ez milyen? Az jó?
3: De még azt akartam, hogy elmondani csak, hogy legyen egyszerű, hogy ami még nagyon nagy meló mellett, hogy szociálisan át kell magad keretezni, egy másik emberi. A barátai. Hát meg a barátai alapból eltűnnek, akinek nincs gyereke, tudod, mert úgy vannak, hogy ezt össze mindenezték. Na, viszlát. És akkor igen, akkor vannak, akik ugye befogadóak, akinek már van gyerekük, már van
0: megértően fordulnak fel.
3: Igen, de azokkal nem feltétlenül akarsz együtt lógni, mert hogy már látod, hogy mi véletek. Igen.
0: Mi a jobb, a fogantatás vagy a szülés?
3: Hát ez egy nagyon erős kérdés, egyikre sem emlékszem.
1: Akkor várjál, mi történt a fogadtatáskor?
0: Mind a kettőnél aludtam.
3: Én tudom, mikor fogadt a gyerek, hogy október 23-án elmentünk moziba. A másik meg az, hogy utána elmentem turnézni a Kovács András Péterrel, és akkor nyilván nem gondoltam, hogy terhes vagyok. És ott elmentünk Békés Csabára, meg Gyulára, meg tudom én, és onnan tudtam, hogy terhes vagyok, hogy ettünk egy parmezános csirkét, és megfordult. A torkomban. Nem, csak éreztem, hogy olyan más volt a szitu. A szülés maga meg olyan volt, hogy bementem, és akkor mondták, hogy hát akkor most megballonozzuk a hölgyet, hogy most megnyitjuk a mészáját, az nagyon jó lesz magának, tudod így. Ez egy másik ballonozás.
0: Azt hittem, valami más történt.
3: Az nem jött be, és akkor utána elkezdtem kapni az oxitocint, és amikor a legnagyobb adagot kaptam, ami elképzelhető az orvostudomány szempontjából, horkolva aludtam a szülőágy közepén.
1: És közben kicsi meg.
3: A férjem aggódó üzeneteket küldött anyámnak, hogy szerintem lehet meg egy búcsút bekérdezni.
0: Jó, hogy semmi... alszik? Biztos alszik?
3: Igen. Sehogy se tudták, egyszerűen semmi nem történt, aztán végül is császár lett a vége. Kivették, hatalmas feje volt a gyereknek, egy nyalóka, és annyit mondott az orvos, hogy na ezt, ha megszűni, akkor életen át bepisil.
1: Mennyit vagyunk tám, mire eljutottunk?
0: Szép azért ez a szülési feje. Igen, jobb, hogy nem szülte meg folyamatosan maga alá vizelkedés. Így viszont még van esélye.
3: Nem, és az volt, hogy nem, tehát, hogy nem tudott behelyezkedni egyetlen szülcsatom, tehát hogy nem volt az összeférhetetlenség.
1: Ezt
3: volt.
1: Meddig hagyták? Tehát meddig vajuttál, mire azt mondták, hogy oké, császár?
3: Tehát nem voltak fájdalmaim, tehát az volt a dolog, semmilyen fájdalom nem volt. Nem indult el a folyamat.
1: Mondjuk annyi cuccal.
3: Hát így is volt előttem, hogy nem kaptam semmit. Semmi? Fájdalom, nem, az oxitocint kapott, hogy legyenek összehúzódás, de nem mondom, több mint egy napig tartott az egész, és sehogy nem tudták elindítani.
0: Hát,
1: én nem irigyelem.
0: Én is azt gondolom, hogy
1: nincs, mert az biztos,
0: a képet
1: hogy...
0: föltettük, azt megnéztük, az nagyon fáj, de nem.
1: Amikor,
0: nem jött meg a kedvem.
1: Amikor azt mondod, hogy ez a mellkasodra teszik a saját gyerekedet, aki a te testedből nőtt ki, azt szerintem csúcs. Tehát én most így látom, úgyhogy nem tették így soha oda, de hogy amin ezen ti végigmentetek ezen a 9 hónapon, abban semmi irigylésre méltót nem látok.
0: Nem, semmi. Nem is ezt gondolom.
3: Hát köszönjük szépen.
1: Igen, nem voltok jobban tőle.
3: Jó, hát ti is nyomorultak vettek. Na, szóval a lényeg, hogy nem, ez megfoghatatlan az egész. Vannak olyan barátaim, akik imádnak terhesek lenni, mert ilyenkor így pont olyan hormonból azban vannak, hogy egyszerűen végig csillognak tőle, és
0: minden,
3: minden nagyon jó, és ők szülik is a gyereket sorra, és mit tudom én, de ez teljesen lehet fogadni ezt is. Van, aki retteg a gondolatától is, tehát ha lát egy terhes asszonyt, azt mondja, hogy na, akkor átmegy másik oldalra, mert biztos,
0: hogy nem. Tehát, hogy van teljesen utasítás.
3: Nagyon jó skála, szóval nagyon mozgunk. Vannak jó, de az igazság, amilyen történeteket hallok, hogy milyen a születés, ott nagyon vicces dolgok nem voltak még. Szóval, hogy inkább az elefánt eltaposós videó jut eszembe, hogy inkább azt tudnám hozni neked.
0: Igen. Igen.
3: Tudod, mit néznék meg inkább? Egy figymaszűkület videót.
0: Nézd, ha te még mesélsz a terhességedről, szívesen akkor... mesélünk a figymaszűkületről.
3: Össze tudjuk valakozni a kettőt, összehangolhatjuk.
0: Igen.
3: De nálatok voltak ilyen nagy izéken ültve vajudások? Meg minden?
0: Nem, békés element a dolog egyébként. De hogy nem mindenhol egyszerű, meg hát azért vannak szerintem funny sztorik. Tehát, hogy azért nyilván van, aki azért férj elvágódik, asszony elvágódik, orvos elvágódik, tehát, hogy biztos, hogy jönnek majd azért így viccesebb sztorik. Nekünk
1: nálunk
0: nem
1: az
0: volt.
1: Elsőnél az elindulás volt funny, mert ugye hajnalban én fölébredtem.
0: De miért mindig hajnalban szülnek esélyt? Mindig
1: ugye,
0: akkor indul meg.
1: Hagyjatok, dolgozni, és pont ez volt. Én már mentem be dolgozni, bent laktunk a 13. kerület, kislakás, mosom a fogamat, és akkor jön ki a béka, valamit mondtam, persze, gyere, tudom pisilned kell, mert ugye ilyenkor az elég. És még ott áll az ajtóba, és nem jön be pisilni, én már kijöttem a fürdőszobából, mosom a fogam, és mondom, hogy menjen már pisilni békát, el kéne induljak dolgozni, és akkor esett le, hogy már 51-ére mondja, hogy elfolyt a magzatvíz, megyünk szülni, tudod, és akkor gyorsan kiköpöd a fogkefét, oké, akkor gyerünk, otthon hagytuk a terhes könyvet, még be kellett szaladni.
0: Ez mint valami oltási könyv, ez van a
1: terhes könyv, és állítólag ezt anélkül te nem tudsz szülni, és mondtam a dokinak, hogy akkor most mit csináljak most, ha nincs itt ez a könyv,
0: akkor nem,
1: vagy ez a kismama dugót. Könyv, vagy már nem is tudom, valami ilyesmi, amiben itt minden vezető van, mondom, akkor addig nem jön ki a gyerek, hát majd behozom holnap, hát hagyjuk már békén az egészet. Ja, és az anyósommal üvöltöztem egy órán keresztül, hogy miért nem hozta a fényképezőgépet, mert akkor még a telefonunk nem volt olyan nagyon okos. Hogy...
3: Tehát szegények voltatok?
1: Igen, szegények voltunk, a fényképezőgépet miért nem hozta, ami egyébként a kabátom zsebében volt.
3: Édesem, mennyire izgulhattál?
1: Én teljesen kész voltam, én imádtam nagyon, de én mondjuk az egészet, és akkor ott mondtam, hogy anyuka, hát megmondtam, hogy azt az egyet hozza be a fényképezőgépet, hogy legyen egy közös kép, ahogy a gyerek ott van a Juci mellkasán, és akkor aztán a végén így oda nyúltam, és ott volt az én zsebemben. Azt sem tudtam, hogy hol vagyok.
0: Igen. Barátnőm szült, apás szülés volt, nagy fájdalma közepett, az apa Mozartot rakott be nyugtatásgyarán, mire barátnőm közölte a férjét, hogy mennyire utálja, mármint a férjét, ki fogja herélni, ha innen kimennek, és rohadjon meg mindenki, azóta elváltak. Hogy milyen indulatok jön neki. Mindkét gyermeket 8 órával vajuttam, az első szülésnél eltört a szemérem csonta, a másodiknál a gyerek kulcsontja, soha többet nem akarok szülni.
3: Mekkora harcos vagy.
0: Igen. Két gyermekem anyanárban elgondolkodtam a harmadikon, azt álmodtam, hogy terhes vagyok, még az álmomban csináltam 2 tesztet, a második negatív lett. Elsírtam magam a megkönnyebbüléstől, ez volt a jel, hogy hagyjuk inkább.
3: Igen, mert amúgy az a durva, hogy ilyenkor veszel egy jegyet, ami 9 hónapig tart, és ott nem tudod, hogy a végén milyen lesz a ride egyáltalán. Tehát, hogy azért ez végig 9 hónapig ott mozog az emberben, hogy... Fogok még járni?
0: Igen, visszakapom.
3: Visszakapom még, fogom még érezni az ízeket.
1: Le tudok még hajolni. Igen.
0: Én extra kíváncsi voltam az első gyerek születésénél, összefeljeltem a szülésznővel. Komáméknál a második gyerek után a doki kijött, a kezét a vállára helyezte a komának, és azt mondta, egy öltéssel többet rakott szívesen.
1: Hát erről már beszéltünk,
0: erre a férfi
1: annyira...
0: dokik rá vannak tyüngve, nem? Igen, hogy ez a mennyire szoros a barjam.
3: Próbáljátok majd megnöveszteni a péniszeteket, és akkor nem kell ilyeneket kérni meg. Ebben az a durva, hogy amúgy az ilyen iszonyatos fájdalmakat tud okozni ennek, és tök fölösleges, és teljes ember. Ilyen feudális társadalom szituáció.
0: A műtőben fogadtunk a gyerek súlyára, a két doki, az anesztes, a szülésznő és én. Apuka odakint még síkideg volt, hogy oda ment, mi ez a nagy kaszinózás. Természetesen az orvosom nyert, az évek meg a rutin. A hatetes kontrollon megadtam a tartozásom.
1: Az mekkora egy szűz, és megy a fogadás.
0: És fogadsz a gyerekre. Az elég jó egyébként. Nekem szuper szüléseim voltak, zárójában 4. Az egyik kimondottan vicces volt, megkérdezte a doktornő, hogy bejöhetnek-e hallgatók. Megengedtem, aztán eszméltem rá, hogy 20 fiatal pasi nézi a szentélyem. Mosolyogtam szülés közben, hogy ne lássák, mennyire szenvedek.
3: Az már egy turista központ, haver. Ez nem szentély.
1: Látogatunk.
0: Igen, látogatunk összön. A végén odajöttek és gratuláltak, azt mondták, milyen szép szülés, ilyen szép szülés, még soha nem láttak, ezt tanítani kellene. Mit is mondhatnék? Kriszti küldte nekik. Azok 20-an bejönnek.
3: Van egy ismerősöm, aki annyira benne van a szülésben, 4 gyerek annak is, hogy már nagyon rutinos, hogy nem ilyet alkolt terhesség közben, ugye szoptatásnál sem. Ezért neki az a rituália van, hogy amint megszült, bevisz magával egy kis pezsgőt, és megissza. Megissza szülés után a kórházba.
1: Az még a tejben
3: az
1: nincs.
3: Az még így oké, és akkor utána, ugye egy napig még ott egy pihenés után, akkor jöhet a műszak.
0: Nálunk szülés közben toppant be a szülőszobába a két karbantartó, a rossz mosdókagylót megszerelni.
1: Szüljön csak anyuk, ezt megcsinálom.
0: Ezt nagyon adom. Na ez egy jó kép. Elnézést, meghoztuk a mosdókagylót, hova tegyük? Szereljék föl nyugodtan. Balról szülnek, jobbról mosdókagylót szerelnek. Hát és higiéniai szempontból nem árt, nem?
1: Hát azért ott száll a por, meg mit tudom én.
0: Na, nem biztos, hogy por. Hát leszedi a régit, fölrakja az újat. Kicsit meghúzza. Na, hát most... Na.
3: Kicsit be volt mosakodva,
0: régen,
3: nem?
0: Régen, mikor táborúba szültek, meg nem tudom, érted, a földön.
3: Kuka mögött.
0: Erdőbe, hát ahhoz képest egy mosdót cserél.
1: Ez igaz, ez igaz.
3: Ez a legjobb, amikor meghad a flexet.
0: Igen. Itt a két karbantartó személy azért az érdekes. Nem zavarunk, nem nézünk oda.
3: Látunk, mi van mindent. Az a kérek szoktak lenni.
1: Vagy megcsináljuk most, vagy egy év múlva.
3: Mi ott nem lesz szégyelősködjön.
0: Ne, láttuk, mi már jött a feleségem, hogy négy szült. Biztos, hogy ezt tolták, persze.
3: Aki szégyelős, annak elmondanám, hogy nekem, amikor mondták, hogy most megyünk a műtőbe, akkor azt mondták, hogy jó, le kéne vetkőzni, és tehát ilyen nappali fénye, ami most van, egy szobában, ami csak ablak volt, pucére vetközni 8 idegen előtt, az egy olyan dolog, amire azért nincs felkészülve lelkileg az ember, és amikor én nem tudom, azt hiszem 20-an voltak a szülőszobában, és amikor csak a 3-nak volt dolga.
1: Semmi paraván nem hoztak oda, hogy...
3: Nem, hát mondom, művésznő, olyan művésznő, jól volt kivárnak, fú, fú.
0: 2008-ban az első szülési fájások ellenére még megvártuk a Forma 1 futam végét. Majd az autópályán, amikor rájöttünk, hogy nincs érvényes autópálya matricánk, Budaörsnél a kamerák előtt még lejöttünk a pályáról, nehogy bünti legyen. Közben azt hittem, hogy megszül az asszony a kocsi. Mondjuk Robinak azért van. Van ilyen lélek jelenléte, nem?
1: Lehet, hogy az asszony akarta a Forma 1-et megnézni.
0: Na de most autópályán ne szedjél össze, nem mindegy a bünti, csak érjél oda időben. Hát nem letoljott, hogy most mennyi büntit szedsz össze. Elnézést, nincs matricánk, lemegyünk jobbra.
1: 18 000 kell, az másra is.
0: Azt a mindenit. Nálunk a vajudás közben gáz kaptam fájdalomcsillapítónak, amit apuka is mindenképpen ki akar próbálni, ezért kicsit elvette. Eszter küldte nekünk, apuka jó arc. Beleszívott egy kicsit. Apuka jó arc, ez bírom. Egy szülésben részt venni gyerekek életre szóló élmény komolyabb kapocs, mint egy közös hitel. Egyébként tényleg
1: ez
0: így van.
1: Igaz.
0: Ez tényleg így van. Azt, hogy együtt végigcsináljátok, az nagyon jó. Igen, nekünk is beszólt a szülésnél a doki, hogy szó szerint ezt mondta, néger, van a családban ilyen?
1: Ekkora viccesen.
3: De még gyakorolhatott, nem?
0: Igen, igen. Jól látom. Néger? Na, van a családban ilyen? Anyám megnézte a Friderikus mielőtt elindultak. Jó, hát Friderikus show, egyszer héten, azt meg kellett nézni. MTV-be, érted, 90-es évek, hát azt meg kellett nézni a Fridit. Csak utána indultál el. Ja, Istenem, na jó van, hát köszönjük szépen a történeteket, nagyon, nagyon jók jöttek.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abbahagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
5: Rendelek.
4: És a mosókapszula is.
5: Rendelek.
4: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
5: Sejtettem, azt is rendelek.
4: És mikor lesz itt?
5: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
4: Akkor én meg figyelem a készletet.
5: Persze, ahogy eddig is.
6: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
8: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Hallgatói mentorkonferencia az egyetemen. Minél előbb tudjuk le a kéményseprést, megkezdődött a kórházi klímaberendezések karbantartása. Demeter Dia vagyok. Hallgatói mentorkonferenciát tartott a GAMF műszaki és informatikai kar, számol be a Neumann János Egyetem. Az eseményt idén negyedik alkalommal rendezték meg, az első éves hallgatók támogatására szervezett program zárásaként. A konferencia idei témája az akadálymentesítés volt. A résztvevők két szekcióban 23 előadást hallhattak, több mint 80, többnyire első év folyamos hallgató előadásában. A fiatalok fél éves felkészítését a mentoroktatók és a mentorhallgatók segítették. Bár hőségriasztás idején nem gondolunk a fűtési szezonra, jobban járunk, ha a következő hónapokra időzítjük a kéményseprést. Ilyenkor ugyanis kevésbé leterheltek a szakemberek, könnyebben lehet időpontot kapni, osztotta meg rádiunkban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: A kéményseprők ilyenkor a fűtési szezonon kívül nyáron is elérhetők. Nyáron sokkal gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, és a nyári szabadságok miatt, mivel többet vagyunk otthon, könnyebb időpontot találni a kéményseprőknek a fogadására is. Aki társasházban él, annak nincsen feladat, oda automatikusan kimennek a katasztrófavédelem kéményseprői. Családi házakhoz viszont nem mennek ki maguktól, családi házban élő magánszemélyeknek időpontot kell egyeztetni.
1: 3,6 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására, fejlesztésére, közölte a pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Kármán András azt írta, a harmadfokú hős

0: esemény közösségi oldalán. Térségünkben még ma is igazi forróság várható, túlnyomóan derült napos időre készülhetünk, majd elszórtan növekedhet meg kissé a felhőzet. A keleti és észak-keleti ország részben várhatók záporok, zivatarok, a legmelegebb órákban 35-42 fok várható. Holnap érkezik a változás, egy hideg frontnak köszönhetően egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 32-39 fok várható majd éling szél mellett.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
3: Ha már neked így bejött a bitcoin, drága hallgatók, ti mindenre emlékeztek, hogy legyetek kedvesek, mondjátok meg, hogy mikor vételeztem az Ethereumot.
4: Ez fontos.
3: Adásban hangzott ez el, ugye Balázs rábeszélt, azt hiszem egy 4000 forintért
4: vetél Ethereumot, de jó? Mikor?
3: Igen, mert ahhoz képest tudjuk kiszámolni, hogy most mennyivel tartozol nekem.
4: Így van.
3: Jó, tehát ez tök fontos.
5: És ha megnéznéd, hogy mikor volt 4000...
4: Nem, 4000 forint értve.
5: De hogy az, erről nem kapsz egy visszaigazoló e-mailt, vagy valami?
4: Visszaigazoló e-mailt? Hát nálam zsebbe odaadta a pénzt.
3: Hát hagyjad, már odaadtam
4: így. Édesem, de cuki vagy visszaigazoló e-mailt. Ki vagyok én az OTP-ban? Mi vagyok én? Magnetbank? Hagyjál már, milyen visszaigazoló e-mailt? Adott 4000 forintot.
3: Volna tőled, azt se tudtad, mi az.
4: Tudod, mit csinált? Zsebből adott 4000 forintot, hogy vegyek neki Ethereumot. Szerinted mennyire vertem a seggére itt a szünet? Mondtam, jó, ha egyszer 8000 lesz, akkor adok majd vissza 8-at. Hát most mit érted 4000 forint?
5: Ja, ez rajtad keresztül bizniszel.
4: Persze, de nem emlékszünk rá, hogy mikor vette meg ezt az Ethereumot, és nem tudjuk, most többet ér, nullán van, vagy már esetleg keresett rajta. Lehet, hogy már nagyon komoly 4400-at kell neki visszaadnom, érted?
5: Mondom, kapsz egy képes lapot Bora Borára. Abból
4: négyezer forintból. 2-3 éve valamikor december környékén. Pontosat kérünk.
3: Azt mondják, hogy 2021.
5: Covid előtt volt.
4: Covid előtt volt,
5: elhiszitek, az 2020. Hogy emlékeznek ilyesmire? Nem hiszem el, hogy hallgatok,
3: mikor persze, hogy
5: jegyeznek meg.
4: Hogy mi volt Covidnál, és mi volt Covid előtt?
5: Nem, az, hogy arra emlékeznek, hogy a Feri mikor vette a nyavajás
4: részt. Figyelj, 2021. szeptember 10-én. Ne, ez kamu, ezt így nem tudod megmondani.
3: Valami ilyesmi pedig.
4: Ne csinálj.
3: 2021.
4: 2021. szeptember 10-én, és így megírja a hallgató, hogy erre így emlékszik, hogy te mikor vettél tőlem 4000 forintért kriptót. Akkor ez mi, hogy a Covid idején, hogy erről már így beszélünk, hogy a Covid igen. előtt, vagy a Covid idején. Emlékeztek, hogy azért
5: a Covidra? Igen.
3: Sajnos igen.
4: Anna, gyerekének, mondom, mit gondolok. Nagyon szóval, hogy a 2020, nem mindegy, hogy 21-21, egy éven belül nagyon nagy mozgás
3: 21.
4: van. Egy éven belül nagyon nagy mozgás van. Úgyhogy azt pontosan fejtsd meg akkor, hogy mikor volt, jó?
3: Epic Bull Run, ez van ideírva mellé.
4: Oké, de hogy mennyi az volt az Ethereum, az fontos.
3: Már mennyi mondom. Azt mondja.
4: 2021 őszén írják többen. Akkor azt mindjárt megnézem, hogy akkor ott mennyit ért. Jó?
3: Jó, jó, okay? És ahhoz képest. Hey!
4: Jó lesz az. Jó lesz az.
3: Lehet, hogy már 5000-et is ér.
4: Igen, kapsz vissza egy 1000-est 3 év alatt, de szar, úristen. Megvan.
3: Na.
4: Újabb felszálló a kriptovonaton, Rákóczi Feri is bitcoinba fektet.
5: Na, és mikori?
4: A cikk az 2021. szeptember 10-e. Figyelj, pontosan. Nincs ilyen.
3: Betegek vagytok, nincs ugye imádlak benneteket.
4: Ezt mondja már ez a hallgató, hogy erre hogy emlékszik, de tényleg ezt ne csináljátok, gyerekek,
5: beírta,
4: hogy
5: nem?
4: Napra pontosan emlékeztek dolgokra, hogy mi történt velük, mi sem emlékszünk rá. 2021. szeptember 10-e a cikk, és ő azt írja, hogy 2021. szeptember 10-én vetted fel.
5: Igen, jó lenne, mindenki mellett lenne egy ilyen udvari krónikást.
4: Igen, mikor született a gyerekem, mikor rúgtak ki.
5: Szükséged lenne rá. Aki mindig így visszabefogni az időpontokat, hogy nem, azt 3 éve mondtad, nem, azt 2 éve vetted.
4: Az milyen jó lenne. Na jó, akkor rákeresünk, jó, Feri, és akkor
3: azt
4: megnézzük.
3: Mondja, hogy $2000 körül volt akkor.
4: $2000 körül volt, wow.
3: És most mennyi?
4: Fát nem tudom, nem néztem most.
3: 500.
4: Nem, 3200-3300 körül van.
5: Hoppá! Ez most dollárban számol.
4: Istenem, Juli, figyelj, mondok én neked valamit. Ne hozd el a kocsit, ne vegyél semmit. Menj haza, engedd le a redőt. Nem dollár, forint!
5: Jó,
3: én forintot adtam, de dollárban számolják.
4: Hányas voltál te matekból?
5: Nem 2000 dollárról, hanem 2000 forintról beszélünk.
4: Van, ugye? Hát nem,
3: 4000 forintról.
5: A bitcoin
3: forintról.
5: Az most nem 35000 dollár egy bitcoin, hanem 50, vagy mennyi?
3: Nem,
5: mennyi
3: Juli.
4: 35000,
5: de forint, ugye?
4: Mi a bitcoin?
5: Igen.
4: Nem, az dollár.
5: Az dollár?
4: Persze. 50000 dollár.
5: Basszus!
4: Sinteken most mi esetleg komolyan, miben vagy? Beszálltál, mi nem csak kár, hogy az internetben 86-ban gazdag réteg, kicsit olyan vagy. Mit nem várja? Mi hol ment el a vonat? Mit nem

0: lesz.
1: Én azt hittem, hogy ez forint.
0: Mi?
1: A bitcoin.
2: 50 ezer?
1: Igen.
0: Hogy 50 ezer forint egy bitcoin? Hogy 50 ezer forint egy bitcoin?
1: Igen.
0: De cuki vagy, aranyos vagy tényleg.
1: 50 ezer dollár egy bitcoin?
0: Hát ez nem, nem mindegy, úgy sincs neked, nem mindegy. Ha érted, kuwaiti dinár, akkor is tök mindegy, ha verve vagy, hát nem vagy rajta a vonaton.
1: Nem vagyok rajta a vonaton, de most...
0: Nekem
1: most...
0: érted, a kanadai dollár is lehet.
1: Ilyen vastag vagy, Balázs. De...
0: Mit csinál? Egy darab bitcoin? Az 50 ezer dollár, igen.
1: Dollár?
0: De szülye! Gyerekek! Valaki verjele nekem egy büdös agypofont, hát ezt én nem tudom komolyan fölfogni. Tényleg, mint gazdagrét szomszédok, nem csak Károly, vágás, Iveri beszáll az interneten.
1: Én erre most, igen, hát basszus, én erre most csodálkoztam rá, hogy ez nem forint.
0: De te annyi forintért veszel meg, amennyiért akarsz.
1: Értem, de igen, de azt hittem, hogy egy bitcoin az most ebben a pillanatban 35 ezer forintot ér. Én azt hittem.
0: Zsűr, maradj már itt 10 után egy kicsit, egy fél órát, az alapvetéseket, hogy mi az a deviza, mi a dollár, mi a forint.
1: Na, de hát ez az Ethereum, ez meg forint, vagy ez is?
0: Micsoda?
1: Ez is dollár.
0: Az most 3500 dollárt ér.
1: Dollárt, az is.
0: De ő 4000 forintért vett.
1: Ja, azt hittem, hogy 4000 forintért vette, és azóta fölment
0: a 3000 dollárra. Hát te tiszta hülye vagy.
2: Jézus, nem Juli.
0: Jézusom, gyerekek, hogy Juli nagyon
2: kész
0: van. Ugye
2: nem te kezeled otthon a pénzügyeket, Juli.
0: Közös kasszán vagytok?
1: Nem, hál' Istennek.
0: Ki kezeli a kasszát?
1: Miró.
0: Csekkekben vannak fizetve. Jézus, atya úristen. A bitcoint, az mondjuk ér valamennyi dollárt, oké? Okay? Tehát meg 50 ezer dollár. Az Ethereumot is meg tudod. De például a Solanát nem zavarlak össze, de meg tudod venni euróért is, mondjuk európai tőzsdén ETF-ben. Oké. Okay. De a lényeg az, hogy a dollárban nézzük, az az alapváltással mondjuk az Ethereumnak.
1: Értem, és akkor nem kell egész egy bitcoint megvegyek, hanem vehetek akárhány százalék.
0: Ha te neked van 50 ezer forintod, azért is tudsz bitcoint. Nem, ez nem úgy adják, mint a kenyeret,
1: értem.
0: Hogy csak egészbe viheted aranyon, mert ez kovászos cipó.
1: Én azt hittem. Hogy megveszek egy bitcoint, annak ennyi az ára, és hogy azt nem darabolhatom. Hát nem,
2: hát a forintodat is darabolhatod, nem csak 1 millió forint van.
1: Ha van egy részvény, aminek az ára 200 forint, akkor nem veszem meg a részvénynek valahány százalékát, hanem megveszem az egész részvényt.
2: De ez nem részvény, szia.
1: Hát úgy ez gondoltam, pénz. Hogy ez olyan.
2: Van, akinek van 500 forintja, van, akinek 5000.
1: Ó, hát köszönöm, akkor ma is tanultam valamit. Annyira szeretem, akkor ilyen szánokozva néztem.
2: Hát nem tudunk, hogy nézni.
0: Ki, ne, hogy úgy, igen, jó, szóval, hogy... Figyelj, van egy-két sors, egy még kapar le, hát a valami. Hát a valami összejött.
1: De ez forintban van,
0: de
1: ugye?
0: Olyan cuki. Én nem is tudom, te hogy vagy, hogy maradtál életben?
1: Hogy találsz haza?
0: Te hogy
1: találsz haza?
0: Hogy találsz haza? Hol élsz te? A Holdon? Vagy veled mi van? Tényleg? De általában vagy a nők viszik a kasszát, vagy a férfiak, de a másik felüknek nagyon fogalma nincs. Drága hallgatók, ezt erősítsétek meg. Így tehát van. A férfi a felelős, akkor a nő rábízza. Ha a nő a felelős, a férfi rábízza. A kettő együtt az ritkán megy, hogy külön kassz, és mindenki viszi a sajátját. Valaki inkább a pénzfelelős a családban. Hát jól érzem, hogy nem te vagy.
1: De a csekkeket, azokat én fizetem be. Nem értem, miért kopognak állandóan a végrehajtókat.
0: Nem értem, hogy miért van állandóan kikapcsolva az áram, nem működik a matáv telefon, nem megy a digitévé, érted? Mindenki van kapcsolva. Befizeted a csekkeket?
1: Azokat befizetem, persze.
2: Azokat de úgy, nagyon... hogy azt a Miró mondja, hogy mit kell befizetni.
1: Nem, azokat én intézem rendesen, csak a dollár zavart meg egy kicsit. Utoljára 86-ban láttam.
0: Kérdezem, hogy nektek hogy működik? Van ilyen tárcsázó hang? Így tárcsál? Így ne tesztek? Faxotok van még? Iviben fenn vagy?
1: Ilyen bögre telefonnal, tudod, az egyik szabad. Iviben.
0: Jó, Iviben MySpace-en ott vagy. Jó, nincs ezzel baj. Akkor nátok a Miró a kasszás.
1: Nem, én vagyok a kasszás, mert én fizetem be a csekkeket.
0: De a Miró adja a pénzt a kezedbe, hogy menj el a postára, 26 ezer forint, drágám.
2: Neked van saját pénzed.
1: De ne nézzetek már teljesen hülyedek, azért, mert a bitcoinnál nem vagyok képben. Hát nem vásárolom, nem, mert mondom, egy darab, vagy van egy pár estefem részvényű.
0: Estefem részvényű.
1: Ami már azóta nincsen, mert hogy már átalakult deltává, de azt nagyon rosszul vettük, és az még mindig ott van.
0: Egyébként írjatok már, drága hallgatók, tényleg, hogy mit vettetek, ami jó ötletnek tűnt. Részvény, aranyat, műtárgyat, beléptetek valami MLM rendszerbe, mert azt gondoltátok, sokat keresek, ami nem ment, amivel bedöltetek, ami borzasztó pénzügyi csalódások, az üdülési jogot, mi volt az?
2: Befektetési jellegű marbellai nyaraló.
0: Mi volt az, amiben a család valamelyik tagja belehergelt benneteket az elmúlt 10-20 évben, beléptetek, és nem lett belőle MLM rendszer, nem lett belőle üdülési jog, nem lett belőle tényleg, nem tudom, millió, a bútor bizniszben meg kiderült, hogy egy régi, nem tudom, sima, egyszerű, nem tudom, milyen bútor. Tehát minden családban van valaki, aki egyszer életében hoz egy döntést, és belevág valamibe, kockáztat. Befektet, vesz valamit, felhalmoz, és aztán nem, általában nem jön ki jól a
1: nekem
0: magyar ebből.
1: Nekem az is ilyen tutifüles volt, megcsörönt a telefon, és azt mondta, hogy most vegyél.
0: Igen?
1: Igen, és mentünk, és meg.
2: És egy hét múlva bedőlt az egész.
1: Egy hét múlva másnapra.
0: Igen, azt a minden segít neki. De tényleg azért ez egy jó dolog, ugye? Hogy mi az, amiben te belelépsz, ugye? Például, ugye, valamilyen részvény, vagy amikor a magyar őrület volt. Tehát azt hiszem, a magyar lakosság azért sokszor lépett be valami olyan, amiből aztán vagy bukott rajta, vagy nem lett belőle semmi, vagy leesett a részvényára,
2: hát a
0: vagy nem tudta eladni.
2: A gilisztázás, a vidéki életet mondom, jó? Tehát, hogy nem ilyen részvények, mert abban mi nem hiszünk.
1: Ez az olajszökítés előtt, vagy után?
2: Nem, ez előtt, majd mondom, várjál, tehát, hogy ezekben a részvényekben mi nem hiszünk, mert abból nem lett pénz, csinálni, az egy papír valahol van, nem érdekes. Amiben mi hittünk, az a gombatermesztés a pincében.
0: Ne csináld!
1: Abban sokan hittek.
2: Abban nagyon sokan.
0: Magic mushroom.
2: A másik a gilisztázás.
0: Mi az a gilisztázás?
2: A gilisztázás az gyakorlatilag ugyanaz a módszer, hogy kapsz egy ilyen föld valami keveréket, és gilisztákat kellett benne tenyészteni, és az volt, hogy ezt majd rohadt sok pénzére elviszik.
0: Jézusom, ez is egy másik univerzum. De kik veszik meg?
2: Ezt nem tudtad, hogy ez hol. Nem tudtuk, hogy ez
1: ki. És aztán átálltál a vakenderre.
2: Igen, voltak, de az fizet. Az
0: mennyi a giliszta kilója? Vagy az, hogy...
2: 5000. Már most nem tudom, a giliszta, persze az egész kidöglött a francba, egy darabot nem tudtunk eladni, úgyhogy mi az ilyesmiben hittünk. Tehát nekünk ez volt, és szerintem egész magyar, akkor ugyanez volt a nutria annak idején, arra emlékeztek.
0: Az mi volt? Mi volt?
2: A nutria, ugye ez a kis rágcsáró állat, a bundája volt az
0: értéke. Tényleg, azt is egy csomóan csinálták, igen.
1: Ezrek, volt egy időben, igen.
2: Meg a csincsilla, ezrek ugrottak bele, ketrecet vettek, megvették a tenyészállatokat, hogy majd jön a felvásárló, és rohadt drágán elviszi. Nagyszerű bundának ugye az alapanyagot, ott döglött meg az összes csincsilla és nutria, érted, a izébe, a ketrecbe, mert nem volt, aki felvásárolja. Igen. Szóval, hogy ilyen nagyon sok.
0: Szerintem kollektíven sok hülyeségre ráfuttattak bennünket. Tehát ugye írják például az Ilferó autót, emlékeztek? A matricázott autó. Tehát a matricázott autó, emlékszel, Viki? A matricázott... Olyan matricáink voltak, érted? Ott az egész ország autót ragasztott.
1: Igen.
0: Ugye, vagy ilyen piramis rendszerbe beléptél, hát valameddig fizették az autód részletét, aztán bebukott az egész, de mindenki Ilferós autóval jár.
1: De mert hoztak egy szabályt, hogy nem olyat nem tehetsz fel a kocsidra, amiből nem látsz ki, nem? Nem ez volt a szabály, nem azért dőlt be.
0: De... Jaj. Mi az, hogy ne, az megint, ne. Mi az, hogy olyat nem tetsz föl a kocsit, amiből nem látod, hogy hol rakták szinted a szélvédőre? Hát ez teljesen hülye. És mi te oldalt nézel ki a kocsitból? Lyukas a karosszéria, vagy nem van veled?
1: Nem, az ablakot is beterítették ezzel, de nem elől, hanem oldal. És akkor állítólag jött egy szabályozás, ezt elkaszált.
0: Jézus, persze.
1: Nem erről van szó.
0: Dehogy is, nem oldalt, az üvegre nem tettél, ugye ez bedőlt, tehát ez egy piramis játék volt. Ugye, hogy akik beléptek, azok nem tudom, befizettek x százezret, raktak egy matricát, abból fizettek néhány részletet, de hogy egy idő után nem tudták fizetni, és bedőlt, és kérdő, hogy egy rohadt nagy piramis játék az egész, és mindenkinek vagy elvették a kocsiját, vagy levették a matricát, vagy bedöntötte az egészet. Szóval ez nagyon kemény volt, az egész ország matricázott. Az egész ország. Akkor mindenki ezt csinálta, az is egy nagy örület volt. Igen. A GameStop a felfutás után azóta is bukó. Apukám éti csiga bizniszbe vágott.
2: Az
0: is ment.
1: Csiga biznisz. Csiga biznisz.
2: És akkor azzal jöttek, hogy viszik Franciaországba, mert mi jut eszed be a franciákról, hát hogy csigát zabálnak, meg vörösbort isznak hozzá. Ugye el nem ítélendő tevékenység, azt gondoltuk, hogy mi fogjuk ellátni Franciaországot csigával.
0: És nem.
2: Hát úgy döltek
1: meg. Összeszeded, és ki kell őket éheztetni. Igen. Tényleg, igen. És akkor így ki, hát vagy úgy mondjam, megszabadulnak az ilyen felesleges dolgoktól.
0: A váladéktól, igen. És az a csiga váladék.
1: Nem a csiga váladék, nem. Hát
0: a kaki?
1: A kakitól, igen. És utána elviszed és eladod.
0: Azt a mindenki.
1: Így nagy vödrökkel mentünk Dunalmáson, igen.
0: És kerestetek rajta?
1: Igen.
0: Sokat?
1: Nem. Én sokat, bármint keresni.
0: Após vett üdülési jogot 15 évre, a mai napig fizeti egyetlen egyszer semmit meg elnyaralni, de tisztességesen fizeti 15 éve. A fél ország megvette az üdülési jogot. Elmentél előadásokra.
1: Hogyne.
0: Meghallgattad, beültettek irodába, és végighallgattad, hogy a Kanári-szigetek milyen szép, hogy vegyél üdülési jogot.
1: Van. Van egy pár bioprom lámpánk is van, hogyha gondoljátok, akkor eljöhettek hozzánk kezelésre, meglámpázlak titeket.
0: Mi optró lámpa, nagyon van. Jó. Azt mondja, hogy édesapám rángatott bele a valamilyen életbiztosítást, 10 év alatt 2 millió befizetés, a végén 1,5 milliót fizettek vissza. Apukám elmagyarázta, hogy milyen jól fogok járni. Tényleg voltak ezek az előre fizetett minden hónapban, az aztán 10 év után sokszor kiderült, hogy nem jól forgatták a pénzedet.
2: Hát egyrészt, másrészt ugye ott az okosan van kitalálva, mert nem mindegy, hogy mennyire kötöd. Ha te 20 évre kötöd, akkor ki tudsz állni 10 évnél, csak rosszul. Várd ki a 20 évet.
0: A 20 évet ki kell várni, így lesz, van, amikor használják a pénzét. Igen. Ez a ráskó nem a legélesebb kés a fiúkban.
1: Oh. De te se.
0: De jó, mikor okoskodik valaki, és ő a hülye.
2: Ő a Juli.
1: Én a Juli vagyok.
0: Vitamin csomag 1998, 14 ezer forint volt a kezdőcsomag. Soha nem tudtam eladni, hónapokig törletettem a kölcsön. Jézus. Azért 98-ban 14 ezer forint, várjál. Tehát az komoly, hónapokig kellett törleszteni. Vitamin csomag megvetted, hogy te majd eladod. Vagy beléptetsz valakit magad alá.
1: Hát ugyanez volt nekem az MV, ahol...
2: Nem, abba is.
0: Beléptél az MV-be.
1: Hát,
0: ugyanazzal mosol fogad, mosod az edényt.
1: Igen.
0: És mit csinált? Volt? Beszervezted magad alá valakit?
1: Hát ott kezdett el megdőlni a dolog, amikor elkezdtem, hát elővetették velem a telefont, és akkor fel kellett olvasnom, hogy kik vannak a listán.
0: De
1: és
0: még nagy... Béla, Karcsi...
2: Nem,
1: hát nem, de már akkor is voltak ilyen Sebestyén Balázsok, nem te.
0: Miattad hanem... léptem be az MV-be?
2: Te voltál.
0: Egy csomag, megvettem az alapcsomagot 140 ezer forintért.
1: Figyelj, azt a csillogást, azt nem hiszed el. Amikor én kitettem a telefonkönyvemet, hogy én kiket ismerek, hát ott csilingeltek.
0: Igen. És Kossel Adolf nagyon erőszakos volt a másik oldal. Ja, bár én nem NBA-es voltam. Én Forever Living-es vagy, hogy mit nyomod. És beléptél az NBA-be is. Juli, te egy pénzügyi zseni vagy.
1: Én tudom. Azért dolgozom annyiért, amennyiért neked.
0: Vagy. És eladtad valaha?
1: Soha. Nem, megvettem a kezdőcsomagot. Az
2: és ott van még
1: mindig.
2: Nem azóta, és használják.
0: És ott van még mindig, kinyitod a konyhaszekrényt, ott van két.
1: Nem, igen, és amikor elköszöntem, akkor így nagyon csúnyán néztek rám, és azt mondták, hogy életed nagy lehetőségétől esel most el.
0: Azt a mindenit. Mákot vettem több zsákot, otthon a panelben, szekrény tetején, lepedőben tartogattuk. Lement az ára, nagyot buktam. De jó, hát egyébként ez jó olvasni, igen, hogy az ember azért ezt így megtanulja. Mindig van valami, egyszer az életedben egy nagy mízbüszembe belelépsz és buksz. De ez szerintem ez elkerülhetetlen. 90-es évek, 2000-es évek, amikor kinyílt a világ, hát akkor mindenkinek volt egy nagy ötlet, hogy mibe kell belépni, nem? Mikor ránk szabadult egy csomó jó ötlet, igen. Humusz tenyésztés után találták ki az okosságot a szüleim, éticsigát is tenyésztettek 1 hektáros területén, minden hétvégémet ott töltöttem, nyilván nem kerestek rajta. Olajfúrókútból pár száz euróért sógoromat megetették, hogy résztvényt vesz. Olajfúrókútból pár száz euróért. A hozam kifizetésénél, ahol adatokat kellett egyeztetni, hitelt vettek fel a nevére.
2: Jézus
0: Isten, most törleszti.
2: Egy csomó pénzt, és még hitelt is vesznek.
0: Azt a mindenségit neki. Úristen, gyerekek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon! És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer!
6: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
7: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
10: Az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbért. A maradék 7% pedig valószínűleg Volkswagen Taigót vezet. A kezdet? A Taigo Airline Max modellhez hozzáadtunk még 3 extrát, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taigo Airline Max már 9 millió 190 ezer forinttól. Részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
11: Volkswagen.
12: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
13: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
14: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
15: Július 3-án hangolódjunk együtt a nyárra a Sheraton teraszán. Smashburger, garnilás spagetti, látványgrill, koktélok. A zenéket Kincses Szabi válogatja, tehát én is ott leszek. Foglalj asztalt most! www.bistorantkecskemét.hu.
16: Carglass javít, Carglass cserél.
17: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
18: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
17: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Kecskeméten, az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
16: Carglass javít, Carglass cserél.
11: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
0: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió 1 Gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Puha Évával. Csak igazi mai sláger.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, majd a mikrofonnál ma délelőtt is Puha Évi veletek egészen 14 óráig.
1: A műsor támogatója az Intersilver kis- és nagykereskedelmi raktáráruház. Intersilver.hu.
0: A hónap utolsó napja, június 30-a, kedd van, kitartás mindenkinek, állítólag ma tetőzik a hőség, holnap pedig reped a hőkupola, jelentsen ez bármit is, de holnapra ígérnek zivatart, jégesőt, és állítólag vége lesz ennek a soha nem látott és nem érzett tapasztalt melegnek, mert hogy Magyarországon tegnap megdőlt a mindenkori hőségrekord, de nem tudom, olvastátok-e, hogy gyakorlatilag soha nem mértek még júniusban ennyire forró napokat, mint a tegnapi nap folyamán. Úgyhogy hát ezt is megéltük, de reméljük, hogy ezért most már ennek vége van, mert elég nehéz ezt így tűrni, ugye? De velünk egy picit talán jobb, mert hogy érkezünk a zenékkel, és itt van velünk a csapatommal, csapatom a Rádió egy gongon, 0629414020, és ezt a két szót kell nekünk megírni, már feltével szeretnétek nyerni óranyereményként a Finomíció voltából egy páros menüt, illetve ha szeretnétek a csapatnak, már a kollektívának megnyerni egy klassz 100.000 forint értékű cateringet, egy csapatépítő evészet, evívit, ahogy szokták mondani. Szóval itt vagyunk veletek, az Instagramon el tudtok olvasni minden részletet, vagy éppen a Facebookon, addig pedig zenélünk. Egy óriási kedvencem, úgyhogy hangerőt fel, segít a hőségben egy kicsit kitartani. Most jön Taylor Swift, ez már az Opalite. Itt a Rádió egy gongon. Tartsatok velünk, jó hűsélést mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy hosszú távon akár az androidos alkalmazások árára is hatással lehet a Google Play áruház null működése. Változik ugyanis a konstrukció, már is mondom a részleteket.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: A Google ugyanis módosítja a fejlesztőktől szedett jutalékok és fizetési lehetőségek rendszerét az alkalmazás boltok világa, ma már nem csak technikai kérdés, ugyanis komoly üzleti, versenyjogi és felhasználó érdekek találkoznak benne. A vita lényege pedig, hogy ki dönthet arról, hogy milyen fizetési módot használ egy applikáció, és mekkora részt kap ebből a platform üzemeltetője. Természetesen ezek hatással vannak a Play áruház működésére is. Az új szabályok szerint pedig bizonyos esetekben nagyobb fizetési szabadságot és alacsonyabb díjakat is kaphatunk, viszont ez nem jelenti automatikusan azt, hogy holnaptól mondjuk minden applikáció olcsóbb lesz, sőt, az árakat továbbra is a fejlesztők határozzák majd meg, így könnyen lehet, hogy a megtakarítás egy részét inkább fejlesztésre vagy működési költségre fordítják. A felhasználók, azaz mi, ebből elsőre talán csak annyit érzékelhetnek, hogy egyre több app kínálhat alternatív fizetési módot, majd a háttérben viszont ennél nagyobb átalakulás zajlik. Szóval, hogyha töltitek le folyamatosan az applikációt, azért érdemes csekkolni azt is, hogy mivel jár ez. No hát kérem, ennyit a netpercekről, most pedig megyünk tovább, ő már Ed Sheeran, ez pedig a nagyszerű Azizam, itt a Rádió 1 gongon.

Ezzel a nyereménnyel az összes kollégádat, az egész csapatot megajándékozhatod. Csapatommal csapatom, a Rádió egy gongon.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai slágermegy. Azoknak, akik már nehezen bírják a hőséget a négy fal között, vagy éppen nincs klímájuk, vagy van, de már nagyon unják, azoknak hoztunk most néhány klassz programot.
1: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
0: Július 3-án pénteken vár majd mindenkit a balószögi piknik, ahol a kicsikre és nagyokra is rengeteg élmény vár. A délután egy fergeteges habpartival indul, majd érkezik Gödény Anikó mesekuckója, ezt követően pedig mesefilm vetítés szórakoztatja majd a gyerekeket. Az estét pedig a kertmoziban a Magyar Mennyegző című film vetítése koronázza majd meg. Ez lesz tehát Balószögön július 3-án. Amerika hangjai címmel folk, country és blues estet tartanak péntek este 6 órától Kecskemét a Tudomány és Művészetek Házában. Valamint szombaton újra megrendezik a tiszakécskei Tiszacsorgót, talán már egy kicsit enyém lesz az idő, ahol egész nap színes programok várják a családokat, vízre szállhatnak a bátrabbak, lesznek látványos bemutatók, halászlé, gyermekprogramok, koncertek, az estét pedig a Star Machine Party zenekar zárja majd, ez pedig tehát Tiszakécskén. Szóval bőven van itt, kérem, nyári program Kecskeméten és Kecskemét környékén, úgyhogy böngészétek és figyeljétek ezeket. A folytatásban hamarosan érkezik majd a Turn Me On, előtte viszont itt van velünk David Guetta, Bebe Rexha és G Balvin, ez már a Say My Name itt a Rádió egy gongon, továbbra is várom a 0620 914 020-as SMS és Viber számra a csapatom felkiáltásokat. Tudjátok, a Téta héten 100 000 forint értékű csapatépítő catering.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A tikkasztó hőség ellen most szereltessen klímát. Akár 0 forint befizetéssel és 0% THM-mel. Klímák szereléssel együtt már 229.900 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Az akció részletei Nagykőrösi, Lajosmizsei, Kiskunfélegyházi és Kecskeméti üzleteinkben. Elérhetőségeinket kattintson www.hhklima.hu.
2: Idén július 9 és 11 között vár téged is Lakitelek Tősfürdőn az Alpárfest, a térség legegyedibb underground zenei fesztiválja, ahol jobbnál jobb zenekarok csaptak a húrok közé a színpadon. A rendezvényen több mint 30 fellépő húzza a talpalávalót. Igazi buri hangulat és közösségi élmény az autós kempingben. Szerezd meg a bérletet minél hamarabb! Irány az Alpárfest! Varázsolt felejthetetlenni a nyarat!
3: Reklámot hallottak.

0: Do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mely elindult a nyári forgalom, és elindultak a nyári útépítések is.
2: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: A nyaralós turnusok kapcsán szerintem senkinek nem kell mondani, hogy az autópályákat folyamatosan csekkolja, de az M0-as, az M7-es és az M5-ös autópályán is erős a forgalom, főleg a turnusváltásokban. Ami viszont itt helyben a kecskemétieket érinti, az a félpályás útlezárás a Nyíri úton, ami még ma estig tart, hiszen faápolási munkálatok miatt szakaszosan lezárták a Károly Robert körút és a Fáklya utca közötti szakaszt, a munkálatok ideje alatt pedig kézi forgalom irányítás segít a közlekedést, és az 52-esen pedig az Ágasegyházi és Izsáki lehajtónál elkészült a körforgalom, na még nem teljesen, de már be lehet, sőt be is kell hajtani, úgyhogy arra is figyeljetek. 0629414020, ha van útinfótok. Most Szigmával megyünk tovább, ez már a csodálatos Nobody to Love, itt a Rádió Egy Gongon.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai slágermegy. Már is érkezem a VB hírekkel, vagyis szerencsére nem én, hanem Vizi Zalán kollégám írta ezeket.
1: A VB hírek támogatója, a Nitec klímák forgalmazója a H&H klíma. www.hhklima.hu.
0: Brazília hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Japánt a legjobb 32 között a labdarúgó világbajnokságon. A brazilok Gabriel Martinelli 95. percben szerzett góljával nyertek. Japán története során még egyetlen meccset sem tudott megnyerni a VB-n az egyenes kieséses szakaszban, és ez a sorozat most folytatódott. Folytatódott a hollandokba a szerencsés sorozata is. Az oránye 2006 óta nem veszített világbajnoki mérkőzést a rendes játékidőben, mégsem nyertek egyszer sem VB-t. Most Marokkóval játszottak 1-1-es döntetlent, és 11-es párbajban az afrikai csapat harcolta ki a legjobb 16 közé jutást. Szintén 11-es párbaj döntött a Németország-Paraguay meccsen, amely a világbajnokság eddigi legnagyobb meglepetését hozta, hiszen az 1-1-es rendes játékidő után az idegenek harcát Paraguay nyerte. A németek először játszottak meccset az egyenes kieséses szakaszban a 2014-es VB győzelmük óta, de sok sikerélmény nem érte őket. Ma 19 órától Elefántcsontpart Norvégia, 23 órától Franciaország-Svédország, hajnali 3-tól pedig Mexikó-Ekvador mérkőzést rendeznek a 8-ad döntőbe jutásért. Ezek voltak a VB hírek itt a Rádió 1 Gongon. Mojo Ekkorival megyünk tovább, ez már a Be Alright.

Jó pont a főnöknél. Gesztus a munkatársaid felé. Mindössze két szó árán. Csapatommal csapatom. A Rádió egy gongon.

Ez a Rádió 1, és Gergőt próbálom meg elérni telefonon, hiszen ő is írt nekünk a 0629-414-020-ra. Egy jó jelmondatra vagyok kíváncsi, ha felveszi a telefont, és már is övé az óranyeremény meg az esély a heti fődíjunkra. Reméljük, hogy Gergő nem éppen hűsöl valahol, vagy hát reméljük, hogy hűsöl, de hogy nála van a telefonja. Pedig nagyon-nagyon jó nyereményt akartam adni neked. Na hát minden esetre egy nagyon fontos tanúság, hogy ha valaki ír nekünk, hogy nyerni szeretne, akkor mindenképpen a telefon közelében kell tartózkodni, hiszen így vesznek el az esélyek. A csapatommal pedig csapatni szeretnétek, igaz? Már nem az én csapatommal, velük majd csapatom én, ti a tiétekkel, jó? 0629-414-020 a következő órában is várom majd a csapatommal csapatom felkiáltásokat, illetve két rövid szót SMS-ben vagy Viberen, és akit visszahívok, nagyon-nagyon fontos, hogy legyen telefon közelben, legyen felhangosítva az a készülék, és bizony jól vegye fel a telefont, ugyanezt a két bűvös szót kell mondani. A következő órában is játszunk majd, úgyhogy tartsatok velünk, és az óranyereményt is nagyon szeretném valakinek odaadni. A Finomíc jó voltából egy páros menü, úgyhogy hajrá! A mikrofonnál Puha Évi, az órát Kámrád nyitja, majd ez lesz majd a Be Mine. Tartsatok velem!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Csapatommal csapatom, a rádió egy gongon. Mekkora buli lenne egy közös szurkolás a kollégáiddal. Közben 100 000 forint értékű catering a Philomeat friss és bőséges étel kínálatából csemegészve. Nos, ez lesz legújabb játékunk főnyereménye, melynek kisorsolásáig

0: Atom a Rádió egy gongolt a Finomix támogatásával.
1: Rádió egy. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
5: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
4: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
6: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
7: Mi?
6: Ne!
7: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
6: Ugrunk egy bombát!
7: Szállás.hu. Úgy is tett.
8: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
9: Rendelek.
8: És a mosókapszula is.
9: Rendelek.
8: A WC papír is az utolsó hurigán van.
9: Sejtettem, azt is rendelek.
8: És mikor lesz itt?
9: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
8: Akkor én meg figyelem a készletet.
9: Persze, ahogy eddig is.
10: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
11: Éhes vagy? Pizza vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással. Lokál pizza és grill. Localepizza.hu.
12: A tikkasztó hőség ellen most szereltessen klímát. Akár 0 forint befizetéssel és 0% THM-mel. Klímák szereléssel együtt már 229.900 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Az akció részletei Nagykőrösi, Lajosmizsei, Kiskunfélegyházi és Kecskeméti üzleteinkben. Elérhetőségeinket kattintson www.hhklima.hu.
13: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják, akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
14: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10 000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
15: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
14: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
16: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
17: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
16: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés.
17: Mi így építjük a jövőt.
16: Az Infineon Technologies cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? Jelentkezés kukac infineon.com.
0: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztró és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
18: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos földszinti kertkapcsolatos saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre a Gomép vadonatúj lakóparkjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
16: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonát.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
19: Több településen kritikus a vízellátás, rekord mennyiségű víz fogyott vasárnap Kecskemét térségében. Szünet jön az egészségügyben. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napi rend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes. Azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. A nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken alakulhat ki vízhiány. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsük a medencéket. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a vízi közmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket, megalkotják az új klímatörvényt. Rekordot döntött a vízfogyasztás vasárnap. A Bácsvíz ZRT 32 ezer köbméternyi vizet szolgáltatott Kecskemét, Helvécia és Ballószög lakosainak, írja a hírös.hu. Egy normál időjárású napon 20 ezer köbméternyi a város és a két település igénye. A cég kútjai azonban bírják a megnövekedett terhelést. A portálnak nyilatkozó szakember szerint akár 40 ezer köbméternyi vizet is tudnak biztosítani a rendszerben. Azaz, ha növekednek az igények, akkor azokat is ki tudják elégíteni. A Bácsvíz ZRT egyébként 58 településen biztosítja a vizet a fogyasztóknak, vasárnap összesen 79 ezer köbméternyit szolgáltattak itt. Szünet jön az egészségügyben, július 1-es Semmelweis nap a magyar egészségügy napja. Az egészségügyben dolgozók számára ez munkaszüneti nap, ezért szerdán a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház székhelyén és telephelyein, Kecskeméten, Kalocsán, Kiskunfélegyházán és a járóbeteg szakellátás szünetel, valamint a kórházi gyógyszertárak is zárva tartanak. Az ügyeleti ellátás, a sürgősségi betegellátás és a fekvő betegellátás ezen a napon is folyamatosan, változatlan rendben működik, hívta fel a figyelmet az intézmény. A beteglátogatás a megszokott hétköznapi látogatási rendszerint biztosított. Egyelőre marad a forróság, többnyire derült napos időre számíthatunk majd, elvétve növekedhet meg kissé a gomoly felhőzet. Itt Bács-Kiskunban a legmelegebb órákban 40 fok körüli értékekre számíthatunk, éjszaka 24-25 fokig hűl majd a levegő. Holnap kezdetben még sokat süt a nap, majd egyre több helyen növekszik meg a felhőzet, elvétve gyenge záporok már napközben is kialakulhatnak, estére pedig megérkezik az erős szelet és zivatarokat hozó hideg front.
20: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
21: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: És most Rádió egy gomb.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy a mikrofonnál Faragó Miki magyar hangja, a mai nap folyamán is Puha Évi veletek egészen délután 2 óráig, de itt lesz most velünk a Faragó Miki is, mert hogy jön ebben az órában a Téma című műsorunk.
1: A műsor támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.
0: És még az is téma ezen a héten, hogy vajon melyik csapat nyeri majd meg a 100 ezer forint értékű Finomics főnyereményt, mert hogy ezért zajlik a küzdelem a héten, no meg minden órában egy-egy páros menüért szintén a Finomicshez. A csapatom mindössze ennyit kell megírni a 0629414020-ra, ha pedig visszahívlak, ugyanígy kell felvenni a telefont, aztán pedig elmesélni nekem, hogy miért is lenne a legklasszabb, hogyha te csapatod, a ti munkahelyi csapatotok nyerné meg ezt a fődíjat. Szóval, hogyha éppen van 2 perc szüneted a munkában, vagy mondjuk olyan szerencsés vagy, hogy te ma szabadnapos vagy, de a többieket meglepnéd, akkor gyorsan írjál nekünk az SMS és Viber falunkra. A folytatásban érkezik egy nagyszerű hölgy, egy jó kis energia itt a kánikulában, Lady Gaga és az Abrakadabra itt a Rádió Igongon.

0: aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
1: Jó rádiózást kívánok mindenkinek, köszöntöm hallgatóinkat és stúdiónk vendégét, dr. Véningerné Makkos Gabriellát, a Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal, Kecskeméti járási hivatal, Rákóczi úti kormányablakának vezetőjét. Üdvözlöm a stúdióban, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Értesüléseink szerint, és a hírekben is lehetett arról hallani, hogy hamarosan megszűnik a régi típusú könyv formátumú személyi igazolványok érvényessége. Erről beszélgetünk, hogy miért is szűnik meg, mi a teendő abban az esetben, ha valaki még ilyen személyi okmánnyal rendelkezik.
2: Igen, a belügyminisztérium sajtóközleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy az Európai Uniós előírásokkal összhangban 2026. augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyigazolványok. Ezek a jól ismert bordó színű, kemény vagy puha fedeles, korábban határidő nélküli érvényes okmányok. Fontos tudni, hogy ezek az okmányok augusztus 3-át követően automatikusan fognak érvénytelenné válni, és erről az érintettek külön értesítést nem kapnak. Arra szeretnénk kérni mindenkit, hogy ellenőrizze saját okmányait, illetve segítsen idősebb hozzátartozóinak, ismerőseinek is megnézni, hogy milyen személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik.
1: Ha jól belegondolunk, én is már rég láttam ilyen formátumú személyi okmányt, elsősorban akkor az idősebb korosztályt érinti a változás.
2: Igen, valóban a változás elsősorban az idősebb korosztályt érinti, hiszen ezek az okmányok 2000. január 1-jét megelőzően kerültek kiállításra. Fontos tudni, hogy az okmánycsere díjmentesen történik, augusztus 3-át követően is díjmentesen és szankciómentesen fogjuk ezeket kiállítani. Az érintettek közül sokan nem rendelkeznek külön lakcímkártyával sem, hiszen ezek a lakcímadatok még a régi személyigazolványban kerültek rögzítésre. Számukra az új személyazonosító igazolvány mellett lakcímkártyát is térítésmentesen fogjuk kiállítani. Azoknak, akik kizárólag ilyen okmánnyal rendelkeznek, új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük személyesen bármelyik kormányablakunkban.
0: Téma. A rádió egy gongon.

0: Téma. Beszélgetések helyi, országos és világszintű eseményekről a Rádió egy gongon.
1: Dr. Véningerné Makkos Gabriella, a Bács-Kiskunvár megyei kormányhivatal, Kecskeméti járási hivatal, Rákóczi úti kormányablakának a vezetője a vendégünk. Arról beszélgetünk, hogy augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyi igazolványok. Mindenkinek kell akkor igényelni új okmányt, vagy esetleg előfordulhat olyan eset, hogy valaki mentesül az igénylés alól, akik egészségügyi okból nem tudnak személyesen megjelenni, számukra milyen lehetőség van, erről beszélünk egy picit.
2: Nem minden esetben kötelező az új személyazonosító igazolványt igényelni. Ha valaki rendelkezik más érvényes személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy érvényes útlevéllel, akkor úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása részére nem kötelező, de a zökkenőmentes ügyintézés érdekében javasoljuk és ajánlott. A Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal külön figyelmet fordít azokra az idősekre, akik bentlakásos szociális intézményben vagy idősek otthonában élnek. Velük felvettük a kapcsolatot az intézményekkel, és megkezdtük az érintettek felmérését. Ahol erre szükség van, oda a mobilizált kormányablak munkatársai személyesen fognak kimenni, helyben biztosítjuk az ügyintézést. Az itt élőknek így nem kell utazniuk, és a személyazonosító igazolvány igénylése szükség esetén lakcímkártya kiállítása is helyben fog megtörténni.
1: Akik nem intézményben élnek, nekik milyen lehetőség van a megújításra?
2: Természetesen gondoltunk azokra is, akik nem intézményben élnek, de egészségi állapotuk miatt nem tudnak személyesen megjelenni a kormányablakban. Az ágyhoz kötött vagy súlyosan mozgáskorlátozott ügyfelek esetében lehetőség van arra, hogy munkatársaink házhoz menjenek. Ezt egy korszerű hordozható eszköz teszi lehetővé, aminek segítségével a helyszínen el tudjuk készíteni a fényképet, rögzíteni tudjuk az újnyomatot és az aláírást is, vagyis az okmánycsere teljes ügyintézése az ügyfél otthonában elvégezhető. Ami fontos, hogy ebben az esetben szükség lesz házi orvosi igazolásra, arra vonatkozóan, hogy az ügyfél ágyban fekvő beteg.
1: Ezt kérni kell, jelezni kell a kormányhivatalok felé, illetve a kormányablakot kell felkeresni, mit lehet tudni, hogy kell elindulni, hogy ez a folyamat elindulhasson.
2: Kérjük, hogy a orvosi igazolással rendelkező személyes megjelenésében egészségügyi okból akadályozott ügyfeleket vagy hozzátartozóikat, hogy legyenek szívesek a kormányhivatalok.hu oldalon található elérhetőségeken keresztül felvenni a kapcsolatot a kormányhivatallal, ahol a kollégák segítenek megszervezni a mobil ügyintézést. Ezt megteheti a koordináció@bacs.gov.hu e-mail címen, ahol a kollégák időpontot fognak biztosítani arra, hogy a kollégák ki tudjanak menni az ügyfél otthonába. Kérjük a lakosságot, hogy a nyári időszakban megnövekedő ügyfélforgalomra tekintettel ne az utolsó pillanatra halasszák az okmányoknak a cseréjét, és gondoskodjanak időben az érvényes személyazonosító igazolvány beszerzéséről, esetleg éljenek az előzetes időpont foglalás lehetőségével, mivel idős személyekről van szó, akkor esetleg hozzátartozójuk segítsenek időpontot szerezni.
1: Ahogy hallhattuk, augusztus 3-án érvényüket vesztik akkor a régi könyvformátumú személyi igazolványok, de utána sincs gond, mert augusztus 3-a után is díjmentesen lehet igényelni, ha jól értettem, és erősítse meg ebben.
2: Igen, augusztus 3-át követően, aki akkor szerez tudomást esetleg arról, hogy ezen okmányok cseréjét el kell végezni, ezt meg tudja tenni augusztus 3-át követően is, illetékmentesen, díjmentesen és szankciómentesen.
0: Téma. A Rádió egy gong közéleti műsora. Minden hétköznap délelőtt.

0: Téma. A Rádió egy gond közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: Rádiónk vendége a Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal Kecskeméti járási hivatal Rákóczi úti kormányablakának vezetője, dr. Véningerné Makkos Gabriella. Itt a nyár, sokan utaznak, lehet, hogy nem csak belföldön utaznak, hanem sokan külföldi utazást választanak és nyaralási célpontként. Ilyenkor is érdemes figyelni az okmányaink érvényességét, és ha már beszélgetünk, akkor arra gondoltam, hogy a maradék időben hívjuk fel a figyelmet, hogy ezzel kapcsolatban mit figyeljünk, mire készüljünk a hallgatók. Ugye egyrészt megnézzük az okmányaink érvényességét, ez a legfontosabb.
2: Így van, külföldre utazáshoz érvényes útlevél, személyazonosító igazolvány, bizonyos esetekben ideiglenes személyazonosító igazolvány szükséges. Szeretném javasolni, hogy amennyiben megvan már az úti cél, akkor a konzuli szolgálat honlapján az utazási tanácsok menüpontban a célország kiválasztását követően lehet tájékozódni arra vonatkozóan, hogy melyik ország milyen beutazási feltételeket határoz meg. Ez országonként azonban eltérő lehet, van ahol az érvényességi idő végéig lehet utazni, van, ahol elfogadják az ideiglenes személyazonosító igazolványt, amiről tudni kell, hogy ugye 30 napig érvényes, tehát itt figyelni kell szintén a szokmány érvényességére. Van, ahol az ország a tervezett elhagyásától számított további 180 napig határozza meg az útlevél érvényességének meglétét.
1: Ha valaki tehát mondjuk észrevesz, hogy pont nyáron fog lejárni a személyigazolványa vagy a jogosítványa, érdemes akkor talán elindítani a folyamatot még a nyaralás előtt. Mennyi időbe telik, még valaki például új személyigazolványt kap, illetve ha már említettem a vezetői engedélyt, ugye külföldön autót is bérelhetünk, ott is gondolom fontos, hogy érvényes legyen a jogosítvány, itt is a megújítás kapcsán mik a legfontosabb információk.
2: A vezetői engedély és a személyazonosító igazolvány is 8 napon belül kerül kiállításra. Ebbe a határidőbe azonban nem számít bele az okmány postázása, amennyiben az ügyfél a postai kézbesítést kérte. A vezetői engedély kiállításához szükséges a házi orvos által kiállított egészségügyi alkalmasságról szóló igazolás, valamint egy lakcímkártya. A fénykép felvételezése a kormányablakban történik. Tudni kell, hogy a lejárt vezetői engedély esetén is lehetőség van vezetni, viszont csak belföldön és 30 napig azzal az adatlappal, amit az ügyintézés során kapott az ügyfél. Külföldön ez a dokumentum azonban nem helyettesíti a vezetői engedélyt, így ott kizárólag az elkészült érvényes kártyaformátumú okmánnyal lehet közlekedni.
1: És hogy már felhívtuk a figyelmet, a nyári időszakban megnövekedő ügyfélforgalom miatt érdemes akár ez esetben is időpontot foglalni?
2: Igen, mindenképpen szeretném javasolni, hogy aki megteheti, az foglaljon időpontot a www.időpontfoglaló.kh.gov.hu elérhetőségen.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és a témáról informálhattuk a Rádió egy gong hallgatóit. Mindenkinek szép nyarat, jó utat, biztonságos nyaralást kívánunk.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió egy gongon.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mely nagyon figyeljetek az útviszonyokra, hiszen elindult a nyaralós szezon, na meg a hőségriadó miatt azért erős fronthatás is van érvényben.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási, www.mgmotor.tormasi.hu.
0: Kecskemétiek, figyelem, ma lezárul a Nyíri út környékén a faápolási munkálat és ezáltal a sávszűkület is, viszont holnap, azaz július 1-én szerdán 15 óráig ugyanez folytatódik a Betlen körút Kodály Zoltán tér kereszteződésben, így ott is sávlezárás várható majd. Elkészült, illetve hát készülőben van az 52-es úton az ágasegyházi lehajtónál a körforgalom, már be kell hajtani, tehát ott is forgalmi rendváltozásra kell számítani, illetve az M0-as, M1-es és M5-ös autópályákon élénk a forgalom a nyaralós turnusok miatt. Hogyha találtok valamit az utakon, ami másnak is érdekes lehet, akkor 0629-414-020. Egy fantasztikus újdonsággal megyünk tovább. Azt gondolom, hogy ha nyár mellé illusztrációnak oda kellene helyezni egy dalt, akkor ez például lehetne az energia, vitalitás, és minden van benne, amire szerintem ma még a hőségriadó tetőzési pontján szükségünk van. Ő nem más, mint Alex Kenji, ez pedig már a Bambolé, itt a rádió egy gongon.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy, még mindig várom a csapatommal, csapatom felkiáltásokat, 0629-414-020, ide kell nekem ezt a két bűvös szót megírni, már feltéve, hogyha szeretnétek megnyerni a kollégákkal a 100 000 forint értékű Finomeat csapatépítő csapatást, mondjuk így, nem? Szemfelt és Rosalinna folytatásban egy fantasztikus dal az érzelmi függetlenségről és a kalandvágyról, valamint az öntudatról, na hát ezek nagyon divatosak ma. Ez a Heart Like Mine, itt a Rádió Igongon.

0: Ez a Rádió Egy Gong. Reggeltől estig, éjjel és nappal.
1: Sziasztok, én pedig Tolvaj Reni vagyok.
2: Ez itt az új dalunk, a Feel the Fire. Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.
0: Ez

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert Norbit próbálom meg elérni, akinek úgy kell felvennie a telefont, tudjátok, hogy csapatom, és ha jól sikerül...
1: Csapatom.
0: Jól sikerül! Szia Norbi! Hello! Puha Évi, rádió egy gong!
1: Hello, szia!
0: Na, épp mondtam a felvezetésben, hogy csak annyi hiányzik a páros menühöz, a finom íchez, hogy jól vedd fel a telefont, úgyhogy ez már pipa. Hogy telik ez a keddi forró nap?
1: Hát itt vagyok, Kecskeméten parkolóőrködök.
0: Értem.
1: Kicsit meleg.
0: Parkolóőr vagy.
1: Igen.
0: Tyűha, az nem semmi. De van azért klíma esetleg? A bódéban vagy?
1: Kibírom.
0: Figyelj, az a jó hírem van, hogy elvileg holnaptól már egy picit csökken ez a hőkupola, legalábbis jön egy kis eső. Norbi, és kinek szeretnéd megnyerni ezt a fődíjat? Ugye 100 000 forint értékben lehet csapatépítő.
1: Hát úgy magunknak, úgy a családnak.
0: A családnak. Aha, értem. Igen. Jó, hát végül is a család is egy jó kis csapat. Hát Norbi, akkor én kitartást kívánok neked ebben a melegben, és köszönöm, vigyázzál szépen nagyon az autókra, ha bár vigyázzanak azok magukra. Hallgass bennünket továbbra is. Norbi tehát már is gazdagabb egy páros menüvel a finomíchez, és az eséllyel, hogy bekerüljön a fődi sorsolásunkban. Ne felejtjétek, hogy ezen a héten 100 000 forint értékben próbálunk kedveskedni baráti társaságoknak, csapatoknak, de főképp kollektíváknak, akik hát a mindennapja együtt töltik, együtt dolgoznak, és akkor úgy gondolják, hogy a kollégákkal egy jó kis csapatást csinálnának. Hát ebben segít a finomíc. Mi meg abban, hogy egy kicsit hűsöljetek a jó zenékkel. A következő órától már indul a Daily Mix, úgyhogy nyugodtan egy picit feljebb csavarhatjátok a hangerőt. Az órát rögtön egy nagy kedvencünk Taylor Swift nyitja, ez lesz a The Fate of Helia, és utána pedig érkeznek majd tovább a kedvencek. 0629 414 020. Ide várom a csapatom felkiáltást. Csekkoljátok az Instát és a Facebookot, megtaláljátok a részleteket. A következő órában jövök vissza, Puha Évi vagyok, tartsatok velem!

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Csapatommal csapatom, a rádió egy gongon. Mekkora buli lenne egy közös szurkolás a kollégáiddal. Közben 100 000 forint értékű catering, a Philomate friss és bőséges étel kínálatából csemegészve. Nos, ez lesz legújabb játékunk főnyereménye, melynek kisorsolása

0: Atom a Rádió egy gongon a Finomix támogatásával.
1: Rádió egy. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lovers 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: A tikkasztó hőség ellen most szereltessen klímát. Akár 0 forint befizetéssel és 0% THM-mel. Klímák szereléssel együtt már 229.900 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Az akció részletei Nagykőrösi, Lajosmizsei, Kiskunfélegyházi és Kecskeméti üzleteinkben. Elérhetőségeinket kattintson www.hhklima.hu.
8: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják, akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
9: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
10: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
11: Július 30, augusztus 1.
12: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega, és még sokan mások.
11: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
12: Második kecskeméti Summerfest.
11: Jegyek oneticket.hu.
13: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
14: Július 3-án hangolódjunk együtt a gyárra a Sheraton teraszán. Smashburger, garnilás spagetti, látványgrill, koktélok. A zenéket Kincses Szabi válogatja, tehát én is ott leszek. Foglalj asztalt most! www.bistorantkecskemét.hu.
15: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
16: Roncsautóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük.
15: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
17: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonát.hu.
18: Vendéglátós vagy, de unod a bizonytalanságot? Főzzünk ki valami jót együtt! A Delirest Kft. Munkatársakat keres a Mercedes gyár éttermébe. Írj nekünk a munkakukat delirest.hu címre, és tarts velünk!
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
19: Virágzó Kecskemét hamarosan érkezik az európai zsűri, elérhető a kórházi kisokos újabb része. Az edzőtermekben vizsgálódik a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. jövő hétfőn érkezik Kecskemétre az Európai Virágos Városok és Falvak nemzetközi zsűrije. A város tavaly elnyerte a Virágos Magyarország verseny fődíját nagyváros kategóriában, ezzel érdemelte ki a részvételt az európai megmérettetésen. A Zöld Kecskemét közösségi oldalon azt írják, azt a szemléletet mutatják be, amely évek óta formálja a várost, vagyis, hogy hogyan alkalmazkodnak a táj adottságaihoz, hogyan vigyáznak a természeti értékekre, hogyan újítják meg a város részeket, és hogyan dolgoznak együtt az önkormányzati intézmények, szakmai partnerek, civil közösségek, vállalkozások és önkéntesek egy élhetőbb városért. Elérhető a kórházi kisokos újabb része a Bács-Kiskunvár megyei oktató kórház közösségi oldalán. A betegedukációs sorozat soron következő témája az invazív kardiológia. A legfontosabb felvetésekre Berta Balázs, az invazív kardiológiai osztály osztályvezető főorvosa válaszolt. Olyan kérdésekre kaphatunk választ, mint hogy milyen tünetek esetén lehet szükség invazív kardiológiai ellátásra, hogyan zajlik a vizsgálat, jár-e fájdalommal, vagy hogy meddig tart a felépülés. Ezúttal az edzőtermek számíthatnak fogyasztóvédelmi ellenőrzésre. Elsősorban az általános szerződési feltételeket vizsgálják a szakemberek. A cél annak feltárása, hogy ezek tartalmaznak-e a fogyasztók számára indokolatlan hátrányt, vagy aránytalan kötelezettségeket előíró jogellenes részeket, mondta rádiunknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
20: Amellett, hogy rendkívül népszerűek az edzőtermek szolgáltatásai, az ASF-ek sokszor egy oldalon indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztókra nézve. Ilyen gyakorlati példák, hogy amikor a határozott időre kötött szerződést automatikusan meghosszabbítják, vagy a fogyasztókat túlzott mértékű fizetési kötelezettséggel terhelik, és igen gyakori, amikor a szerződés vagy a díjakat egy oldalon módosítják, anélkül, hogy a fogyasztó ebbe beleegyezne. Amennyiben az indokolatlan hátrányt okoz a fogyasztóra nézve, akkor a tisztességtelen szerződési feltételnek minősül, és emiatt a fogyasztó védelmet is fel kell lépnie.
19: Térségünkben még ma is igazi forróság várható, túlnyomóan derült napos időre készülhetünk, majd elszortan növekedhet meg kissé a felhőzet. A keleti és észak-keleti ország részben várhatók záporok, zivatarok. A legmelegebb órákban 35-42 fok várható. Holnap érkezik a változás egy hideg frontnak köszönhetően egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 32-39 fok várható majd éning szél mellett.
9: A műsor támogatója az Intersilver kis- és nagykereskedelmi raktáráruház. Intersilver.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: És most!
1: Rádió 1!
21: Indul a Rádió 1 Daily Mix, az igazi mai slágerek.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, ebben az órában is Puha Évi veletek, és indul a Daily Mix itt a Rádió egy gongon 0629 414 020, ide pedig várom továbbra is a csapatommal csapaton felkiáltásokat, hiszen ezen a héten a Tét egy 100 000 forint értékű csapatépítő vacsi, mégpedig a Finomíció voltából. Ők állják azt, hogyha egy kis csapatépítőt szeretnétek tartani együtt, és szerintem atomra be lehet vele vágódni a kollégáknál, meg persze a főnöknél is, úgyhogy hajrá, és természetesen mindenkinek, akit visszahívunk ebben az órában, jár az óranyeremény is, egy két fős menü, szintén a Finomíció voltából, úgyhogy a hőség ellen szerintem az egyik legkiválóbb gyógyszer az az öröm, a boldogság, már pedig azok, akik nyernek, mindig nagyon-nagyon boldogok itt nálunk a Rádió egy gongon. Arról nem beszélve, hogy hozzuk a nagyszerű zenéket is, Ed Sheeran és a kamera hamarosan érkezik, majd előtte viszont már itt van velünk a háttérben, egy klasszik kedvenc, úgyhogy lehet nyugodtan feljebb tekerni a hangerőt, a klímát meg lejjebb. Ez a Move Like Jagger, Maroon 5 és Christina Aguilera.

Ezzel a nyereménnyel az összes kollégádat, az egész csapatot megajándékozhatod. Csapatommal csapatom, a Rádió egy gongon.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert jó 10 napja folytogat bennünket a kánikula, naponta dőlnek meg a meleg rekordok, és hát pokoli a hőség a bizonyos hőkupola miatt, amit szerintem az elmúlt napokban már mindenki nagyon megismert, hogy mi is ez, sőt a bőrünkön érezzük, és képzeljétek el, hogy nem ez az utolsó ilyen ezen a nyáron, ugyanis júliusban azt ígérik az időjósok, visszatér a kánikula.
1: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
0: A következő 1,5 hónapban biztosan érkezik majd még egy ilyen brutális meleget okozó hőkupola. Legalábbis ezt mondják az időjósok, hogy pontosan mikorra várható, azt nem lehet tudni. Annyit tudunk, hogy július 2. felére, úgyhogy érdemes erre is felkészülni. Hát úgy tűnik, hogy már minden hónapban jut egy ilyen nekünk. Remélem, hogy bírjátok még a meleget és a kánikulát velünk. Próbáljátok meg sokat hűsölni, rengeteg vizet tessék inni. Ugye ezt gyerekkorunk óta mondják nekünk, és nem megyünk a napra délután 3-4-ig, de mondjuk rajta múlik este 7-ig sem. Topik és A7S, ez már a Breaking Me, itt a Rádió 1 Gongon.

0: Jelentkezz játékunkra! Mindössze egy üzenet, egy jó válasz, és minden esélyed megvan, hogy te nyerj!
1: Nagyon szépen köszönöm, szuperek vagytok!
0: Rádió egy gong!
2: Folyamatosan benneteket hallgatunk!

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert hát itt a nyári kánikulában, de ez már szerintem több, mint kánikula, rengeteg munkahelyen új időszámítás kezdődik és kezdődött, hiszen ez a 35 fok feletti, hát sőt ma már 41 fokos hőmérséklet, ez nem csak a munkavállalók komfortérzetét, de a napi működést is befolyásolja, és hát az irodai etiketben sem szerencsés, mert hogy az ember egész egyszerűen nem tud megmaradni hosszú ruhákban, és egész egyszerűen nem tud koncentrálni, úgyhogy a hőségriadók időszaka az komoly szervezési feladatot kíván a munkáltatóktól, és hál' Istennek egyre többen ismerik ezt fel, hogy bizony ilyen ikasztó hőségben, ilyen kánikulában egyszerűen képtelen az ember normálisan koncentrálni, és egyszerűen nem tudja ugyanazt a szintet produkálni, mint amit egyébként megszokunk tőle. Hát bízom benne, hogy azért ti nem éreztek változást, hiszen itt a Rádió Egon stúdiójában kiválóan működik a klíma, de ettől függetlenül mi is nagyon is érezzük a kinti hőmérsékletet, úgyhogy nagyon-nagyon vigyázzatok magatokra, és ha már a munkahelyeket és munkakörülményeket említjük, akkor tudjátok, csapatommal csapatom 0629 414 020, bármelyik kollégák csapat

csapata megnyerheti a 100 000 forint értékű finom íc vacsit, úgyhogy hajrá mindenkinek, írjatok nekünk egy rövidke üzenetet, bárhol is dolgozzatok most. A folytatásban pedig a nagyszerű Dua Lipa érkezik, aki az elmúlt heteket Szicíliában töltött a Nászúton, most pedig a Barbie film betét dalával van itt velünk a Rádió egy gongon, ez már a Dance the Night.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Én azért hallgatom a Rádió 1 gongot, mert nagyon jó zenék vannak.
2: Szerint veletek a munkahelyen az időt.
0: Rádió 1 gong.
3: Csak igaz

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy 0629 14 020, és csapatom, tudjátok, ez a heti akciónk, amelyben a kollégáknak, a főnöknek, és úgy egyáltalán mindenkinek nyerhettek egy csapatépítőt 100 000 forint értékben a Finomic támogatásával. Szóval hajrá, ezt a két szót várom üzenetben, ha pedig még nem követitek az Instát és a Facebookot, mármint a Rádió egy gongoldalát, akkor mindenképpen tegyétek meg, kattintsatok, hiszen ott mindig minden akciót megtaláltok. A következő percekben egy újdonság érkezik, amely már azelőtt közönség kedvenc lett, hogy Bibi Rexa kiadta volna. Hát mondjuk nem nehéz így, hogyha Faithless-t hívja az ember maga mellé, már pedig egy jól ismert dal újragondolásáról van szó. Szóval a Faithless 95-ös dance klasszikusát, az Insomniát vette alapul a hölgy, és akkor hát innen szerintem már nem is annyira nehéz nyerni, ugye? Főleg, ha az embert így hívják, hogy Bibi Rexa, és főleg, hogyha egyből a slágerlisták élére tör. A New Religion itt a Rádió egy gongon a következő percekben.

0: ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Renit próbálom megelérni. Ő is azt írta, hogy a csapatnál, ezek a nyelvtörők.
1: Csapatom a rádió egy gongon.
0: Nagyon jó, bravo Reni. Hát figyelj csak, a csapatoddal nem tudom, hogy csapathatod-e, de az biztos, hogy már is a tiéd az óra nyeremény egy páros menü a finomíció voltából. Hogy telik ez a kánikulai nap?
1: Hát nagyon nehezen viseljük, az az igazság. Nagyon várjuk már az enyhülést.
0: Az enyhülést. Munka? Munkahelyen vagy?
1: Munka, igen.
0: Milyen munkakör? Annyit árulj el nekem, azt nem muszáj, hogy hol dolgozol, csak hogy milyen munkakörben dolgoztok mi. Ki a csapat,
1: pénzügyi
0: akinek?
1: Pénzügyi területen, igen.
0: Értem. És nagyjából hányan vagytok, akikkel mennétek csapatni?
1: 22-en.
0: Az már tetemes, szép.
1: Nem vagyunk kevesen.
0: Nem, viszont sokan igen, cserébe, igen. De semmi probléma, mert tehát azt gondolom, hogy azért a fődíjunkból elég sokan jól tudnak lakni. Péntek délután sorsoljuk 100 000 forint értékben, úgyhogy hát hűsöljetek, kitartás, elvileg holnap után érkezik az enyhülés, neked pedig már is van egy dupla menüd a finomícnél. Gratulálok! Ismét gazdára talált egy óranyeremény, és ismét egyel többen vannak a kalapban, amelyből péntek délután 4 és 5 óra között majd a Kormos Zsolti húzza ki a fődíjasunkat, tehát 100 000 forint. 100 000 forintért ehettek majd a kis csapatotokkal, és egy picit átbeszélhetitek itt az első fél év nehézségeit, könnyűségeit, stb. Úgyhogy, ha ti is a csapattal csapatnátok, a következő órában is tudtok jelentkezni 0629414020, és ezt a két bűvös szót kell nekem megírni, csapatom. A következő órában még jövök vissza hozzátok, a mikrofonnál Puha Évi, az órát pedig óriás kedvencem Ed Sheeran nyitja, ez lesz az Azizam, itt a Rádió egy gongon.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Csapatom, a rádió egy gongon. Mekkora buli lenne egy közös szurkolás a kollégáiddal. Közben 100 000 forint értékű catering a Finomic friss és bőséges étel kínálatából csemegészve. Nos, ez lesz legújabb játékunk főnyereménye, melynek kisorsolása

0: csapatom a Rádió egy gongot a Finomix támogatásával.
1: Rádió egy. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kivitelezőt Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
3: Bármennyit is üt az óra, csobbanj a vadkertitóba. Új varázslattal vár a vadkertitó partja. Gyere hozzánk Solt vadkertre, ne legyél a barátunk. Tóparti élményekkel szeretettel várunk. Vadkertitó. Oázis a homokhátság szívében.
4: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják, akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
5: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
6: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 91 59 316. www.carmax.hu.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? jelentkezés@infineon.com.
8: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
9: Több településen kritikus a vízellátás, rekord mennyiségű víz fogyott vasárnap Kecskemét térségében, szünet jön az egészségügyben. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén, erről beszélt napi rendelőti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. A nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken alakulhat ki vízhiány. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsük a medencéket. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a vízi közmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket, megalkotják az új klímatörvényt. Rekordot döntött a vízfogyasztás vasárnap. A Bácsvíz ZRT 32 ezer köbméternyi vizet szolgáltatott Kecskemét, Helvécia és Ballószög lakosainak, írja a hírös.hu. Egy normál időjárású napon 20 ezer köbméternyi a város és a két település igénye. A cég kútjai azonban bírják a megnövekedett terhelést. A portálnak nyilatkozó szakember szerint akár 40 ezer köbméternyi vizet is tudnak biztosítani a rendszerben. Azaz, ha növekednek az igények, akkor azokat is ki tudják elégíteni. A Bácsvíz ZRT egyébként 58 településen biztosítja a vizet a fogyasztóknak, vasárnap összesen 79 ezer köbméternyit szolgáltattak itt. Szünet jön az egészségügyben, július 1-e Semmelweis nap, a magyar egészségügy napja. Az egészségügyben dolgozók számára ez munkaszüneti nap, ezért szerdán a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház székhelyén és telephelyein Kecskeméten, Kalocsán, Kiskunfélegyházán és a járóbeteg szakellátás szünetel, valamint a kórházi gyógyszertárak is zárva tartanak. Az ügyeleti ellátás, a sürgősségi betegellátás és a fekvő betegellátás ezen a napon is folyamatosan, változatlan rendben működik, hívta fel a figyelmet az intézmény. A beteglátogatás a megszokott hétköznapi látogatási rend szerint biztosított. Egyelőre marad a forróság, többnyire derült napos időre számíthatunk majd. Elvétve növekedhet meg kissé a gomoly felhőzet. Itt Bács-Kiskunban a legmelegebb órákban 40 fok körüli értékekre számíthatunk, éjszaka 24-25 fokig hűl majd a levegő. Holnap kezdetben még sokat süt a nap, majd egyre több helyen növekszik meg a felhőzet. Elvétve gyenge záporok már napközben is kialakulhatnak, estére pedig megérkezik az erős szelet és zivatarokat hozó hideg front.
10: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szervíz.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most!
1: Rádió
11: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: rádió egy csak igazi mai sláger megy, az utolsó együtt töltött óránkat kezdjük meg itt a rádió egy gongon, a mikrofonnál még Puha Évi veletek.
1: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét, www.cserikecskemet.hu.
0: Csapatommal csapatom és 0629 414 020, egyelőre ennyit kell tudni ahhoz, hogy bekerüljetek a nyeremény sorsolásba. Ebben az órában is tart a nyeremény akciónk, amelynek heti fődíja 100 000 forint értékű étkezés, mégpedig a Finomíc jó voltából, amit a kollégákkal költhettek majd el együtt. Óra nyereményként pedig megjutalmazzuk azt, aki benevezi a csapatát, mégpedig egy páros menüvel szintén a Finomíchez. Tehát ennyit kell csak nekem írni üzenetben, csapatommal csapatom, csekkoljátok az Instánkat. Mi pedig a hőségre hozzuk a jobbnál jobb dalokat, a folytatásban egy megosztó, de hatalmas nagy kedvencem, egy dal következik, amelyet egy extrém kollaborációnak nevezett a szakmai zsűri, 2 éves lesz augusztusban, hogy napvilágot látott, elnyerte a Grammy-t, és mindenféle történelmi streaming adatokat megdöntött, slágerlistákon és díjátadókon egyaránt. Hát valóban extrém egyébként a duó, de minden esetre számomra egy csodálatos dal, egy picit hűtsük le most magunkat vele ebben az extrém hőségben. Ha tehetjük, akkor dőljünk hátra, hunjuk be a szemünket. Ez a Die with a Smile, Lady Gaga-val és Bruno Mars-szal.

0: Nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül. Rádió egy gong.
1: Folyamatosan.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert akkor

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát a mai slágereket adjátok, meg olyan zenéket, amit szerintem minden korosztály szeret.
2: Igazából csak igazi mai sláger megy. Itt játszátok a legjobb zenéket, aktuális információkat szolgáltok. Fiatalos csapat vagytok, úgyhogy szerintem a legkirályabb rádió.
0: Rádió Egy Gong.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy 0629 414 020, és csapatom. 100 000 forint értékű a heti fődíjunk, mégpedig a Finomíc jó voltából mehettek majd el a kollégákkal enni egy hatalmasat egy csapatépítő keretében, úgyhogy megéri velünk tartani, csekkoljátok az Instán a részleteket. A következő percekben pedig egy igazi díva, aki egy szomszédlány karakterből lett, hát top 1-es előadó, akinek ezt a dalát, ami a következő percekben jön, február 8-án debütált dalát, 3 hét alatt 13 millióan nézték meg. Ő már a nagyszerű Taylor Swift, ez pedig az Opalite, itt a Rádió 1 Gongon.

0: jelentkezz játékunkra! Mindössze egy üzenet, egy jó válasz, és minden esélyed megvan, hogy te nyerj!
1: Nagyon szépen köszönöm, szuperek vagytok!
0: Rádió egy gong!
2: Folyamatosan benneteket hallgatunk!

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy elindultak a nyaralók országszerte, torlódásokra lehet számítani, főleg az autópályákon. Hát így Kecskeméten belül meg útlezárásokra, már is mondom, hogy hol.
1: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Paint Brothers.
0: Na de akkor kezdjük az autópályákkal. M7-es, ugye, aki Balaton felé indul, hát azt szerintem már tudja, hogy mire számíthat. Például a 16-os és a 7-es kilométer közt mozgó munkavégzésre. Burkolatjeleket festenek, de hogy miért a legnagyobb kánikulai napot választották erre, azt nem tudom. Minden esetre kitartás nekik. Viszont nektek is, mert a forgalom egy sávon halad a Balcsi felé, úgyhogy a munkaterület mögött már most több kilométer hosszan lassulás és szakaszos torlódás van. Víz legyen nála, nem győzzük mondani. Itt Kecskeméten pedig faápolási munkálatokat végeznek, úgyhogy több helyszínen is érdemes figyelni, ma például még a Nyíri úton, holnaptól pedig az a szerdától a Betlen körút és a Kodály Zoltán tér kereszteződésében egészen délután 3-ig egy sávon jár majd a forgalom. A vanútinfótok várom 0629 414 020, most pedig házi feladat mindenkinek felhangosítani a rádiót. Ő már Milky Chance és ez a Stolen Dance, itt a folytatásban a Rádió egy gongon, tartsatok velünk.

0: próbálom meg elérni, ő is azt írta, hogy a csapattal csapatnál, reméljük így is veszi fel a telefont.
1: Csapatommal csapatom.
0: Ó, de tökéletes volt még az artikuláció is. Szia Gergő, szép napot, puha irányi vagy gong. Jaj, de jó, hogy ilyen jó a kedved ebben a kánikulában, mindenki olyan rossz kedvű már, és annyira várja már a végét, de úgy hallom, hogy rád ez nincs hatással.
1: Nincs, mivel hívtatok.
0: Hát figyelj, egyébként abszolút indokolt az örömed, mert hogy egy kétfős páros menü már a tiéd, a finomíció voltából, meg a lehetőség, hogy elvidd a csapatodat pénteken a délutáni fődíj sorsolás nyereményéből 100 000 forint értékben szintén a finomíthez enni. Ki lenne a csapatod? Kávésok vagytok?
1: Így van, kávéval, kávégépekkel és olasz termékekkel foglalkozunk.
0: Őrült jó, mert hogy ez a neved is, ugye ahonnan küldted, hogy Kávés Gergő, de akkor ez a fantázia név. Nagyszerű, hát kedves Kávés csapat és Kávés Gergő, először is, ha erre jártok, várjuk szeretettel a kávékat, jeges kávékat ebben a melegben, másodszor pedig nagyon szurkolok nektek, hogy tiétek legyen a heti fődíjunk. Hányan vagytok egyébként úgy kávé? Kávé.
1: Hatan vagyunk.
0: Hatan. Ó, hát akkor bőven meg tudjátok tömni a bendőt majd, hogyha ti nyeritek. Na, én szurkolok neked, Gergő, illetve nektek, és hallgassatok továbbra is minket, jó hűsölést kívánok.
1: Nagyon jó.
0: Na kérem, hát ilyen nagyon egyszerű bekerülni a nyeremény sorsolásba. Gergő már biztos, hogy gazdagabb egy páros menüvel a finomíthez, és a lehetőséggel, hogy az övéké legyen a heti fődíjunk. A következő órában én már nem leszek itt veletek, érkezik Kincses Szabi kollégánk, és nála is lehet természetesen nyerni, úgyhogy továbbra is írhattok a 0629414020-ra, mégpedig, hogy a csapatommal csapatom. Minden részletet megtaláltok az Instán és a Facebookon, én jövök holnap délután 2-től, Puha Évi vagyok. A következő órát pedig a Hertz és a Purple Disco Machine 2-sen nyitja. Ez lesz a Wonderful Life. Puszi!

0: Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Csapatommal csapatom, a rádió egy gongon. Mekkora buli lenne egy közös szurkolás a kollégáiddal. Közben 100 000 forint értékű catering, a Philomint friss és bőséges étel kínálatából csemegészve. Nos, ez lesz legújabb játékunk főnyereménye, melynek kisorsolása

0: csapatom a Rádió egy gongon. A Finomix támogatásával.
1: Rádió egy. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvos a gyógyszerészét.
4: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
5: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
4: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
5: Szállás.hu.
4: Úgy is tett.
6: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
7: Július 2-3-4.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
9: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
10: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
9: Ne várjon vele. Keresse a Carglass-t Kecskeméten, az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
11: A Plazma Centerben júniusban is közösen csinálhatjátok a fesztivált. Hívd el barátaidat is plazmát adni a nyáron, hiszen sikeres meghívásodat 15.000 forint extra juttatással háláljuk meg. Barátaid pedig az új plazmadó kiemelt akcióit és az életmentés fantasztikus érzését élvezhetik. Ha pedig májusban már volt olyan ismerősöd, aki a te meghívásodra alkalmasított, feltétlenül emlékeztesd, hogy teljesítse élete első plazmaadását június 15-ig, hogy páros fesztiváljegyet nyerhessetek. Részletek plazmacenter.hu.
12: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malom Központ.
13: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
14: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
13: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
15: Július 3-án hangolódjunk együtt a nyárra a Sheraton teraszán.
16: Smashburger, garnilás spagetti, látványgrill, koktélok.
15: A zenéket Kincses Szabi válogatja, tehát én is ott leszek.
16: Foglalj asztalt most!
15: www.bistorantkecskemét.hu.
17: A tikkasztó hőség ellen most szereltessen klímát. Akár 0 forint befizetéssel és 0% THM-mel. Klímák szereléssel együtt már 229.900 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Az akció részletei Nagykőrösi, Lajosmizsei, Kiskunfélegyházi és Kecskeméti üzleteinkben. Elérhetőségeinket kattintson www.hhklima.hu.
18: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
19: Indul az aktív nyár program, már épül a tetőszerkezet a lelátó fölé, kezdődik a hazai görög dinnye szezon. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jó hír a mozgás szerelmeseinek. Az egészségfejlesztési iroda júliusban elindítja az aktív nyár programját Kecskeméten. Az ingyenes mozgásprogramok szombatonként lesznek, regisztráció sem szükséges. Az első foglalkozást ezen a héten tartják a Kenterben, közös jóga gyakorlásra invitálják a lakosságot. A résztvevőktől azt kérik, saját jókamatracot vigyenek magukkal. A következő hetekben szerveznek még alakformáló tornát, dinamikus gerinc tréninget és haspopsi tornát is. További részletek elérhetők az aktivkecskemét.hu oldalon. Jó ütemben halad a kecskeméti széktói stadion fejlesztése. A KOL beszámolója szerint már épül a városi oldali lelátó fölé kerülő tetőszerkezet. A beruházás nem csak esztétikailag fontos, jelentősen javíthatja a nézői komfortot is. A portál emlékeztet, a meglévő lelátó alapvetően megmarad, de a mögötte található földtöltést elbontják, és az egész terület korszerűbb kialakítást kap. A beruházás részeként még új fedett nézőteret is kialakítanak, emellett megújulnak a kiszolgáló funkciók is, korszerűsítik a büfét, és megújulnak a vízes blokkok is. A megújult létesítmény várhatóan már a 2026-27-es idény kezdetén fogadhatja a szurkolókat. Kezdődik a hazai görög dinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csak nem 3500 hektáron zajlik az aratás Magyarországon, tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
20: Folyamatos lesz a dinnye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőség magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
19: Térségünkben még ma is igazi forróság várható, túlnyomóan derült napos időre készülhetünk, majd elszortan növekedhet meg kissé a felhőzet. A keleti és észak-keleti ország részben várhatók záporok, zivatarok, a legmelegebb órákban 35-42 fok várható. Holnap érkezik a változás, egy hideg frontnak köszönhetően egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 32-39 fok várható majd éning szél mellett.
21: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
22: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
23: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kincses Szabolcsal. Csak igazi, mai sláger megy.

0: igazi mai sláger megindul a kett délután, én már Kincses Szabi vagyok veletek. Itt leszek egészen 17 óráig, és folytatjuk a csapatommal csapatom elnevezésű nyereményjátékunkat. Ugye tegnap kezdődött, egészen péntekig tart, pénteken kiderül, hogy ki viszi el a 100 000 forint értékű heti fődíjat. Ez egy céges catering szolgáltatás, és minden órában lehet nyerni egy páros menüt a Finom Eats Drive jó voltából. Mindössze a csapatommal csapatom mondatot kell leírni SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra, az óra végén pedig majd valakit visszahívok az SMS küldők közül, és így is kell felvenni a telefont ugyanezzel a mondattal, csapatommal csapatom, úgyhogy nagyon egyszerű a feladat most is. 0629-414-020-as az SMS és Viber számunk. Egy újdonság jön most, jön a Heart Like Mine Sam Feltől és Rosalindtől, már is itt a Rádió egy gongon.
1: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autóüvegkft.hu.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me
1: dance, dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Rádió egy nálunk csak igazi mai sláger. Megnézzük, hogy milyen programok várnak rátok a héten. Amerika hangjai címmel folk, country és blues estet tartanak pénteken este 6 órától Kecskeméten a Tudomány és Művészetek házában. A Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda júliusban elindítja az aktív nyár programját, amelynek keretében minden szombaton reggel 9 és 10 óra között ingyenes mozgásórákkal várják az érdeklődőket a Kemperben. Most szombaton Molnár Anna jogával várja a mozogni vágyókat. Szombaton újra megrendezik a tiszakécskei Tiszacsorgót, ahol egész nap színes programok várják a családokat, vízre szállhatnak a bátrabbak, lesznek látványos bemutatók, ingyenes halászlé, gyermekprogramok és koncertek is. Az estét a Star Machine Party zenekar zárja Tiszakécskén. A programokhoz kellemes időtöltést kívánom, most jön a Maroon 5 és a One More Night, már is itt a Rádió egy gonggal.

0: játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió egy gong.
1: Szuperek vagytok. Sofia,
2: oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shit.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Veletek, várom a nyerni szeretnék mondat helyett most a csapatommal csapatom mondatot, és ugyanezzel a mondattal is kell felvenni majd az óra végén a telefont. Ez akár egy páros menüt is érhet a Finom Ease Drive jó voltából, sőt valaki csapatépítő tréninget is szervezhet. Na ebbe segítünk mi most 100 000 forint értékben, mert hogy ez lesz a heti fődíjunk, ezt majd pénteken fogjuk sorsolni. Jó, most egy olasz DJ, akit úgy hívnak, hogy Alex Kenji, a 2000-es évek végén már a house vonalon és a tech house vonalon mozgott otthonosan, és nagyon sokat játszottuk a klubokban a zenét. Most azonban egy újdonsággal jön, ez a Bambolé, már is itt a Rádió 1 gongon, Alex Kenji zenét.

Felejtsd el a mesterséges intelligenciát. Most csak a memóriát segít. Mindössze két szó. Csapatommal csapatom. A Rádió egy hangon.

0: van, ez a tökéletes mondat. Elizabeth-et keresném.
1: Jelen.
0: Liza, hogy szólíthatlak?
1: Lizike.
0: Lizike! Lizike, dolgozol éppen te is?
1: Nem, most kicsit későjebb idet fogyasztok éppen.
0: De azért van munkahelyed, nyugtass meg.
1: Igen.
0: Mert hogy itt most a csapatépítőre megyünk, és ugye abba próbálunk mi segíteni 100 000 forint értékű catering szolgáltatással. Mi a munkád, Lizike?
1: Én eladó vagyok.
0: Eladó vagy, és hányan adtok el?
1: Hát vagyunk egy 12-en.
0: 12 az egész cégnél?
1: Igen.
0: Na hát ez már szép kis történet lesz, hogyha ti nyeritek meg. Azért ott már ki lehet rúgni a hámból. 12 embernek azért már nagyon komoly bulit lehet csinálni, ugye?
1: És szeretünk is enni.
0: Szerettek is enni. Szokott lenni csapatépítés egyébként? Összetartó brigád?
1: Igen, hál' Istennek, igen.
0: Évente többször is akár?
1: Akár, igen, belefér.
0: Na, jó van, hát szurkolok akkor majd a pénteki sorsoláson. Egyelőre tied a két fős menü a Finom Eats Drive-ba. Ez a biztos.
1: Jó, hangzik. Köszönjük szépen.
0: Gratulálok, szép napot.
1: Köszönöm szépen neked is.
0: Szia. Jön egy román előadó hamarosan. És a Don't Leave a hírek után a Rádió 1 gongon.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Csapatommal csapatom a Rádió 1 gongon. Mekkora buli lenne egy közös szurkolás a kollégáiddal. Közben 100 000 forint értékű catering a Finom Eats friss és bőséges étel kínálatából csemegészve. Nos, ez lesz legújabb játékunk főnyereménye, melynek kisorsolásáig

0: A Rádió egy gongolt. A Finomix támogatásával.
1: Rádió egy. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Tengerből a tányérra. A Metróban a friss lazacfilé kilója bruttó 4990 forint. 5 kg vásárlása esetén pedig csak bruttó 4490 forint augusztus 2-áig. Váltsd ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagykereskedelem.
4: Elérkezett a sajtrajongók olvadás pontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lovers 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletel cheddarral és mindent beborít fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
5: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
6: Rendelek.
5: És a mosókapszula is.
6: Rendelek.
5: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
6: Sejtettem, azt is rendelek.
5: És mikor lesz itt?
6: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
5: Akkor én meg... figyelem a készletet.
6: Persze, ahogy eddig is.
7: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
8: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
9: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
8: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
9: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Július 30, augusztus 1, Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kovalszky meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
11: Gyönyörű átvétel, már a Fudóránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás és egy... újabb rendelés teljesítve! Válogassa Foodora világbajnok ajánlatai közül! Foodora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója!
12: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják, akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
13: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kiviteleződ Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
14: Vágysz a mediterrán életérzésre? Gyere a Plaza de la Cabrába, a spanyol udvarba. Egész nyáron fiesta. Több mint 30 koktél, kétféle csapolt spanyol sör, két óriás tévé, autentikus spanyol tapaszok és szuper programok. Minden csütörtökön Summer Terror a Sparti Kincses Szabival. Péntekenként koktélakciók, meccsnézések, kvízestek és egyszer egy hónapban a népszerű Paella nap. Vár a Plaza de la Cabra Kecskeméten a Piramis udvarházban. Kövess bennünket a Facebookon, Instagramon és TikTokon.
15: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
16: Július 3-án hangolódjunk együtt a gyárra a Sheraton teraszán. Smashburger, garnilás spagetti, látványgrill, koktélok. A zenéket Kincses Szabi válogatja, tehát én is ott leszek. Foglalj asztalt most! www.bistorantkecskemét.hu.
17: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
18: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés.
17: Mi így építjük a jövőt.
18: Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? jelentkezés@infineon.com
1: Reklámot hallottak.
19: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
20: Több településen kritikus a vízellátás, rekord mennyiségű víz fogyott vasárnap Kecskemét térségében, szünet jön az egészségügyben. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén, erről beszélt napi rendelőti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. A nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken alakulhat ki vízhiány. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsük a medencéket. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a vízi közmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket, megalkotják az új klímatörvényt. Rekordot döntött a vízfogyasztás vasárnap. A Bácsvíz ZRT 32 ezer köbméternyi vizet szolgáltatott Kecskemét, Helvécia és Ballószög lakosainak, írja a hírös.hu. Egy normál időjárású napon 20 ezer köbméternyi a város és a két település igénye. A cég kútjai azonban bírják a megnövekedett terhelést. A portálnak nyilatkozó szakember szerint akár 40 ezer köbméternyi vizet is tudnak biztosítani a rendszerben. Azaz, ha növekednek az igények, akkor azokat is ki tudják elégíteni. A Bácsvíz ZRT egyébként 58 településen biztosítja a vizet a fogyasztóknak, vasárnap összesen 79 ezer köbméternyit szolgáltattak itt. Szünet jön az egészségügyben, július 1-e Semmelweis nap, a magyar egészségügy napja. Az egészségügyben dolgozók számára ez munkaszüneti nap, ezért szerdán a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház székhelyén és telephelyein, Kecskeméten, Kalocsán, Kiskunfélegyházán és a járóbeteg szakellátás szünetel, valamint a kórházi gyógyszertárak is zárva tartanak. Az ügyeleti ellátás, a sürgősségi betegellátás és a fekvő betegellátás ezen a napon is folyamatosan, változatlan rendben működik, hívta fel a figyelmet az intézmény. A beteglátogatás a megszokott hétköznapi látogatási rendszerint biztosított. Egyelőre marad a forróság, többnyire derült napos időre számíthatunk majd. Elvétve növekedhet meg kissé a gomoly felhőzet. Itt Bács-Kiskunban a legmelegebb órákban 40 fok körüli értékekre számíthatunk, éjszaka 24-25 fokig hűl majd a levegő. Holnap kezdetben még sokat süt a nap, majd egyre több helyen növekszik meg a felhőzet. Elvétve gyenge záporok már napközben is kialakulhatnak, estére pedig megérkezik az erős szelet és zivatarokat hozó hideg front.
21: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: És most Rádió egy gól.

0: Rádió egy nálunk csak igaziban is sláger, megy én Kincses Szabi vagyok veletek, egy újabb órát indítottunk most, és ebben az órában is egy páros menüt lehet nyerni, méghozzá a Finom Eats Drive jó voltából. Nagyon egyszerű a feladat most is, csapatom, ezt kell megírni SMS-ben vagy Viberen. Az óra végén sok SMS és Viber író közül majd egy valakit fogok csak visszahívni, akinek ugyanígy kell felvenni a telefont, tehát csapatom mondattal. Jó, úgyhogy várom a 0629414020-as SMS vagy Viber számra ezt a mondatot, és van heti fődíjunk is, ezt majd pénteken sorsoljuk, csapatépítő tréninget lehet szervezni, mi ebben most beszállunk 100 000 forinttal a Finom Eats Drive jó voltából, úgyhogy bárki, aki szeretne a kollégáival együtt egy jó ízűt mulatni, akkor 100 000 forint értékben mi álljuk a catering szolgáltatás. Jön Távló és a Habits, már is itt a Rádió egy gondol.
1: A műsor támogatója a 48 étterem és bár. www.48étterem.hu

0: Rádió 1-en úgy csak igazi mai sláger, mely továbbra is várom a csapatommal, csapatom mondatot a 0629-14-0-20-as számra. Páros menüt lehet nyerni ebben az órában is. A finom izrael jó voltával, most pedig a világbajnokság híreivel folytatjuk a délután. Tegnap késő este megszületett a labdarúgó világbajnokság eddigi legnagyobb meglepetése. Paraguay 11-es párbajban búcsúztatta a négyszeres világbajnok Németországot. Ennek örömére a paraguayi miniszterelnök már a munkaszüneti napot rendelt el a dél-amerikai országban. A paraguayi csoda egyik főszereplője a kapus Orlando Gill volt, aki 6 védést mutatott be a meccsen, majd 2 11-est is hárított. A 26 éves játékos a mérkőzés után elmondta, hogy az egyik unokaöccse kórházban van, így neki szeretné szentelni ezt a sikert. Paraguay következő ellenfele a ma esti Franciaország-Svédország mérkőzés győztese lesz. A világbajnokság egyik legmeghatóbb jelenetét láthattuk ma hajnalban a Hollandia-Marokkó mérkőzésen. Cody Hakpo felesége 2 nappal ezelőtt elvetélt, a holland csatár viszont a családi tragédia ellenére vállalta a játékot, ráadásul gólt is lőtt. A találat után eltört nála a mécses és hosszú másodpercekig sírt a csapattársai vállán. Hollandia azonban 11-esekkel alul maradt Marokkóval szemben, így kiesett. Marokkó a legjobb 16 között Kanadával fog játszani. Ma 19 órától Elefántcsontpart, Norvégia 23 órától Franciaország, Svédország, hajnali 3-tól pedig Mexikó-Ekvádor mérkőzést rendeznek a 8-ad döntőbe jutásért. Most megyünk tovább, méghozzá Selena Gomez-zel és Marshmallow-val, itt a Wolves a Rádió 1 gongon.
1: A VB hírek támogatója, a Nitec klímák forgalmazója a H&H klíma. www.hhklima.hu

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a Rádió Egyenlő csak igazi mai slágermegy, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk, nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Ma folytatódnak a faápolási munkálatok, ezért szakaszos félpályás útlezárásra kell számítani Kecskeméten, a Nyíri út, Károly Róbert körút és Fáklya utca közötti szakaszán. A munkálatok ideje alatt kézi forgalomirányítás segíti a közlekedést. Újabb forgalmi változást lépett életbe tegnap az 52-es főúton az Ágosegyházi csomópontnál, az 52-es főút 9. kilométer szelvényében az épülő körforgalomnál. A közlekedő járműveknek már be kell hajtaniuk a körpályára. Vezessetek óvatosan, ha van infótok az utakról, azt írjátok meg nekünk a 0629414020-as számra. Most jön a Faithless Insomnia című slágerének feldolgozása. New Religion ezt a címet kapta, és Bibi Rexa énekel ebben a dalban. Most ezzel megyünk tovább itt a Rádió egy gombon.
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.

0: igazi mai sláger, mert elcsörgetjük most Évát. Reméljük, hogy jó mondatot kapunk.
1: Csapatom már csapatom.
0: Pontosan erre a mondatra váltunk. Éva!
1: Én meg arra, hogy felhívjatok
0: így. Hogy végre felhívjunk? Mióta vársz erre? Tegnap óta.
1: Igen, tudom, hallgatom.
0: Hát kitartó vagy, az biztos. Tudod, mi a jutalmat
1: hát,
0: most?
1: Hát tudom, két személyes, igen, egy két személyes menü.
0: Na és hova?
1: Hát ide a Finom Eats Drive-ba.
0: Finom Eats Drive! Kóstoltad már őket? Már hogy az étlapról?
1: Itten közel lakom.
0: Ott laksz a Hunyadi városban?
1: Igen.
0: Na hát jól van, hát gratulálok, mert megvan a páros menü, tehát ez már a tiéd.
1: Hát igen, jó lenne a többi is.
0: Na, hol dolgozol? Vagy nem mond a munkahelyen csak az, hogy mi a beosztás, és hányan vagytok?
1: Én egy baráti társasággal szeretném csapatni. Aha. Egy nagyon szép kerek, születésnapi kerti parti tiszteletére, hogy mondjam. És olyan 18-20 fővel.
0: 18-20 fő, születésnap. Kinek a születésnapját ünnepelnétek?
1: Egyik családtagért.
0: Családtag. Na hát akkor ez egy családi buli lenne?
1: Hát meg baráti, hát barátok család, igen.
0: Családi, baráti, csapatás. Jó, hát nagyon fogok szurkolni, ez pénteken ki fog derülni gyorsan.
1: Nagyon jó lenne, mert tudod, ennyi főre főzni azért az nem egyszerű dolog.
0: Főleg ilyen 40 fokban. Persze, főzzenek a Finom Eats Drive, nem 40 fokba.
1: Így van.
0: Jó van, Éva, köszi, hogy itt vagy velünk, és szurkolni fogok majd pénteken, úgyhogy sok boldog születésnapot az ünnepeltek majd.
1: Jó, nagyon szépen köszönöm. Szia! Hát, így szurkolok magunknak. Szia!
0: Szia! A következő óra elején itt lesz majd egy Sheeran dala. Jön Szidió remixében a kamera, a rádió egy gongon a hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Csapatommal csapatom, a rádió egy gongon. Mekkora buli lenne egy közös szurkolás a kollégáiddal. Közben 100 000 forint értékű catering, a Finom Eats friss és bőséges étel kínálatából csemegészve. Nos, ez lesz legújabb játékunk főnyereménye, melynek

0: Csapatom a Rádió egy gongot a Finomix támogatásával.
1: Rádió egy. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy évvel a Hunor program történelmi küldetése után a reflektorfény ismét a tudományé. Hol tartanak a Kapu Tibor által végrehajtott kísérletek most? Milyen hatással lehetnek ezek hétköznapjainkra? A válaszokat most kutató űrhajósainktól élőben ismerheted meg. Gyere el június 26-a és július 15-e között a Huniverzum Magyarok a világűrben megújult kiállításra, ahol erre az időszakra kedvezményes belépést is biztosítunk. Részletekért kövesd a Hunor program és a Huniverzum közösségi média felületeit.
3: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
4: Rendelek.
3: És a mosókapszula is.
4: Rendelek.
3: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
4: Sejtettem, azt is rendelek.
3: És mikor lesz itt?
4: Hamar, ha a sopérjáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
3: Akkor én meg figyelem a készletet.
4: Persze, ahogy eddig is.
5: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuperárak, ajándék lehetőségek.
6: Vashiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Éhes vagy? Pizza vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással. Lokál pizza és grill. Localepizza.hu.
9: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
10: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
9: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
10: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
9: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
11: Az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbért. A maradék 7% pedig valószínűleg Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? A Taygo Airline Max modellhez hozzáadtunk még 3 extrát, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól. Részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
12: Volkswagen.
13: Július 3-án hangolódjunk együtt a gyárra a Sheraton teraszán.
14: Smashburger, garnirás spagetti, látványgrill, koktélok.
13: A zenéket Kincses Szabi válogatja, tehát én is ott leszek.
14: Foglalj asztalt most!
13: www.bistorantkecskemét.hu.
15: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos, földszinti kertkapcsolatos, saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre a Gomép vadonatúj lakóparkjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
16: Vendéglátós vagy, de unod a bizonytalanságot? Főzzünk ki valami jót együtt! A Delirest Kft. Munkatársakat keres a Mercedes gyár éttermébe. Írj nekünk a munkakukac delirest.hu címre, és tarts velünk!
17: Bármennyit is üt az óra, csobbanj a vadkertítóba. Új varázslattal vár a vadkertító partja. Gyere hozzánk Solt vadkertre, ne legyél a barátunk. Tóparti élményekkel szeretettel várunk. Vadkertító. Oázis a homokhátság szívében.
18: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
19: Hallgatói mentorkonferencia az egyetemen, minél előbb tudjuk le a kéményseprést, megkezdődött a kórházi klímaberendezések karbantartása. Demeter Dia vagyok. hallgatói mentorkonferenciát tartott a GANF Műszaki és Informatikai Kar, számol be a Neumann János Egyetem. Az eseményt idén negyedik alkalommal rendezték meg, az első éves hallgatók támogatására szervezett program zárásaként. A konferencia idei témája az akadálymentesítés volt. A résztvevők két szekcióban 23 előadást hallhattak, több mint 80, többnyire első év folyamos hallgató előadásában. A fiatalok fél éves felkészítését a mentoroktatók és a mentorhallgatók segítették. Bár hőségriasztás idején nem gondolunk a fűtési szezonra, jobban járunk, ha a következő hónapokra időzítjük a kéményseprést. Ilyenkor ugyanis kevésbé leterheltek a szakemberek, könnyebben lehet időpontot kapni, osztotta meg rádiunkban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
12: A kéményseprők ilyenkor a fűtési szezonon kívül nyáron is elérhetők. Nyáron sokkal gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, és a nyári szabadságok miatt, mivel többet vagyunk otthon, könnyebb időpontot találni a kéményseprőknek a fogadására is. Aki társasházban él, annak nincsen feladat, oda automatikusan kimennek a katasztrófavédelem kéményseprői. Családi házakhoz viszont nem mennek ki maguktól, családi házban élő magánszemélyeknek időpontot kell egyeztetni.
19: 3,6 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására, fejlesztésére, közölte a pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Kármán András azt írta, a harmadfokú hőségriadó idején a legkiszolgáltatottabbak azok, akik egészségügyi ellátásra szorulnak. Tájékoztatása szerint az elmúlt napokban már több helyen elindult a klímaberendezések felújítása, javítása, köztük a Bács-Kiskunvár megyei kórházban is. Pénteken rendezik a 8. ballószögi pikniket, a lakókat kötetlen beszélgetések, sütés-főzés és kertmozi várja. A szervezők emellett különféle gyerek és családi programokkal is készülnek. Lesz habparti, kézműves foglalkozások, arcfestés, lovaskocsikázás, paraszt olimpia is. További részletek az esemény közösségi oldalán. Egyelőre marad a forróság, többnyire derült napos időre számíthatunk majd, elvétve növekedhet meg kissé a gomoly felhőzet. Itt Bács-Kiskunban a legmelegebb órákban 40 fok körüli értékekre számíthatunk, éjszaka 24-25 fokig hűl majd a levegő. Holnap kezdetben még sokat süt a nap, majd egyre több helyen növekszik meg a felhőzet, elvétve gyenge záporok már napközben is kialakulhatnak, estére pedig megérkezik az erős szenet és zivatarokat hozó hideg front.
20: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
21: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: És most Rádió egy gomb.

0: Rádió 1-en úgy csak igazi mai sláger megy itt az utolsó óra, a következő órában már a Rádió 1 Live Mix érkezik, de még valakinek ebben az órában van esélye egy kétfős menüre, tehát egy páros menüre a Finomiz Drive jó voltából, és az esélyre a 100 000 forintos fődíjra, hiszen pénteken kiderül, hogy ki csapathat majd együtt, amiben mi 100 000 forint értékig beszállunk, méghozzá a Finomiz Drive jó voltából catering szolgáltatás nyerhető, pénteken tehát sorsolunk. Ja, most David Getta és a One Republic és az I Don't Wanna Wait, és természetesen továbbra is várom a csapatommal csapatom mondatokat a 0629-14-020-as SMS és Viber számra. Jön tehát most David Getta és a One Republic közös lágere már is itt a Rádió 1 gongon.
1: A műsor támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu

0: Rádió 1, nálunk csak igazi mai sláger megy. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok. Van néhány infóm Kecskemét útjairól. Tegnap faápolás kezdődött, ez ma folytatódik, ezért szakaszos félpályás útlezárásra kell számítani Kecskeméten a Nyíri út, Károly Róbert körút és Fáklya utca közötti szakaszon. A munkálatok ideje alatt kézi forgalomirányítás segíti a közlekedést, illetve holnap folytatódik 8 és 15 óra között a faápolási munka, ezért szintén sávlezárásra kell számítani a Betlen körút, Kodály Zoltán tér kereszteződésében. Újabb forgalmi változás lépett életbe hétfőn, azaz tegnap az 52-es főúton az Ágostegyházi csomópontnál, az 52-es főút 9-es kilométer szelvényében az épülő körforgalomnál a közlekedő járműveknek már be kell hajtaniuk a körpályára. Vezessetek óvatosan, ha van infótok, írjatok a 0629-14-020-as számra, és ebben az órában még valaki nyerhet egy kétfős menüt a Finom Eats Drive jó voltából. Mindössze a csapatommal csapatom mondatot kell megírni, és ugyanígy is kell felvenni a telefon majd az óra végén. Valakit majd visszahívok. Jön most Axwell és Ingrosso a Sun is Shining-gal. Már is itt a Rádió 1 gongon.
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják, akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
3: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Hogy senki ne maradjon le, meghosszabbítottuk. Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. A kampány ideje alatt 50% szemüveglencse kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat. Személyre szabott multifokális szemüveglencséinkkel élesen láthat minden távolságra egy szemüveggel. Tapasztalja meg ön is a tökéletes látás élményét. Jelentkezzen be most a Trendoptikában, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
4: A tikkasztó hőség ellen most szereltessen klímát. Akár 0 forint befizetéssel és 0% THM-mel. Klímák szereléssel együtt már 229.900 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Az akció részletei Nagykőrösi, Lajosmizsei, Kiskunfélegyházi és Kecskeméti üzleteinkben. Elérhetőségeinket kattintson www.hhklima.hu.
5: Kavics felverődés, szélvédőcsere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
1: Reklámot hallottak.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: A műsor támogatója az InterSilver kis- és nagykereskedelmi raktáráruház. InterSilver.hu.
1: Ez a rádió egy nálunk csak igazi mai sláger. Menj mindenkinek kitartás ebben az óriási trópusi forróságban. Holnap a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható. Zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiség hullhat. Ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északi a szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. Zivatarok környezetében átmeneti viharos szélrohamokra is lehet számítani. A legalacsonyabb hőmérséklet 18 és 26. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű. Csapatommal csapatom, ezt a mondatot kell továbbra is megjegyezni egész héten, péntekig. Pénteken kiderül, hogy ki lesz a heti fődíjunk 100 000 forint értékben. Most pedig valakinek még van esélye a páros menüre a finomíts jóvoltából 0620 9410 0 20-as. Ezt a mondatot, tehát ezt a két szót kell elküldeni csapatommal, csapatom, és nem sokára majd valakit visszahívunk az óra végén, ugyanígy kell majd felvenni a telefont. Jön most ATB, Topic és az A7S. Érkezik a Your Love, már is itt a Rádió egy gombon.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.

0: rádió egynál, úgy csak igazi mai sláger megy. Böbét csörgetjük.
1: Csapatommal csapatom.
0: Böbe! Nagyon jó a válasz! Ezt a mondatot vártuk. Te vagy?
1: Köszönöm. Igen, én vagyok.
0: Na, szia, akkor jó helyen járok. Megvan a finomíc. Meglepődtél? Nem vártad ezt a hívást?
1: Igen. Hát vártam, csak az igazság, hogy már egész nap írogattam, mert egyszer se jött össze, és most hirtelen...
0: Nem sikerült. Na,
1: igen,
0: jaj, de jó.
1: Sikerült.
0: Hát akkor örülök, hogy egy kis meglepetést okoztunk.
1: Nagyon jó.
0: Van egy páros menüd a Finomic. Jó voltál volt.
1: Ó, nagyon szépen köszönöm.
0: Jó étvágyat majd hozzá, és hát eséllyel indulhatsz a fődíjra is. De most otthon vagy? Vagy dolgozol még? Vagy mesélj egy kicsit.
1: Én dolgozom még, igen.
0: Nem vagy a munkahelyeden, jó? Mi a beosztás?
1: Igen. Irodában dolgozom.
0: Irodában dolgozol, és hányan dolgoztak irodában. Ebben az irodában?
1: Hát ahol én vagyok, ott csak ketten. Uh-huh. De egyébként ez egy nagyobb hivatal, ahol én egy osztályon dolgozom.
0: Te egy osztályon dolgozol, és mennyien vagytok az osztály? Osztálybuli lenne akkor ezek szerint?
1: Igen, olyan 30 főtől.
0: 30 fős kis csapatépítő tréning, milyen jól jönne. Hála a Finom Izraelnak, meg a Rádió egy gongnak. Hát én nagyon fogok szurkolni, jó? Hát megvan az esély nektek is, hogy mind a 30-an bulizzatok egy óriásit. Na hát, örülünk mi is, és hát köszi, hogy bennünket hallgatsz, pénteken pedig lehet izgulni majd egy picit, Kormos Zsolti sorsolni fog. Jó. Így van, szia, szép napot, kitartást a melegbe, szia!
1: Nagyon szépen köszönöm, szia!
0: Elbúcsúzom, az elmúlt három óra hosszában Kincses Szabit hallottátok, egy hét múlva leszek itt, ugyanígy 14 és 17 óra között, akkor is játszunk majd. Továbbra is maradjatok velünk, a Rádió 1 Live Mixen megyünk most tovább, holnap 10 órától pedig Faragó Miki vár benneteket. Csópuszi mindenkinek, sziasztok!
2: Műsorajánló. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Csapatommal csapatom, a Rádió 1 gongon. Mekkora buli lenne egy közös szurkolás a kollégáiddal. Közben 100 000 forint értékű catering, a Finomic friss és bőséges étel kínálatából csemegészve. Nos, ez lesz legújabb játékunk főnyereménye, melynek kisorsolásáig

0: A Rádió egy gongol. A Finomix támogatásával.
1: Rádió egy. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
3: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lovers 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: És a döntő pillanat.
6: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
7: Gól!
8: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
9: Önnek a Protexin kell.
10: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
13: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
14: Július 3-án hangolódjunk együtt a gyárra a Sheraton teraszán.
15: Smash burger, garnilás spagetti, látványgrill, koktélok.
14: A zenéket Kincses Szabi válogatja, tehát én is ott leszek.
15: Foglalj asztalt most!
14: www.bistorantkecskemét.hu.
16: Az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbért. A maradék 7% pedig valószínűleg Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? A Taygo Airline Max modellhez hozzáadtunk még 3 extrát, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól. Részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
17: Volkswagen.
18: Ismerős a hang, amikor a...
17: Na, így jobb. Szóval, ismerős a hang, amikor a nyári hőségben beülsz az autódba, ami olyan, mint a szauna, és ordít a klíma. Válaszd inkább a Malomközpont hűvös parkolóházát. Árnyékos, biztonságos parkolás, pár lépésre az üzletektől, éttermektől. Malomközpont. Kényelmes parkolás a belváros szívében.
19: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztró és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kovalszki meg a Vega, és még sokan mások. Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
20: Pizza vagy hamburger? Frissen sült vagy gyrosz? Egy katt és vacsora. Lokál pizza és grill. www.localepizza.hu.
21: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
0: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
1: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
0: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
22: Vágysz a mediterrán életérzésre?
23: Gyere a Plaza de la Cabrába, a spanyol udvarba. Egész nyáron fiesta. Több mint 30 koktél, kétféle csapolt spanyol sör, két óriás tévé, autentikus spanyol tapaszok és szuper programok.
22: Minden csütörtökön Summer Terrace Party Kincses Szabival. Péntekenként koktélakciók, meccsnézések, kvízestek és egyszer egy hónapban a népszerű Paella nap. Vár a Plaza de la Cabra Kecskeméten a Piramis udvarházban. Kövess bennünket a Facebookon, Instagramon és TikTokon.
24: Reklámot hallottak.
25: Rádió 1.
24: Rádió 1.
25: Csak igazi mai sláger megy.

0: Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben.
1: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, innentől Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron 2 órán át mixelünk. Ma a Loving Arms-szal. Hello Andris.
2: Hello Geri, hello mindenkinek. Hát mit is mondhatnék, kellemes hűsülést, vagy bírjátok ki ezt a nagy meleget. Hűsítőzenékkel készültem meg, hát hűsítő hangulattal, mert hát Gerivel megszokhattátok, hogy mindig jó hangulat van.
1: Ez így van, úgyhogy nagyon szexik lesznek a zenék, kevés lesz a duma, isteni dalokra számíthatok. Kezdjük el.
2: És ha már Summer Edition, akkor minden zenét úgy próbálunk megközelíteni, hogy a nyáriasabb verziójában adjuk elő. Itt is van az első, amivel nyitjuk a délutáni Live Mixet, Ed Sheeran és az Azizen. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal. Itt a délutáni Live Mixben.
3: Hey, this is Ed Sheeran and you're listening to Radio 1.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. A Rádió 1-en. At the turntables now.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, egész nyáron két órán át mixelünk ilyenkor napközben, mellette most a Laughing Arms-a lemezjátszóknál közlekedési infók jönnek nagyon röviden. Baleset Debrecen belterületén történt pár perc a Mikepércsi úton, a 47-es főúton, a 4-es kilométernél. Egy sávot lezártak, az M3-ason az Ecsédi pihenő után kigyulladt a tarló, ezt Tomi írta meg nekünk, és sokan írjátok, nem működnek a jelzőlámpák Budapesten, a Soroksári út, Kvassai Jenő út kereszteződésben. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Andris, nagyon jó DJ vagy, Geri a kiskutyát pedig bearanyozta a napomat, üzeni Izabella a TikTokon. Nagyon szépen köszönjük mind a ketten.
1: Izabella, hát jó, hogy itt vagy velünk. Hát Gerinek a kiskutyája pedig tényleg nagyon imádni való. Én is pont ezt jegyeztem meg, mikor megérkeztem ide, hogy úristen, látom, hogy Süsi nagyon élvezi a mondjuk a nagy bevásárlásokat, és látom, hogy élvezi az életet, úgyhogy nagyon, nagyon cuki kiskutya.
0: Az én kiskutyám két hónapja lett örökbefogadva, teljesen vak, és életem legjobb döntése volt. Egy annyira cuki kiskutya, hogy el nem tudom nektek mondani. Na menjünk tovább, jön egy extra újdonság. Figyeljetek!
2: Elsőként a Rádió 1-en.
1: Hát most nagyon ökeszek szednem a gondolatomat, mert csak azért is, mert ez a zene, ez egyszerűen szerelem. Hugerről beszélek, és tulajdonképpen mostanában ez a producer és DJ és producer nagyon aktív mostanában, hiszen rengeteg úgymond slágert letesz nekünk az asztalra, amit nagyon szeretünk a klubokban is. És itt is van az újdonság, amit nem is kisebb nevekkel közösen alkotott, mint David Guetta és French Montana. Én azt mondom nektek, hogy ez az a dal, amit biztos vagyok benne, hogy itt a Rádió 1-en nagyon sokat fogunk hallani. Úgyhogy itt is van a nyári nagy kedvencünk Hugertől, David Guettától és French Montanától, a Shine. Úgyhogy maradjatok a délutáni Live Mixben, Juhász Gerivel és velem a Laughing Arms-szal.

0: beccelünk 5-től egészen 7-ig. Nagyon jó ötlet volt tőletek, hogy 2 órás legyen a live mix. Üzeni Izabella, nagyon szépen köszönjük.
1: Igen, többek között rengeteg vidám zenét, valamint tehát rengeteg vidámságot hozunk el nektek hangulatban, úgyhogy szerintem így a munkát is jobban ki lehet bírni, meg hát most aktuálisan azért beszéljünk a nagy melegről, szerintem ezt a nagy meleget is.
0: Így van, sziasztok fiúk, jesszus, bekapcsolom a Rádió 1-et, és mi történik, a We Could Be Together című szám jön velem szemben egy különleges nyári verzióban. Az első sugallatom az volt,

0: megyünk közben tovább.
1: Köszönöm szépen. Hát egy újdonsággal megyünk tovább, ami nem más, mint Fischer alkotta, és többek között egyébként Fischerről tudni kell, hogy nem csak a kalapjáról, vagy a szemüvegéről, vagy az őrült viselkedéséről híres, ahogy a DJ pultban viselkedik, hanem a különlegesen jó zenéjéről is. És ilyen a következő is, ami kicsit ilyen klubos is, valamint rádióban is megállja a helyét, úgyhogy ezt a hibrid szót kerestem. Igen, ez a következő dal, ez egy hibrid újdonság, és hát erre fogunk tovább menni itt a délutáni Live Mixben. Tunes and I, Fischer, Fever. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Lamingham-szal.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. Egész nyáron 2 órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i 5-től egészen 7-ig. Andris, az új Fischer szám szerintem szuper volt, nagyon tetszett. Azt gondolom, a nyár slágere lesz. Üdvözlete Béla, a Bisztiőr Miskolcról.
1: Béla, a Bisztiőr Miskolcról. Hát ebben nagyon egy rugóra jár az agyunk, mert hát én is így gondolom, és abban is biztos vagyok, hogy nagyon sokat fogunk nyáron rá bulizni, valamint itt a Live Mixben is lehet, hogy egyszer-kétszer még meg fog szólalni, úgyhogy Béla, örülhetsz.
0: A szívünkből szóltál, a Laughing Arms marad itt mellettem a lemezjátszók mögött. Rövid hydration break, aztán pedig visszajövünk még egy órára élőben.
1: Meg pisilni.
0: Miért is? Ti is menjetek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió

0: Esti Begi, Duna Port Fest. Ezen a héten Rácz Kevin. Budapesttől egy hívnyire. Vár az év bulija a Dunaparton, a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: Nyerj S-büdzsé babzsákfotelt és nézd kényelmesen a mérkőzéseket. Vásárolj június 25-e és július 15-e között Spár vagy Interspár üzletben legalább egy S-büdzsé terméket. Használd a MySpár appod, majd töltsd fel a digitális blokkod, hogy megnyerd az S-büdzsé babzsákfotelek egyikét. Részletek nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
5: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
4: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
8: Július 2-3-4.
9: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
10: Rendelek.
9: És a mosókapszula is.
10: Rendelek.
9: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
10: Sejtettem, azt is rendelek.
9: És mikor lesz itt?
10: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
9: Akkor én meg figyelem a készletet.
10: Persze, ahogy eddig is.
11: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba.
13: Gyönyörű átvétel, már a Fudóránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás és egy... újabb rendelés teljesítve. Válogassa Fudora világbajnok ajánlatai közül. Fudora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
14: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10.000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
15: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
14: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
16: A tikkasztó hőség ellen most szereltessen klímát. Akár 0 forint befizetéssel és 0% THM-mel. Klímák szereléssel együtt már 229.900 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Az akció részletei Nagykőrösi, Lajosmizsei, Kiskunfélegyházi és Kecskeméti üzleteinkben. Elérhetőségeinket kattintson www.hhklima.hu.
17: Carglass javít, Carglass cserél.
18: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
19: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
18: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Kecskeméten, az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
17: Carglass javít, Carglass cserél.
20: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
21: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés.
20: Mi így építjük a jövőt.
21: Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? jelentkezés@infineon.com.
22: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
23: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.

0: elmúlt este 6. Hello mindenkinek, ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition. Egész nyáron 2 órán át mixelünk 5-től egészen 7-ig. Sziasztok, kamiont vezetek, sehol egy benzinkút, így hogy pisíjek? Aljasok vagytok, de a műsor nagyon jó, írja Tibesz.
1: Én úgy tudom, hogy a kamionosoknak erre van egy külön praktikájuk, de javíts ki, hogyha nem jól tudom. Tényleg, mert hogy nem tudom elképzelni, hogy egy hosszú úton, mondjuk, hogyha sok vizet iszol, mert ugye a hidratálás főleg ilyen melegben nagyon fontos, valahogy nektek is meg kell oldani. Tehát, hogy erre erősíts rá, hogy jól tudom, hogy igen, erre van egy praktikátok.
0: Tibesz, nagyon drukoljuk, hogy jöjjön valamikor egy benzinkút, vagy legalább valami erdő, jó? Veled vagyunk, adjuk neked is az erőt. Még egy óránál a Laving Arms lemez játszóknál, menjünk tovább.
1: Na hát Tibornak nem csak erdő, hanem mindenkinek jó zenék is jöjjenek, és na is persze jó hangulattal megfőszerezve. Kashmir és a Wild Ride-dal megyünk tovább a délutáni Live Mix második órájában. Jó hangulatban, jó zenékben. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Laving Arms-szal. Rádió egy lap.

0: a Fateless, BB Rexa és a New Religion itt a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelünk 5-től egészen 7-ig. Csabi egy állandó hallgatunk, a múlt héten kifakadt nekünk, hogy a kedvenc táskája az exénél Rékánál maradt. Réka ezt tagadja, de Csabi látta egy fotón, hogy Réka használja is a táskáját, és a mi segítségünket kérte, hogy Réka visszaadja a táskáját. Na, ezzel szeretem volna előmelegíteni a következő SMS-nek a terepet, mert hogy Csabi megint üzen. Sziasztok, András, a múltkor azt mondtad, hogy kérhetek bármit. Mivel a Réka táska projekt nem hozta a várt eredményt, és a táskám sem került vissza, ideje lezárni az ügyet, úgyhogy rendeltem egy másik táskát. Zárásként pedig szeretnék küldeni egy szuper számot mindenkinek, aki szereti. Hát, ha ettől még a régi táska is hazatalál, üdvözlettel, Csabi. Csabi, nem te estél ki, hanem Réka, jó?
1: Csabi, mit csinálsz, hogyha Réka visszaküldi a táskát, akkor lesz két táskád?
0: Add el mindenféleképpen azt, ami nálam volt, szerintem.
1: Ajánl fel akkor, mert most már ez egy híres táska, úgyhogy egyébként küldhetnél róla egy képet, hogy milyen táskáról van szó. Egyébként a múltkor elfelejtettem megjegyezni, hogy Geri egyébként ezekben az üzenetekben nagyon-nagyon tud segíteni, nagyon profin adja elő, úgyhogy ha Gerit megkéred, hogy Rékája szóljon rá, hogy adja vissza a táskát, akkor Geri úgy rá fog szólni Rékára, hogy már másnap visszaküldi.
0: Annak a srácnak szólj, Léci, aki ilyen rászólásokat vállal a TikTokon, nagyon szeretem, úristen, Balázsék is foglalkoztak. Na, ő úgy rá fog szólni Rékára, hogy olyan kicsire összemegy Réka, hogy olyan kicsinek te még nem láttad csak.
1: Én is követem ezt a srácot egyébként, hogy adjunk neki egy kis reklámot, úgyhogy nagyon vicces, én is nagyon bírom, ahogy rászól itt emberekre. Úgyhogy hát mi is szóljunk rá jó zenékre, Geri?
0: Így van, menjünk tovább.
1: Menjünk tovább. Remélem, a fűszoknyáját mindenki felveszi, hiszen a következő dalhoz nagy szükség lesz rá, hiszen Zico Samba című feldolgozása vagy saját zenéje következik itt a Rádió 1-en, úgyhogy a délutáni Live Mixben, jó zenékben, jó hangulatban maradjatok velünk.
0: Tösszessen magad!

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition közkívánatra két órában egész nyáron. Közlekedési információk jönnek nagyon röviden. Balesetekről tudok, mind a három Budapesten történt, az egyik a Tököli úton, a Szitakötő utcánál, a másik a Hungária körúton, az Egressi út után az Árpád híd felé, a harmadik pedig az Andrássy úton, a Kodály körönnél. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! 18-26-kor Robert a következőt írja, hú de jó ez te! Mi ez te? Kedves Robi, ez a dal ugye Hugh Girl újdonsága volt, a Moving to the Sun, aztán valaki más is írt még ezzel kapcsolatban. Szia Geri, a Moving to the Sun hány BPM-en szólt az előbb?
1: Várjál, megszámolom. 128 BPM-en szólt, de kíváncsi vagyok egyébként, hogy ez miért lényeg. Tulajdonképpen gondolom amiatt, mert volt már olyan, képzeld el, Geri, hogy 120, vagy gyorsabban játszottam az adott dalt, és azt kérdezték, hogy ez milyen remix. Hát tulajdonképpen semmilyen remix, csak gyorsabban játszottam egy picit az eredetinél. Én abszolút beleillik, én nagyon szeretek 128 BPM-en játszani.
0: És ez egy nagyon-nagyon jó dal volt, nagyon örülünk annak, hogy észrevettétek, hogy kihallottátok Hugh Girl Moving to the Sun, a jelenlegi Beatport lista vezető, sőt a 200-as magyar Shazam chartot is vezeti. Újabb Hydration Break, nagyon rövid lesz, alig 3 perces, aztán jövünk még vissza, jó?
1: Oké, siessetek, ne menjetek messze.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? jelentkezés@infineon.com.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
7: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelvörődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
6: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Kecskeméten, az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Hogy senki ne maradjon le, meghosszabbítottuk. Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. A kampány ideje alatt 50% szemüveglencse kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat. Személyre szabott multifokális szemüveglencséinkkel élesen láthat minden távolságra egy szemüveggel. Tapasztalja meg ön is a tökéletes látás élményét. Jelentkezzen be most a Trendoptikában, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
2: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong.

0: Edition. Egész nyáron két órán át mixelünk 5-től egészen 7-ig. Sziasztok, Andris, mostanában nagyon nagyokat megy. Üzeni Csabi, és minden szabával egyetértek.
1: Főleg amióta jár futni. Látnád, hogy hogy megy ez a fiú. Nem csak megy, hanem fut is.
0: És ne feledjétek, Andrissal a Loving Arms-szal a World is Mine Radio Show-ban is találkozhattok mindig szombatonként. 9 és 10 között lendülünk tovább.
1: Hát jó zenéket ígértem nektek nagyon jó hangulattal, úgyhogy hát a jó hangulat már az ugye adott, ugye itt áll mellettem Geri, és most pedig ugye kénytelen vagyok jó zenéket is tenni nektek. Itt is van Sam Felt és a Heart Like Mine, ezzel megyünk tovább itt a délutáni Live Mix-ben. Juhász Gerivel, és velem a Loving Arms-szal maradjatok.

At the turntables now, Loving Arms. A rádió egyen.

0: Egy Rádió egy Live Mix Summer Edition. Mi is átálltunk nyári időszámításra, és egész nyáron két órán át mixelünk 5-től egészen 7-ig. Alle Farben egy fantasztikus újdonság tőle. Ez volt a Heroes of the Night. Kabai András, a Loving MC, az érdem fantasztikus volt az elmúlt két óra. Nagyon szépen köszönjük. Mi ugye találkozunk a World Is My Radio Show-ban szombaton este 9-től. Azon kívül fellépések még a héten.
1: Így igaz, megyek a Ráckeve Fesztiválra csütörtökön és pénteken, szombaton pedig, pénteken egyébként születésnapom van, ezt szeretném
0: bizonyám,
1: kiemelni.
0: Bizonyám.
1: Úgyhogy, mit is akartam mondani? Hát ebben a korban már ezt is elfelejti az ember. Szombaton pedig ugye születésnapi buli van Debrecenben, úgyhogy nagyon sűrű a hét, nagyon imádom ezt a hetet, nagyon jó idő van, úgyhogy remélem, hogy Ráckevén pedig nagyon sokatokkal találkozunk a Rádió Stage-en.
0: Így van.
1: Addig is kitartás nektek ebben a nagy melegben. Hallgassatok nagyon sok rádió egyet, és Geritől kérjetek nagyon sok zenét.
0: Pontosan, ezt megtehetitek a következő egy órában. Kamrád, Be Mine, ezzel jövünk mindjárt. Innentől tehát ti válogatjátok a dalokat, a számunk 0620-311-111. Rögtön szól tovább a zene, ne menjetek sehová.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Sopró Fest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17-15-től a Sopron Fest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja. Rádió 1 M-Show, a

0: egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lovers 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
3: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
1: Reklámot hallottak.
5: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
6: Mi egy kis vállalkozásban keresünk webshop összekészítőt. A felvételén kiderült, hogy nem tudja még az ABC-t se. Termékeink ABC voltak, és nem tudta, merre keresse az S betűt. Azért az milyen szomorú. Itt a nap SMS. Ez kamu, ilyen nincs. Haverom cégéhez kerestek telefonos ügyintézőt. Egyik önéletre lesz végén, tökéletes én leírva, annyit írta, hogy kérem SMS-ben értesítsenek, mert siket vagyok.
7: Nincs ilyen. Nincs ilyen.
8: Tehát mindenki...
6: Ne, ez nincs. Valid? Mert van ilyen? Kérem SMS.
8: Hát most miért beszélni, tudnám.
6: Telefonos ügyintéző?
8: Nem azt mondod, hogy néma.
6: Lehet, hogy nem feltétlen arra válaszol, amit kérdezel. De biztos, hogy válaszol valamire.
8: Ilyen sose fogja felbosszantani magát.
6: Ilyen készséges ügyintéző sehol nincs. Zseniális.
9: Kamionsofőr felhívásra jelentkezés, életrajz, kiegészítések, hogy milyen kategóriájú jogosítványod van, nyelvtudás, akármi kiegészítés. Érdekel, ha nem kell tolatni.
6: Meghalsz. Nagyon jó. Nem, Lajos, megígérjük. Sose kell tolatnod, Lajos.
10: Csak egyenes.
6: Látod azt a táblát? Az a menet irány. Ígérem, sose fogsz tolatni, Lajos. Gyere, fel vagy véve. Lehet akkor a cumi a kamionsofőrök, hogy felveszik. Megtanulod, gyere, felveszik.
8: Figyelj, nincs olyan probléma, hogy egy körforgalom ne oldana meg. Jó?
6: Tehát... Képzelte a kamionsofőr, aki tolat, felhívja a siketet, hogy segítsenek elintézni valamit. Házak tette, mit csinál? Ott aztán nagyon kemény.
9: Próbanapos pincér érkezett, hiányzott a bal keze.
6: Nincs ilyen. Milyen elegáns, nézd meg, hátra teszi a kezét.
8: Az ez igen, kezét. Apukám.
6: Ez igen, ez egy menőhely, érted? Mindjárt leesik itt a Michelin csillag. Lajos keze mindig hátul van.
5: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most.
1: Rádió 1.
5: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Ha szeretnétek valakinek egy dalt, egy üzenetet vagy egy meglepetés hívást, este 8-ig szokás szerint állok rendelkezésetekre. Jászmin, milyen napod volt?
1: Nagyon jó, barátnőmikkel találkoztam.
0: És milyen dalt szeretnél kérni?
1: Lankaitól szeretnék kérni egy számot.
0: Oké, ki kapja?
1: Niki.
0: Ő az, akivel ma találkoztatok, meg csajoskodtatok?
1: Igen.
0: Na én akkor még sok ilyen szép közös napot kívánok nektek a nyárra. Joel Corey és a Galantis zenéje ma este a tiétek itt a Rádió 1-en. Stay a little longer. Oh, just...

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me
1: dance, dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy

0: Csak igazi mai sláger megy. Rádió egy kívánság műsor. Halló, halló.
1: Marian vagyok. Reggelnél is szeretnék kérni a legjobb barátnőmnek, Szabó Ágnesnek, és a páromnak, Lányi Istvánnak.
0: Hol vannak ők, és mit üzensz nekik?
1: Hát már úton hazafelé, úgyhogy a barátnőm remélem hamarosan felveszi a telefont, mert ilyenkor szoktunk csasogni. Bekerni van, úgyhogy addigra remélem, hogy hazaér.
0: Jól hallom, hogy teljesen kikészített a meleg? Esküszöm, hogy érződik a hangodon.
1: Nagyon, nagyon, nagyon. Hát igen, a klímás autóba is megfulladok a melegtől, így van.
0: Na hát annyi jó hírem van, hogy holnap jön egy hideg front, több helyen lesz felhőszakadás és jégeső, a Dunántúlon már egy kicsit elviselhető lesz a meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: És akkor most zenével gyógyítunk itt a Rádió Egyen, jön Regál Lili és a Hilmi. Örültem, hogy beszéltünk, jó nyarat kívánok!
1: Köszönöm nektek!

0: Jó egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Aranka, parancsolj!
1: Az Accentről szeretnék kérni egy számot.
0: Accent? Nagyon jó, kinek menjen?
1: Lacinek az Audi gyárba, és üzennénk neki a Hannával, hogy nagyon-nagyon szeretjük.
0: Akkor te vagy a párja, vagy a felesége, Hanna pedig a kicsitek?
1: Párja vagyok, és igen, a Hanna a kislányunk.
0: Accent, don't leave, ez ma este akkor a tiétek itt a Rádió 1-en. Szuper nyarat kívánok!
1: Köszönjük nektek is, minden jót!

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger, mert Kaigót kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
1: Attila.
0: Na Attila, kinek menjen ez a dal?
1: Az egész harmonosztálynak és a rudacsifikának.
0: És pontosan mivel foglalkoztok?
1: Házfelújítással foglalkozunk. A Bandi, a Martin és a Jimmy.
0: Hármas a Bandi, a Martin és a Jimmy. Ez olyan, mint valami jó punk zenekar a 70-es évekből.
1: Hát, keményedek vagyunk a tör.
0: Nagy bulik lesznek nyáron így együtt?
1: Nagyon.
0: Mit üzensz a kollégáknak?
1: Hát, hogy kitartás mindenkinek, megcsináljuk, amit kell, és megyünk baj.
0: Ez a beszéd kitartást kívánok nektek a munkához. A tiétek ma este Kaigo és a One Republic dalait a Rádió 1-en. Ez a Chasing Paradise.

0: Rádió egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Sziasztok, ez egy SMS, szeretnék üzenni a páromnak, Robinak, nagyon jól éreztem magam ma vele, és nagyon szeretem, tudom, hogy ez a sors keze. Írja nekünk Lilla. Tamás várakozik közben a vonalban, parancsolj!
1: Sziasztok, szeretnék kérni egy számot.
0: Na, akkor megkapott tőle a legújabbat, kinek menjen?
1: Családomnak szeretnénk küldeni.
0: Jól van, hogy telik a nyár?
1: Itt vagyunk lent a nyaralónkba, és itt hallgatom apámnak a kocsijában a Rádió egyet, vagy hallgatlak titeket.
0: De jó fejek vagytok, és hol nyaraltok?
1: Stáció Szentmártonon.
0: Taylor Swift akkor most nektek énekel itt a rádió.

0: Rádió 1-et halljátok, utána Diszkósít 9-től pedig Verbiz Mine Radio Show-ba Jaurit és Christopher terelgetem a lemezjátszót mögé. Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n. Tengerből a tányérra. A metróban a friss lazacfilé kilója bruttó 4.990 forint. 5 kg vásárlása esetén pedig csak bruttó 4.490 forint augusztus 2-áig. Váltsd ki online gurmékártyádat, és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
4: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
1: Reklámot hallottak.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
6: Mi egy kis vállalkozásban keresünk webshop összekészítőt. A felvételén kiderült, hogy nem tudja még az ABC-t se. Termékeink ABC voltak, és nem tudta, merre keresse az S betűt. Azért az milyen szomorú. Itt a nap SMS. Ez kamu, ilyen nincs. Haverom cégéhez kerestek telefonos ügyintézőt. Egyik önéletre lesz végén. Tökéletesen leírva. Annyit írta, hogy kérem SMS-ben értesítsenek, mert siket vagyok. Nincs ilyen.
7: Tehát mindenki...
6: Ne, ez nincs. Valid? Mert van ilyen? Kérem,
7: hát most miért beszélni, tudnám.
6: Telefonos ügyintéző?
7: Nem azt mondod, hogy néma.
6: Lehet, hogy nem feltétlen arra válaszol, amit kérdezel. De biztos, hogy válaszol valamire.
7: Igen, sose ilyen fogja készséges... felbosszantani magát.
6: Ilyen készséges ügyintéző sehol nincs. Zseniális.
8: Kamionsofőr felhívásra jelentkezés, életrajz, kiegészítések, hogy milyen kategóriájú jogosítványod van, nyelvtudás, akármilyen kiegészítés, érdekel, ha nem kell tolatni.
6: Megőrülsz! Meghalsz! Nagyon jó! Nem, Lajos, megígérjük, sose kell tolatnod, Lajos.
9: Csak egyenes.
6: Látod azt a táblát? Az a mellett irány. Ígérem, sose fogsz tolatni, Lajos. Gyere, fel vagy véve. Lehet akkor a cumi a kamionsofőrök, hogy felveszik. Megtanulod, gyere, felveszik.
7: Figyelj, nincs olyan probléma, hogy egy körforgalom ne oldana meg. Jó?
6: Tehát... Képzelte a kamionsofőr, aki tolat, felhívja a siketet, hogy segítsenek elintézni valamit. Azok tettem, mit csinál? Ott aztán nagyon kevés.
8: Próbanapos pincér érkezett, hiányzott a bal keze.
6: Nincs ilyen. Milyen elegáns, nézd meg, hátra teszi a kezét.
7: Az ez igen, egy... apukám.
6: Ez igen, ez egy menőhely, érted? Mindjárt leesik itt a Michelin csillag. Lajos keze mindig hátul van.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó! Diszkósít. A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai BG-vel és Bárányon.
9: Attilával. Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megindul a diszkosi rádiós, a stúdióban Bárány Attila, Hanvai PJ és a játszóknál és a mikrofonoknál én DJ Junior.
10: Nekem a kezem még mindig ez a svéd rohadt halszagú, de egyébként ladies and gentlemen, my damon, herr, madam, messi, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nevédő a publikum. Jó magam, Hanvai PJ, és itt leszek egészen este 9-ig.
9: Menj már, hello, menj már, hello.

0: 80-as években vagy.
1: Igen, igen, abszolút, a 80-asban
0: vagyunk egyébként.
1: Mi van, öregszik, öregszik, és azért minden most van 60-as.
0: Úristen,
1: viszont most
0: megint
1: napjaink zenéjével, igazi mai slágerekkel indulunk, a Disco Street Radio Show, Cutover és a Turn the Lights Off-val, annak is DJ Julian remixével kívánunk mindenkinek.

0: Organizáció júliusi. Mikor, hogy játszunk, ki, után
1: 22 órakor kezd a bárány, utána szerintem én folytatom, majd jössz te, vagy fordítva, az már teljesen mindegy. Ez lesz egyébként a line-up. Most viszont megyünk tovább itt a rádió, a báránynak a fejhallgatója az lekorgat.
2: Rogy.
1: Hát szerencsére csak a fejhallgatód, ez még fontos.
3: Mert csak a 60-as évek óta van itt.
1: Igen. Na ilyen volt nekem is, több mint másfél évet vártam rá, de nem lett új.
3: Nálam 3 nap egyébként a múltkor.
1: Jó, hát neked szerencséd van, te híres vagy. Na, menjünk tovább Ricky Powerivel, és Csáit Ali, Csámóra, DJ Junior van, ez kimon a YouTube csatornámon, és most meghallgatjuk itt a rádió egyen az esti showban. Ez a diszkó.

0: Újjadalas felhallgatott egyébként.
1: Nincs.
0: Hát de te nem úgy érezzem, a saját felhallgatodat elloptad.
1: Akkor most igazol a cuccal, amitől úgy jobb lesz.
0: Én nekem azt mondták, hogy az enyémét elloptam. És ezért nem kaptam másfél évig semmit, még a régit se újították föl.
1: Te miért volt vagy ellopod a sajátodat?
0: Viszont én minden héten loptam itt a rádióban egy felhallgatót magamra, nem vittem haza, de tudtam, mivel rádiózni megoldottam. Cseppeljek, azt megoldják. Ha megyünk tovább, Hugh Geller, Imani Angel, meg Ultra Natével, Move It to the Sun, DJ Junior MX-ben szól. Itt a Disco Sheetben.

0: Tisztaságú magas BPM tartalmú, adrenalin színnölő diszkósit a Rádió Egyen Bárány Attilával, a Hanvai PG-vel, velem DJ Juniorral. Akkor részt veszünk csütörtökön, Dunapart Fesztivál, ugye, ott leszünk mind a hárman, előttünk utánunk Rádió Egyes DJ-k, de mi egészen pontosan 10-kor kezdünk a Bárány, aztán vagy én, vagy a Hanvai, és egy órát pörgetünk majd, tehát Ráckevén találkozhatunk a Rádió Egy Stage-en.
1: Én ennyire oda sem megyek, de most komolyan hétvégén és szombaton egy órát játszottam, és ilyen annyira hiányérzetem volt, egy óra.
2: Másoknak meg öröm, hát
3: ezt is értettem.
2: Még nem mondott valami jót.
3: Na,

0: úton éleszek a házigazda műsorvezető, és persze zenélek a nagy színpadon is, utána pedig az egyik stage-en én indítom be a bulit, mint legutóbb a Rádió egy szülőnapi fesztiválon, aztán Balaton lelére megyek, ahol idén nyáron először állok majd a lejátszók mögé. Minden információ rajongói oldalamon a Facebookon.
1: Csütörtöki diszkosít aktivizáció, ugyebár Ráckeve sajnos csak egy óra, szombaton viszont 2,5 órás van, az összesen 3 óra, azt már imádom, Harkányban fogok kezdeni, utána pedig Ózdra érkezem majd.
2: Csütörtökön a srácokkal Ráckevén, aztán pénteken Balatonfűzfőn bobozok, és kiderült, hogy Sárvár és Balatonfűzfő az nagyon közel van egymáshoz, meg ugye elvileg nem lehet megcsinálni ezt a két bulit így, úgyhogy áttetettem egy másik dátumra ezt, szóval most oda nem érkezek, viszont szombaton a Kopaszi gáton klub speedezünk délután 4-től este 10-ig Bakelitről, a folytatásban pedig az új sajáddal, amely július 10-én jelenik meg mind a klip a YouTube csatornámon, mind pedig az új dal, ez a Day by Day, és DJ Junior a folytatásban itt a

Worldwide, vagy csak White Party volt, Red Carpet Party nálunk, és most először Hippie Party volt, méghozzá Flower Power. Na, ez azt jelentette, hogy az egyik ünnepelt azt szerette volna, hogy a Flower Power zenekartól a Flower Power című számot játsszuk le, és

0: Na ebből a korszakból játszottam számokat, és mocskosul jó volt, beöltöztünk, hát ha valakit érdekel, néhány színes kép van fönn rólam az interneten, vicces.
1: Ez közösen szűrítnek meg egyébként a Klaudiával, vagy ez teljesen külön van?
0: Te vagyok kire, teljesen ki vagyok rekesztve.
1: Teljesen ki vagy, tehát magyarán ő kitalálja, te megvalósítod, meg, ennyi. És anyagilag is ugye az fontos, hogy hát a Puskin megmondta, hogy az anyagin az fontos. Na, megyünk tovább a diszkosít vadonatúj dalával, érkezik itt a Szória Rádió 1-en.

Pénteken Balatonfűzőn bobozunk egyet együtt este 8 és 10 között. Szombaton pedig már délután 4-től ugye egy jófajta igazi daytime party, ami este 10-ig tart a Kopaszigáton. Club Speed Classic lesz és Vinyl Session, azaz Bakelitről fogunk pörgetni a lemezeket. Otthon egyébként már összeraktam a Bakelit cuccot és gyakorolok, elővettem a régi lemezeket, válogatom őket, úgyhogy nagyon várom ezt a bizonyos fellépést majd tehát szombaton délutántól. És mi másra zárhatnénk, még egy régi Club Speed-essel, ebből készült egy DJ Junior remix, ezt játszom most itt a vége fele. Jens, Loops & Tinks-el búcsúzik a Diszkosit Radio Show, találkozunk holnap este 8-kor újra itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió

0: és Lotfi Begi. Duna Port Fest. Ezen a héten Rácz Kevin. Budapestől egy hívnyire. Vár az év bulija a Dunaparton. A Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
3: Július 2-3-4.
1: Reklámot hallottak.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Music Magyarország iránymutató esti mix műsora a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, nagyon jól fogtok szórakozni, ha innentől minket hallgattok. Extra zenék, különlegességek, zenehírek, jó sok minden vár rátok. Mostantól Jauri a lemezjátszóknál. Hello Jauri, csapjunk bele!
1: Szép estét kívánok mindenkinek, szia Geri! Akkor elindulunk egy óriási nagy Rádió 1-es kedvenccel, jön Hypatontól az Out of My Head, itt a World Is Mine Radio Show-ban.

0: 200-as Shazam chartot is vezeti, Hugh Girl, Ultranate és Email Angel. Ez volt a Move Into the Sun a Word Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mellettem 11-ig Jauri, aztán 11-től Christopher a lemezjátszói mögött. Mind a ketten ott lesznek természetesen a Dunapart Festen, ami holnap után indul csütörtöktől, tehát várunk titeket Ráckevén a Dunapart Festen a Rádió 1 stage-en. Reméljük, hogy jó sok Rádió 1 hallgatóval találkozunk. Menjünk közben tovább.
1: Na és ha már itt a nyár, akkor menetrendszerűen érkeznek a Medúza slágerek. Most is jön tőlük az egyik legújabb, az I Don't Wanna Go Home, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: mellettem 11-ig a lemezjátszóknál Jauré.
1: Na és hogyha már országszerte, sőt Európa szerte ekkora hőség van, akkor jön egy igazán nyári dal, ez Fidelis és Rivo közöse, az Into the Sun, itt a Rádió 1-en. Na let's go!

0: Tik Jauri a lemezjátszóknál, nézzük, hogy mit teszünk rá erre.
1: Na és akkor, ahogy tőlem megszokhattátok, így az óra második felében, vége felé jön egy kis tempónövelés, egészen a bouncy techno vagy trance világáig evezünk, nevezze bárki, akinek akarja, vagy aminek akarja, én nem vagyok a műfajrendőrség tagja sajnos, úgyhogy majd ti eldöntitek, hogy ezt épp hova skatuljázzuk be. A lényeg, hogy jön DJ Harsingtól a What Music Felt Like in 2007, és ezzel megyünk tovább itt, a Rádió 1.

0: Keddesténként bizony ilyen zenék is szólnak nálunk. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Mellettem a lemezjátszóknál Jauri.
1: Na és itt az óra végén az utolsó két zene, az Überestől a Disturbing Paradise volt, és Mislufftól a Call Me Babe. Úgyhogy ezzel zártam a keddesti első órát, de megyünk tovább egy rövid szünet után, és nagyjából hasonló tempóra lehet majd számítani, sok-sok igazi mai slágerrel karöltve. Úgyhogy gyertek vissza, egy rövid szünet, let's go!
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen!
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 N-Show, a

0: Egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
0: Július 2-3-4.
1: Reklámot hallottak.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Amúgy este 10, hello mindenkinek, még mindig Joe Reeve mellettem a lemezjátszói mögött, indítjuk a mai második szettet, és ez is tele lesz olyan különlegességekkel, amik nem szólnak sehol máshol. Hello Joe Reeve!
1: Hello Geri, szép estét kívánok még egyszer mindenkinek, és megyünk tovább egy igazi mai slágerrel. Jön Kato, és a Turn the Lights Off, itt a Rádió 1-en, a Birdies Man Radio Show-ban.

0: Robin Schulz és Szigala, AM to PM, tökéletes átmenet, tökéletes híd a rádiós és a klubhangzás között, mellettem Jauri a lemezjátszói mögött. Ha megnéznétek őt élőben, és ne felejtjétek, találkozhattok vele Ráckevén, a Dunapart Feszten, ami holnap után indul, és hát ne felejtjétek, most szombaton a Sopron Feszten Jauri fogja zárni szombaton a nagy színpadot a Prodigy után. Menjünk közben tovább!
1: Nagy szép, lassan elkezdtünk tempót növelni, ahogy ígértem, meg ahogy így keddesténként talán megszokhatátok, de még velünk tart egy tényleg nagy-nagy kedvencetek, most már azért eléggé előkelő helyen szerepel mindenféle listán. Jön Bibi Rexha és a Faithless közöse, a New Religion, itt a World Is My Radio Show-ban, hol máshol, a Rádió 1-en. Na,

0: Jennifer Lopez és David Guetta hosszú-hosszú évtizedek óta ott vannak már a pályán, sőt ott vannak folyamatosan a csúcson, és 2026-ban készítették el a legelső közös zenéjüket. Hát reméljük nem ez volt az utolsó. Save Me Tonight, kedd este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jauri a lemezjátszói mögött, nézzük, hogy mit teszünk rá erre.
1: Na és az óra második felében elkezdünk egy kicsit sötétebb vizekre elvezni. Jön Eden Beyer, és tőle a DNA. Nyilván itt a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne, a World is Mine Radio Show. Keddenként bizony az ilyen zenékbe is belekóstolunk Jauri segítségével. Ő áll a lemezjátszói mögött 11-ig, aztán Christopher is jön még 11 és éjfél között. Na nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Na és ahogy itt a háttérben halljátok, már egészen magasra emeltük a tempót, ilyen 150 BPM környékére, mert jön Eli Oakes-tól az egyik nagy-nagy kedvenc, ez pedig a Breaking Dishes, amiben ugyanilyen Rihanna akapelle van átírva, úgyhogy ezzel folytatjuk a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: hallgatni, vagy magatokkal tudjátok vinni például a nyaralásra, edzőterembe, keressétek ezeket a szetteket a mixek.radio1.hu-n, vagy pedig az applikációnkban. Na milyen lesz neked a hét második fele?
1: Már csütörtökön jövök vissza ide a Rádió 1-be, és most megújultan 2 órán keresztül várunk titeket a Live Mixben Juhász Gerivel, úgyhogy 5-től 7-ig itt leszek, aztán pénteken Ráckevére megyek a Dunapartfestre, az is egy Rádió 1-es színpad. Szombaton pedig én zárom majd a Sopron Fest nagy színpadát a The Prodigy után, úgyhogy ott találkozunk valamelyik helyszínen. Ha máshol nem, akkor csütörtökön itt az éterben. Na, sziasztok!
0: Ciao, Jauri, nagyon köszönjük neked ezt az elmúlt 2 órát, maradjatok, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Christopher!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Radio 1 Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész magyar.

0: remélem, hogy bírjátok, még Christopher pörgeti nálunk tovább a kedvestét. Hello, Christopher!
1: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, ciao, Geri! Induljunk is el Joel Corinak és Galantisnak az újdonságával, Stay a Little Longer, ezzel nyitom az órát a Rádió 1-en, World is My Radio Show.

0: és érezd! A Rádió Egyen és a weben élőben! A lemezjátszóknál! Christopher! Christopher!
1: Every time that we freak, every time that we dance to the beat, every time we kick it unique, every time that we rock to the beat.

0: utolsó Christopher a lemezjátszóknál.
1: Ami az imént mondható, az New Aspectnek volt a Mind Illusion-je. Nagyon kis kedvenc dalom mostanában, előszeretettel pörgetem itt a Rádió 1-en. Ami pedig szépen alattunk jön, az nem más, mint egy igazi klasszikusnak egy új dala. Tom Novitól érkezik az I Don't Wanna Know, egy zseniális kis tech house-ról van szó, igazi bulis dal, ezt a bulikba szoktam pörgetni, és fogom is, úgyhogy még egyszer Tom Novi, I Don't Wanna Know, Bird Is My Radio Show.

0: Radio 1 és a Virgin Mind Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Christopher a lemezjátszóknál.
1: Amiből szépen jövünk ki, az Bob Sinclairnek és Kiesának volt egy újdonság, az I Can't Wait, egy zseniális kis dal, ami pedig alattunk jön, az Frank Rizzalónak a Shinjuku dala, ami egyébként most letarolta a house listákat és a beatportot is, úgyhogy egy abszolút peak dologról van szó. Tehát még egyszer Frank Rizzaló, Shinjuku, csak itt a Radio 1-en, Virgin Mind Radio Show.

0: És hát bizony, ez a mai adás, ez a mai három óra is tele van olyan különlegességekkel, amik nem szólnak sehol máshol, ilyen volt ez is.
1: Caminónak szólt a Vertigo-ja, egy igazi amerikai tech house vonalról van szó, ami alig egy éve kezdett el kibontakozni. Én nagyon szerettem és hozom is a rádióba és a bulikba is egyaránt. Zseniális kis hangzásvilág, vannak benne érdekes effektek, történések, groove menet, úgyhogy zseniális. Ami pedig alattunk érkezik Sony Foderának és D.O.D.-nak a közöse Think About Us. Ezzel megyünk tovább itt a rádió egyen. Where is my radio show? World is mine radio show.

0: A Rádió Egyet halljátok, és mára lassan lepereg az időnk itt a World is Mine Radio Show-ban. Remélem tetszett a mai adás. Mind a három mai szettet vissza tudjátok hallgatni a mixek.radio1.hu-n és a mobil applikációnkban. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Garner.
1: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk!
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi, ma is legyen megy!
3: Ez

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a buli pedig folytatódik a World Disney Radio Show után is. A mikrofonnál Kismárti, mixed műsorokról jut eszembe. Második héthez érkeztünk, amikor két órán át szólnak már a live mixben az igazi mai slágerek, és ez érvényes a Cookie Weekend Show-ra is, 5 és 7 óra között mixek. Summer Edition a Rádió 1 live mixben, és hétvégenként Cookie-nál a Before és az After Party Show-ban. Jó kis autózós zene az éjszakai műszakhoz, ez a Wild Ride.
1: Nincs megállás. A Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Izmos DJ folytatásban Joel Corey, aki megtáncoltatta már a Rádió 1-eseket élőben a Budapest Parkban egy születésnapi fesztiválunkkal korábban. És hát mondtam, hogy régebben mindig vitte a fellépésekre az anyukáját, de most már a párját viszi magával. De most megnyugodtam, mert hogy posztolt nem olyan rég egy fotót, hogy vidd el az anyukádat a munkahelyedre, hét van, és az anyukája ott van vele a DJ-szetteken, de az új asszony is. Ez

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: születésnapi fesztiválunkon nagyon sok mindenről mesélt nekünk a backstage-ben, például a környezetvédelmi alapítványáról, Heartfelt Foundation a nevük, és jelenleg épp azon dolgoznak, hogy...
1: Jelenleg egy tengerpart takarítási projektet csinálunk Tájföldön, ahol kifejezetten olyan nőknek segítünk, akiknek nincs munkájuk. Fizetünk nekik azért, hogy megtisztítsák a partot, és a műanyagot elvigyék egy olyan helyre, ahol feldolgozzák, és valami hasznos, tartós dologgá alakítják. Így van egy értelmes munkájuk, biztos jövedelmük, mi pedig megtisztítjuk a világot.
0: Tiszta bolygókapitány ez a szemfelt. Heart Like Mine a Rosalinnel közös igazi mai is slágert hozom már is.
2: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni, javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok, a kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok, mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.
4: Hey everyone, this is Cameron and you're listening to Radio 1.

Ez a Rádió 1. Itt éjszaka és hajnalban is csak igazi mai sláger megy. Nagyon meleg napok vannak, és hát az éjszakák sem tudnak annyira lehűlni. Ugye ez a 18-19 fokon alvás, ez abszolút veszett fejszennyele így a napokban. De találtam két jópofa praktikát, amit érdemes megfontolni elalvás előtt. Például vegyünk egy forró fürdőt, bármilyen hihetetlenül is hangzik. Segíthet lehűlni lefekvés előtt. A testhőmérsékletünk csökkenni fog, miután elhagyjuk a fürdőkádat. A másik pedig, ezt még sosem csináltam, de nagyon sokszor olvastam, elalvás előtt tegyük a párnahúzatot a fagyasztóba egy kis időre, és így tegyük a párnánkra. És végig gondoltam, nekem tele van a fagyasztóm bolonyaival, lefagyasztott bolonyaikkal, nem biztos, hogy elférne, de ha valaki ezt meg kipróbálta a Rádió 1-esek, és működik, írja meg 0620 311 111 a számunk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: A igazi mai slágert ha

Rádió egy csak igazi mai slágermegy, Bibi Rexa például, az albán származású amerikai énekesnő, aki a Hőkupolával Majorkán találkozott, ott szapozott egyet, miután fellépett az egyik reality, a Brit Love Island, hát most a 13-as rész villájában, ott is van egy ilyen villa, exkluzív VIP koncertet adott az ott lakó szereplőknek, a Me, Myself and I-t és a Sad Girls David Guettával közös dalát is előadta. Mi most ezt szeretjük tőle nagyon, Bibi Rexa, Faithless és a New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, most a szuper tehetséges brit énekesnő és dalszerző Ray. És az óriási slágere, hát egyben manifestációja is, mert hogy elképzeli a jövőbeli férjét, aki még nem létezik, még nem kérte meg a kezét, még keresi, Where is my husband? És ez egy olyan dal, ami egyszerre megállja a helyét mondjuk a Monterey Jazz Fesztiválon, egy nagy színpadon, itt is előadta, és a Glastonbury Fesztiválon, a Pyramid Stage-en. Na, ehhez aztán tényleg kell Isten adta tehetség. Ray, where is my husband?

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.

Ez a Rádió 1. Itt éjszaka is csak igazi mai sláger megy, és nem csak éjszakázóknak fontos egészségügyi jó tanács, akik ugye túlnyomó részt nappal alszanak, de mindenkinek, hogy teljes sötétben aludjunk. Hogyha ez éjszaka nem jön össze, akkor nappal sötétítsünk be mindent. Hogyha felkapcsolva hagyunk akár egy picike fényt is, az nincs jó hatással a vércukorszintünkre, és hát a szív- és érrendszerünkre sem. Ez most egy friss kutatási eredmény, mindössze 20 fő bevonásával készült, 19-től 36 éves korosztály így bezárólag, és hát azzal együtt mutatták ezt az eredmények, hogy a résztvevők nem feltétlenül érezték kevésbé pihentetőnek a fény melletti alvást, szúnyogállásszól. Kapcsoljunk le mindent, hogyha már pihenni kell, hogyha pedig még kell az extra lendület, szólnak az igazi mai slágerek itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi mai sláger megy.